0: I'm Mike from Mercy Me.
1: I started writing Say I Won't about a year ago. It all started with just, you know, acknowledging.
2: Nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el írni a Say I Want című dalt, és az egész azzal kezdődött, hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk a kegyelemben, és megértjük-e, hogy kik vagyunk Krisztusban. Nagyon sok keresztény van, aki ezt elfelejti. Elfelejtik, hogy ugyanaz a szellem támasztotta fel Krisztust a halálból, aki most bennünk lakik. Aztán eljön az a pillanat, amikor ráébrednek erre, és aztán ez mindent megváltoztat. Tudod, akkor ráébredsz arra, hogy végig veled volt. Minden megváltozik, amikor az emberek elkezdenek Istenben élni. Tudod, ez olyan, mint amikor egy férfi kimeri mondani, hogy egyedül nem tudja megtenni, de mindent meg tud tenni Krisztuson keresztül, aki erőt ad neki. A dal videójában szereplő srác Geri a jó barátunk, aki egy betegség miatt elveszítette a karjait és a lábait, és ő igazán megszemélyesíti azt, amit a Say I Want mond, a Say I Want egész üzenetét. Ő igazán megértette Krisztus kegyelmét, és érti az üzenetet, hogy ki is ő Jézusban. Reméljük, hogy ez a dal és Geri története eljut sok emberhez, és ők is megértik majd, és rájönnek, hogy mire képesek Krisztus által. Hopefully people will be moved and touched by it and realize what they truly are capable of through Christ.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Cade Thompson, and I just wanted to share with you the story behind my song. Every step of the way.
2: A 2020-as év sokunk számára egészen másképp alakult, mint ahogyan azt terveztük és elképzeltük. Gyakorlatilag a feje tetejére állt az életünk, a terveink összedőltek és megszakadt a rutin, amiben éltünk. Minden, amit magunknak megalkottunk, a hamis biztonság teljesen eltűnt. Tudjátok, a mi terveink nem Isten tervei. Sokszor az Úr tervei másképpen néznek ki, mint a mieink, mert ő a teljes képet látja, mi pedig csak egy részletét. Az Every Step of the Way írása közben valóban csak a múltra gondoltam, és azt tapasztaltam, hogy Isten jósága egyértelműen megmutatkozott az életem minden lépésében. Remélem, hogy ez a dal bátorítás lesz neked is, amikor az emlékeidre gondolsz, még akkor is, hogyha az utóbbi néhány év máshogy alakult, mint ahogyan azt tervezted és ahogyan azt szeretted volna. Az a vágyam, hogy tudd, Isten továbbra is munkálkodik az életedben, minden egyes nap, minden egyes lépésednél. Every step of the way.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kressmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Azért vagyok ma itt, hogy elmondjam, létezik egy Isten, aki szeret téged, és egy háború folyik az egekben. Háborúban vagyunk, és soha nem szabadna ostobán azt hinnünk, hogy Isten üres kézzel hagyott itt minket. Soha nem kell félned a gonosztól, soha nem kell félned attól, hogy vajon mit próbál majd tenni ellened, mert valójában több, mint győztesek vagyunk. Bármin is mész keresztül most éppen, nem kell azt érezned, hogy a dolgok végén kullogsz. Mert a Biblia azt mondja, hogy te vagy a fej, és nem a farok, fent vagy, és nem alul. Hát azt mondod erre? Hát az biztos, hogy nem így érzem. Nos, nem alapozhatunk arra, hogy mit érzünk. Erősen meg kell állnunk az Isten igében, és azt kell mondanunk. A Biblia azt mondja, hogy még a harcok közepette is több vagyok, mint győztes, azáltal, aki szeret engem. A harcaid során soha ne feledd, hogy Isten szeret téged. Mély és hatalmas szeretettel, és nagyon jó terve van a számodra. Van itt ma néhány ember, akiknek meg kell ezt ragadniuk, és a magukévá kell tenniük. Ne engedd, hogy ez csak elszálljon a füled mellett. Talán különféle dolgok folynak az életedben, valaki megbántott, problémáid vannak. Szembe kell nézned néhány dologgal, és úgy vagy vele, talán abban reménykedve jöttél ma, hogy felvidítalak majd. És én hiszem, hogy képes vagyok erre, de azt is hiszem, hogy ennél többet tehetek. Hiszem, hogy felkészíthetlek, és eljuttathatlak arra a pontra, amikor az Isten igé által többé nem te leszel, akit fel kell vidítani, hanem te leszel az, aki másokat is felvidít. Egy oka van annak, hogy a problémáink annyira le tudnak minket húzni, méghozzá az, hogy azt hisszük, hogy soha nem szabadulunk meg tőlük. Azon aggódunk, hogy nem kapjuk meg majd az életben, amit akarunk, vagy hogy tovább kell majd rájuk várni, mint amennyit várni szeretnénk. Azt gondoljuk, hogy amit ellenünk tettek, az igazságtalan volt, és ez talán igaz is, de arra is emlékeznünk kell, hogy Isten az igazság Istene is, és ő nem fogja elnézni, hogy mások az ő gyermekeit bántsák, hogyha azok szilárdan megállnak az Isten igéjében. Ha valaki megbánt engem, én meg keserűvé válok, és nem vagyok hajlandó megbocsátani, akkor nem várhatom, hogy Isten megszabadít. Ha rossz a hozzáállásom, akkor nem fogom meglátni az életemben Isten igazság szolgáltatását. De ha az ő kegyelméből megteszem az én részemet, amit kér tőlem, akkor Isten mindig igazságot szolgáltat majd az életemben, és a te életedben is megteszi ezt. Figyelj rám, ha valaki megbántott téged, akkor Isten az igazság Istene, és ő kétszeresen kárpótol téged, ha megállsz az Isten igéjén. Értetek engem? Meg kell értenetek ezt. Több, mint győztesek vagytok. Most lehet, hogy úgy érzed, hogy minden rád nehezedik, de a Biblia azt mondja, hogy mindezek közepette, nem akkor, amikor véget értek, hanem mindenek közepette. Ez a legjobb idő arra, hogy kinyisd a szádat, és azt mondd, diadalmaskodom Krisztus által, aki szeret engem. Hallod, ördög? Több vagyok, mint győztes Krisztus által, aki szeret engem. A fej vagyok, és nem a farok. Fent vagyok, és nem alul. Sok népnek kölcsön adok, de nekem nem kell kölcsön kérnem. Nos, ha sikeresek akarunk lenni a gonosz legyőzésében, akkor meg kell tanulnunk odafigyelni, hogy mi folyik az elménkben. Úgy hiszem, hogy időnként sok dologra nem fordítunk elég figyelmet. Csak úgy vagyunk vele, hogy egy csomó dolog átmegy az elménken. Nem értem, miért veszítettem el az örömömet, és miért veszítettem el a békességemet. Nos, szoktál valaha azon gondolkozni, hogy miken gondolkozol? Tudod, ha letörté válsz, vagy elcsüggedsz, akkor gondold át, hogy miken gondolkoztál. Megmondom én nektek az igazat. Nagyon nehéz boldogtalannak lenni, amikor boldog dologra gondolsz. Amen? Nos, nem tehetek arról, mit gondolok. Ó, de igen, tehetsz. Én is tehetek, és te is tehetsz róla. A Biblia azt tanítja, hogy az elménk a csatatér. A 2 Korintus 10:4-5 szerint háborúban vagyunk. Amen? Ma sokan elfogadtátok Krisztust. Nos, üdv a háborúban! Talán azt gondolod, na várj egy percet, én már eddig is harcoltam, nem akarok még egy háborút, de a baj az eddigi háborúddal az az, hogy azt egyedül harcoltad. De most már egy hatalmas harcot.

mik a szellemvilágban működnek, vagyis nem láthatóak a számodra. Nem olyan fegyverek, amiket elővehetsz a ruhás szekrényedből vagy a komódból. Ezek szellemi fegyverek. Isten maga is szellem. Mi is elsősorban és legfőképpen szellemi lények vagyunk. Van lelkünk és testben élünk, de szellemi lények vagyunk. A gonosz is szellemi lény, az angyalok is szellemek. És meg kell tanulnunk, hogy vannak dolgok, amiket megtehetünk, és amelyek hatással lesznek a szellemi dimenzióra. A háború, amiben benne vagyunk, szintén szellemi háború. Szellemi harcot folytatunk, és a fegyvereink sem fizikai, test és vér szerinti fegyverek, hanem szellemi fegyverek. Erősek az Isten kezében erődítmények ledöntésére és lerombolására. Az erődítmény egy olyan terület, amit az ellenség megszerez, és beássa magát oda. A gonosz szeret ilyen erődítményeket építeni az elménkben. Szeret elfoglalni egyes területeket az elménkben, ahol ő hazudik, hazudik, hazudik és hazudik, amíg el nem hiteti velünk, hogy a hazugság az igazság. És meg kell értenünk a hazugsággal kapcsolatban, hogy még ha az egy hazugság is, de elhisszük, hogy igazság, akkor számunkra igazságá válik. Rendkívül fontos, hogy mit hiszünk el. Mit hiszel el a múltaddal kapcsolatban? Mit hiszel el a jövőddel kapcsolatban? Mit hiszel arról, hogy Isten mit gondol rólad? Mit hiszel arról, hogy ki vagy te Krisztusban? Mit hiszel el? Ezekkel a fegyverekkel rombolunk le minden érvelést, elképzelést és okoskodást. Ezek azok, amik az elménk ellen támadnak, és minden büszke és gőgös gondolat, amelyet az Isten igazi ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot. Minden olyan törekvést, ami nem egyezik Istennel, minden gondolatot, ami nem egyezik az igével, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus, vagyis a Messiás iránti engedelmességre. Van egy könyvem, ami már 17 éve nagyon népszerű, melynek az a címe, hogy az értelem küzdőtere. Még mindig teljesen elképeszt, hogy milyen sokan megveszik ezt a könyvet. Nos, azért van ez, mert tudjuk, hogy baj van az elménkkel, és nem akarjuk, hogy ez így legyen. Isten pedig azt mondja, hogy meg kell tanulnunk megújítani az elménket, és másként gondolkozni. Ezért azt kérem, hogy tanuljatok meg saját magatok számára gondolkozni. Ne gondolkozz el bármin, ami eszedbe jut. Ne gondold, hogy csak mert van egy gondolatod, az feltétlenül a saját gondolatod, hanem ismerd fel, hogy ha a gondolatod nem egyezik azzal, amit Isten mond, akkor ez a gonosztól származik, vagy valamilyen démontól, aki neki dolgozik. És aki gondolatokat ültet az elmédbe, azt kell mondanod, távozz tőlem, sátán. Amen. Ez nem igaz. És én nem hiszek neked. És amikor azt mondod, hogy távozz tőlem, sátán, azt tedd úgy, hogy tényleg számíts arra, hogy eltávozik. Egy fiatal nő vásárolni indult, de a férje megkérte, hogy ne vegyen több ruhát. Mert már rengeteg ruhája volt a szekrényben. Megígérte neki, hogy nem vesz több ruhát. A bevásárlóközpontban elsétált egy üzlet előtt, és a kirakatban ott volt egy gyönyörű ruha. Muszáj volt bemennie és felpróbálnia. Azzal még senkinek sem árt, ha felpróbálja, igaz? Annyira tetszett neki, hogy úgy érezte, meg kell vennie, és így is tett. Amikor a férje meglátta a ruhát, egyáltalán nem volt boldog. A nő azt mondta, de drágám, felpróbáltam, és olyan jól nézett ki, hogy a sátán megkísértett, és muszáj volt megvennem. A férj azt felelte. Nos, rögtön imádkoznod kellett volna, hogy sátán távozz tőlem. A nő azt mondta, így is tettem, de ahogy távolodott, azt mondta, hogy a ruha hátulról még jobban nézett ki, mint előről. Szóval, amikor azt mondod, hogy távozz tőlem, akkor ne csak játsz. Ha meg akarsz szabadulni a gonosztól, akkor igazán akarnod kell megszabadulni tőle. Úgy érzed magad, mint egy katona? A Biblia azt mondja, hogy katonák vagyunk Isten hadseregében.

0: Úgy viselkedsz, mint egy katona? 2 Timóteus második rész, 4. verse. Pál azt mondja, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba. 2 Timóteus 2:4. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba. A beleelegyedik szót fogjuk kihangsúlyozni. A mindennapi élet gondjaiba. Ez azt jelenti, hogy itt vagy, éled az életedet, foglalkoznod kell bizonyos dolgokkal, de nem kell beleelegyedned ezekbe. Nem kell, hogy teljesen felemészszék az életedet. Nem kell, hogy az elmédet teljesen kitöltsék mindazok a dolgok, amik felől a világ aggódik. Mert az a célja, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcossá fogadta. Mindannyiunknak van egy munkája, amelyet el kell végeznünk Istenért. Hadd legyek nagyon őszinte veletek, és hadd mondjam azt, hogyha Istennek nem lenne feladata számotokra, akkor abban a pillanatban, hogy megtértetek, csak megfogna és kiragadna benneteket innen. De Isten vágyik a ti imádatotokra. A legnagyobb tisztelet, melyet Istennek ajánlhatunk, az az, ha teljes szívből dicsérjük őt. Csak megemlítenék most valamit, senkit sem próbálok megdorgálni. De amikor gyülekezetbe mész, mindig add a tőled telhető legjobbat, és igyekezz minél előbb odaérni, hogy minél tovább részt vehess a dicsőítésben. Nem hiszem, hogy jó az, ha az emberek úgy gondolják, hogy ez egy lényegtelen rész, és csak az ige hirdetésre érdemes odaérni, vagy nem gond nekik, ha késnek. Nos, azt mondtam, hogy senkit sem akarok megdorgálni, de lehet, hogy igen. Tudjátok miért? Mert én sokkal több dolgot kimondhatok következmények nélkül, mint a pásztorotok, mert szombat este már itt sem leszek, és hétfőre már újra szeretni fogtok. De tudjátok, ez olyan dolog, amit Istenért teszünk. Azért jövünk, hogy őt imádjuk. Azért jövünk, hogy tiszteljük őt azzal, hogy dicsőítjük. És nagyszerű dolog, amikor ezt tesszük. Nem szabad beleelegyednünk a világ dolgaiba. És emlékezzetek, azért vagyunk itt, hogy Istent szolgáljuk. Hogy felnövekedve éretté váljunk, hogy aztán kimenjünk a világba, és fényes lámpások legyünk, amelyek elűzik a sötétséget. Hadd mondjak valamit. Egy megváltozott élet sokkal nagyszerűbb prédikáció, mint bármilyen szavak, melyeket valaha is elmondanál. Mehetsz és prédikálhatsz az embereknek, hogy higgyenek Istenben, de ha az életed nem igazolja vissza a szavaidat, akkor nem fognak figyelmet fordítani rád. Amen. Tehát szeretnénk szeretni Istent és dicsőíteni őt. Szeretnénk fényesen ragyogó lámpások lenni az ő számára. És ha van valami különleges dolog, amit Isten szeretne, hogy megtegyünk az életünkben, akkor bizonyosodjunk meg afelől, hogy nem csak elkezdjük, hanem elkezdjük és be is fejezzük azt. De nem tudjuk ezt megtenni, ha teljesen beleelegyedünk az élet dolgaiba. Néhányan közületek annyira beleelegyedtetek más emberek problémáiba, hogy meg sem halljátok, amit Isten most nektek akar mondani. Néhányan meg is akarjátok javítani a dolgokat. Én is szeretem helyrehozni mások problémáit, és vigyáznom kell, hogy ne gabajodjak bele a zűrös ügyeikbe, hogy az ne szívja el belőlem az energiát, és ne tartson vissza attól, amiről tényleg hiszem, hogy Isten rám bízott. Persze segíteni akarunk másoknak, de ne elegyedj bele, és ne folj bele annyira, hogy napi 10 telefonhívást kapj, és egész nap a problémáikról beszélj. Jó, ha segítünk az emberek, de képesnek kell lenned megítélni, hogy ez most olyan valaki-e, akit a gonosz használ, hogy ellopja az energiámat és az időmet, vagy olyan ember, aki tényleg segítséget akar. Amen? Ez egy jó üzenet. Egy jó kis figyelmeztetés. Tudod, a gonosz még a jóindulatú embereket is használni tudja, hogy rajtuk keresztül kiszívja belőled az életed, ha engeded ezt. Erősnek kell lennünk. Azt az életet élni, amit Isten akar, hogy éljünk. Próbálj meg időben lefeküdni, és aludd ki magad. Meglepődsz majd, hogy milyen sokat segít ez az ellenséggel szemben. Próbálj ne vacak ételeket enni egész nap. Meglepően jól fogod érezni magad. Amikor rosszul érzed magad, nincs kedved imádkozni. Ha rosszul érzed magad, biztosan nem lesz kedved úgy őrködni, mint egy katona. A katonák mindig résen vannak. Tudják, hogy mi mindenért felelősek a háborúban. Az őrhelyükön állnak, megtartják a pozíciójukat és őrködnek. Már régen felismertem, hogy Isten engem tanítónak hívott el a Krisztus testében, ezért odaszánom magam arra, amire elhívattam, és nagyon keményen próbálok ellenállni annak, hogy az emberek mindenféle dolgokba belerángassanak, amit szeretnének, hogy én is csináljak, de aminek nem sok köze van ahhoz, amit Isten szeretne, hogy én végezzek. És ettől jobbá válhatok abban, ami a dolgom. Mert mindenki azt szeretné, ha részt vennél az ő tevékenységeikben, de Isten azt akarja, hogy az ő dolgában vegyél részt. A példabeszédek 4.23 azt mondja, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet. Te óvod a szívedet? Odafigyelsz arra, hogy mi kerül a szívedbe? Ne engedd, hogy bármilyen sérelem benne maradjon. Ha megbántottak, ne engedd, hogy az keserűségé formálódjon és bekerüljön a szívedbe. Ne engedd, hogy harag maradjon a szívedben. Fordíts egy kis időt arra, hogy megvizsgáld a szívedet. Mi folyik a szívemben? Helyes motivációból teszem azt, amit teszek? Tiszta a szívem Isten előtt? Minden féltve őrzött dolognál. Jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Agresszív vagy? Vagy passzív? Kezdeményező vagy? Vagy egyszerűen csak reagálsz a dolgokra? Megvárod, amíg problémád adódik, és akkor próbálsz erőssé válni, vagy mindig erős maradsz? Akkor próbálsz hatalmat gyakorolni a gonosz felett, amikor problémát támad, vagy mindig a hatalmadban jársz? Szükséged van valakire, hogy motiváljon téged, vagy saját magad motiválod? Jönnie kell-e valakinek, hogy kulccsal felhúzzon, és a hátsó feledbe billentsen, és elindítson? Vagy akkor is a helyes dolgot teszed, amikor senki sem lát? Amen. Légy céltudatos ember. Olyan valaki, aki tudatosan él. Csak úgy felkelsz reggelente, hogy majd meglátod, mi történik, mielőtt eldöntenéd, hogy mit is akarsz csinálni. Én majdnem kinevetem azt az illetőt, amikor megkérdezem, hogy jössz-e holnap, és ő azt feleli, nos, majd meglátom, mit hoz a holnap reggel. Jó, akkor nem jössz. Tudatosnak kell lenned. Tudatosnak a dolgokkal kapcsolatban, és tudnod kell, hogy valahányszor olyat akarsz majd tenni, ami szellemileg előnyödre válik, vagy amitől növekedhetsz Istenben, vagy segíthet, hogy áldás légy valaki számára, akkor a gonosz biztosan megpróbál majd megállítani. Még akkor is, ha elkezdesz imádkozni egy bizonyos területért, amit Isten helyezett a szívedre, és amiről hiszed, hogy Isten azt mutatta, ha imádkozol ezért, akkor az áttörést hoz majd, és az áldások egy új területére jutsz. Akkor szinte garantálhatom, hogy az első néhány napban azt érzed majd, hogy hátrafelé haladsz. Nem előre, mert a gonosz el akarja majd hitetni veled, hogy nem működik a dolog. Volt már, hogy imádkoztál valakiért, és még rosszabbul kezdett viselkedni? Vagy a gonosz azt suttogta a füledbe, nem működik? Kinek képzeled magad? De tudod, hogy mi történik ilyenkor? Amikor imádkozol, Isten elkezd dolgozni abban az emberben, és még rosszabbul viselkedik, mert a lelki ismerete működni kezd. Nem törődöm vagy? Vagy óvatos? Védekező? Vagy támadó? Ma este a támadó fegyverekről fogok beszélni, de a többi alkalmon inkább majd a védekező fegyverekről szeretnék tanítani. És Isten mindkettővel ellátott minket, megadta nekünk azokat, amivel ellene mehetünk a gonosznak, és azokat is, amikkel megvédhetjük magunkat, amikor a gonosz ellenünk támad. És tudjátok, talán van itt még valami, amit megemlíthetnénk. Mert az alkalmaimon nagyon sokféle ember megfordul, és persze a tévében is nagyon sok helyről néznek minket. És lehet, hogy nem annyira tetszik neked, hogy a gonoszról beszélek. Úgy vagy vele, hogy hát én inkább nem is beszélnék a gonoszról. Nos, ő nagyon örülne, ha mi soha nem beszélnénk róla. Nagyon örülne, ha soha nem tudnád meg, hogy ő valóban létezik. Én vagy 10 évig jártam gyülekezetbe, és soha nem hallottam egy komoly üzenetet sem az ellenségemről, a sátáról. Soha nem gondoltam, hogy több lenne, mint egy Halloween figura, aminek fel lehet öltözni, és akkor hosszú farkad lesz, meg vasvillád és piros ruhád. Fogalmam sem volt, hogy volt bármi hatalmam és erőm, és én azért vagyok ma itt, hogy elmondjam, létezik egy Isten, aki szeret téged, és egy háború folyik az egekben. És az ellenséget, a sárkányt, a sátánt végül teljesen legyőzik, és megláncolják majd egy olyan helyen, ahová való. De most még háborúban állunk, és Isten a mi oldalunkon van. Nem lehetünk nem törődöm állapotban, nem lehetünk lusták, nem lehetünk passzívak, nem lehetünk álmos keresztények.
1: Dicsőség az Úrnak!
0: Figyelmesnek kell lenned, elevennek, élénknek és szenvedélyesnek, tele buzgósággal, fel kell emelned a fejedet, tudnod kell, ki vagy, tele kell lenned Isten igéjével, szólnod kell azt, szeretned kell Istent és az embereket. Tudod, Joyce, ez úgy hangzik, hogy ez nagyon sok munka. Ha ránézel egy emberre, akinek az élete tele van győzelmekkel, akkor soha ne gondolj arra, hogy bárcsak ilyen életem lenne. Mert ők nem sóvárgás útján jutottak hozzá. Én sem azért tartok itt az Istennel való életben, meg ebben a szolgálatban, mert sóvárogva üldögéltem. Nem lehet, hogy mindig más nézzen szembe a Góliátoddal. Isten felkent téged királlyá. De mielőtt király lehetnél, szembe kell nézned a Góliátoddal. Jó erősen a szemébe kell nézned. Meg kell tanulnod, hogy hogyan beszélj hozzá, és tudnod kell, hogy ki vagy, és ki áll melletted. Amen. Szomorú, hogy sok ember nem is tudja, hogy van egy ellensége, de ez sajnos így van. Ha nem hiszed, hogy a gonosz tényleg létezik, akkor vedd elő a konkordanciádat, és keresd ki ezeket a szavakat. Sátán, gonosz, sárkány, Lucifer. Hallanunk kell ezeket a dolgokat. Emlékeznünk kell, hogy Isten a mi oldalunkon van, hogy több, mint győztesek vagyunk, hogy van erőnk és hatalmunk. Szeretnék felolvasni nektek néhány igét, csak néhányat fogunk megnézni. A Biblia szerint egy keresztény az legyen éber és örködjön. A Lukács 12:15 azt mondja, őrizzétek meg magatokat minden mohóságtól és kapzsiságtól. Vigyáznod kell, hogy amikor Isten elkezd megáldani téged anyagilag és pénzügyileg, akkor ne válj kapzsivá, aki egyre többet és többet és többet akar. Ezért kell megbizonyosodnod arról, hogy minél több van neked, annál többet adsz. Amen. Minél több van neked, annál többet adj. Minél jobb az életed, bánj annál jobban más emberekkel. Amikor Isten megáld téged, akkor mindig oszd meg azt valaki mással, és talán ez az egyik titka az adakozásnak. Talán Isten azt mondja, hogy mindig adjuk oda az első részét annak, amink van, hogy mindig először adjunk, mert ez az egyik módja annak, amivel a kapzsiság ellen harcolhatunk. Ami egy borzasztó dolog.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyíratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. If you need me,

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagylelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedő kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose halunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből és hálával adoztak érte. Az idézett désszerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapé, jó rádió hallgatást, Argyelán Kriszta vagyok, és a pénzügyi percek jönnek, amiben arról fogunk beszélgetni, hogy miért nem jó otthon tartani lekötetlenül a megtakarításunkat. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
2: Megjelent a Magyar Nemzeti Bank 2026 első negyedévéről szóló jelentése, amelyből kiderül, hogy az előzetes adatok alapján gyakorlatilag mennyi megtakarítással rendelkeznek a háztartások, és ezek a megtakarítások hogyan oszlanak meg a különböző befektetési lehetőségek között, fogalmazzunk így. Szerencsére a pénzügyi vagyona növekedett a magyar háztartásoknak, gyakorlatilag átlépte a 124 ezer milliárd forintot, és hogyha a nettó pénzügyi vagyonra tekintünk, ugye ez nem csak az eszközöket veszi figyelembe, hanem kivonja belőle a különböző kötelezettségeket, hiteleket is, az is emelkedett. Tehát gyakorlatilag a magyar háztartásoknak a pénzügyi vagyona pozitív irányba mozdult, ez szépen alakult. Viszont van egy olyan elem, ami nagyon-nagyon érdekes továbbra is, az pedig a készpénz és a látra szóló lekötés nélküli állománynak az alakulása.
1: Ez mit mutat jelen pillanatban?
2: Magyarországon az első negyed évben a háztartásoknál durván 7700 milliárd forint készpénz volt, és több mint 13000 milliárd forint lekötés nélküli, azaz látra szóló összeg csücsült a bankszámlákon. Ez több mint 21000, egészen pontosan több mint 21500 milliárd forint így összességében.
1: Miért fontos ezt külön kezelni?
2: Azért, mert a készpénzre nyilván nem kapunk semmilyen kamatot, hozamot, tehát az ott van csak párnacihában vagy a fiókban, és jellemzően a látra szóló lekötés nélkül a számlán lévő összegek kamata is nagyon alacsony, átlagosan valahol 1% körül lehet, de számos bank csomagja esetében ez szinte nulla, 0,01 vagy 1%, tehát tényleg iszonyatosan kevés kamatot kapunk ezekre az összegekre.
1: Erről miért érdemes beszélni?
2: Egyrészt ugye nem termel ez a pénz semmilyen hozamot, nyerességet. Másrészt, ugye van Magyarországon infláció, minden országban van infláció, és az infláció azt jelenti, hogy az áremelkedés, folyamatos áremelkedés miatt ezen összegek, amiket így, ilyen formában kezelünk, ezek gyakorlatilag folyamatosan veszítenek az értékükből. Szerencsére már a 2022-es időszak nagyon magas inflációs környezete elmúlt, tehát tavalyi évben így is 4,4% volt az éves áremelkedés, az idei évre pedig a kezdeti igen kedvező szép számokat követően olyan átlagosan 3,8%-os áremelkedést vár a jegybank. Na már most, hogyha azt mondom, hogy 3,8%-kal emelkedik a átlagos árszínvonal Magyarországon, akkor ez az a 21,5 milliárd forint, ez gyakorlatilag olyan bő 800 milliárd forinttal fog az értékéből veszíteni. Tehát ilyen szintén kevesebb árut fogunk vásárolni, ha ez bizony nem termel kamatot. És ki kell hangsúlyoznom, hogy tényleg egy kedvező inflációs környezetben vagyunk, ez még följebb emelkedne, akkor ez az értékvesztés még jelentősebb lenne.
1: Na folytatjuk akkor innét tovább a beszélgetésünket. Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, a vendégem, a szakértőm, aki várja persze a ti kérdéseiteket is, 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Ez a pénzügyi percek a Manna kanapéban. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője a beszélgető partnerem. A téma pedig az, hogy kijöttek a legfrissebb adatok, ami szerint nagyon sok pénzt tartunk otthon lekötetlenül, arról nem is beszélve, hogy az infláció miatt éves szinten 800 milliárd forint megy a levesbe a lekötetlen pénzek miatt.
2: Ezt nem azt jelenti természetesen, hogy mindenki, aki látva szóló betétben, vagy készpénzben tartja a pénzét, vagy annak egy részét, az butaságot csinál. Nagyon is jó döntés lehet bizonyos élethelyzetekben készpénzben tartani összeget, vagy bizonyos élethelyzetekben simán, könnyen hozzáférhető látva szóló betétben tartani a pénzt.
1: Mondjunk erre néhány példát.
2: Természetesen vannak mindenkinek életköltségei. A havi kiadásait valamiből fedezni kell. Ezeket a havi kiadásokat nem fogja az ember mondjuk lekötött betétből, vagy valamilyen állampapírból fedezni, és ezt folyamatosan feltörögetni, felszabadítani. Ez egyrészt nem is lenne túl célszerű, nem is termelne igazán hozamot így, és bizonyos esetekben időigényes is tud lenni, hétvégén nem minden ilyen típusú műveletet lehet elvégezni. Tehát logikus, hogy amit minden nap életköltségre fordítunk, várhatóan mondjuk egy havi kiadásunkat, azt valamilyen nagyon könnyen hozzáférhető eszközben tartjuk. Az is logikus, hogyha valaki mondjuk valamilyen nagyobb kiadásra készül, autót szeretne vásárolni, lakást szeretne vásárolni, akkor az ehhez szükséges összeget, vagy mondjuk, hogyha hitelből szeretné ezt finanszírozni, akkor az ehhez szükséges önerőt, azt már a vásárlás megelőző relatív szűk időszakban olyan eszközben tartja, amihez könnyen hozzáfér, amiből könnyű elutalni a szükséges összeget az eladó részére. Tehát tök logikus az, hogyha valaki egy-két hónapon belül, negyed éven belül lakást akar vásárolni, akkor az önerőt már nem köti le valamilyen nagyon komoly megtakarításba, hiszen számára az összeget könnyen hozzáférhetően kell biztosítani, hiszen bármikor kell foglalót fizetni, bármikor ki kell fizetni az előleget, teljes önrészt is egy idő után, tehát hogy ez egy érthető lépés. Itt azért meg kell fordítani a dolgot, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretnék lakást vásárolni egy-két hónapon belül, akkor teljesen logikus, hogy ezt a pénzösszeget, ami ehhez szükséges, azt látraszólóan ott hagyja a bankszámláján. Ha egy év múlva ez a pénzösszeg még mindig ott csücsül, akkor viszont már valami probléma van. Nem az a döntés volt valószínűleg hibás, hogy ő lakást akar vásárolni, és ehhez emiatt nem köti le a pénzét, hanem maga a lakásvásárlási terveivel volt valami probléma, mert hogyha egy év alatt még mindig ott tart, hogy keres, és azt mondja, hogy mi bármikor megtalálhatom, és bármikor szükség lehet az önerőre, akkor ott valami nem volt jó.
1: Mi hibázhat ilyen esetben?
2: Vagy a tervek voltak túlbecsültek, mondjuk olyan ingatlanokat keres, amire nem elég a pénze, vagy nem is keres igazán, csak idézőjelben álmokat kerget az ember, tehát hogy itt sem az a hiba feltétlenül, hogy látraszólón van ott az a pénzösszeg, itt egy másik hiba van, hogy az a cél, amire miatt ez ott van, az nem valósul meg, és akkor ezt felül kell vizsgálni. Ha valaki egy éve folyamatosan lakásvásárlásban van, és azt mondja, hogy minden időben, minden pillanatban ott kell lenni a pénzének, és ez nem valósul meg, ott valami a tervekkel problémás.
1: Na hát akkor beszélgetünk még egy picikét arról, hogy mi is igazán a jó döntés a megtakarításokkal kapcsolatosan. A vendégem Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, akihez természetesen lehet kérdést intézni, például úgy, hogy e-mailt írtok nekem. argyelen.krisztina@manna.fm.hu a címem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
4: Most csodák élek, kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek. De tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkénylik a duma, ahogy fölfénylik a csoda, felnézek oda.

0: ezeket a jó játékokat.
1: Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
2: Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével az otthon tartott pénzeinkről beszélgetünk, amik ugye nem kamatoznak, viszont az infláció miatt veszítenek az értékükből. És akkor ott tartottunk, hogy ez például abszolút jó és járható út, hogy a havi kiadásokra vagy nagy cél közelgő megvalósítására hagyunk pénzt a bankszámlánkon lekötés nélkül.
3: Vannak olyan esetek, amikor teljesen érthető, hogy nem kötjük le a pénzünket, de azért 21.500 milliárd forint az nagyon sok. Kicsivel kevesebb, mint 9,5 millió magyar van, ez azt jelenti, hogy minden magyarra több mint 2 millió forint jut. Rögtön adja magát a kérdés, na, de nem minden magyarnak van 2 millió forintja betétben, lekötetlenül, készpénzben. Ez így van. A legtöbb magyarnak nincs ekkora összeg így félretéve, mint egy biztonsági tartalék, fogalmazzunk így. Ez az összeg nagy részt a vagyonosabb, komolyabb jövedelemmel rendelkező tehetősebb rétegnél koncentrálódik. Ettől függetlenül, ha tényleg biztosítjuk mindenkire per fő, több mint 2 millió forint jut, és maga a veszteség, amit amiatt szenvednek el, hogy nem kötik le és nem teszik be valami jobb megtakarításba, az is minden magyarra gyakorlatilag több mint 80 ezer forint. Ez is azért egy jelentős összeg. Úgyhogy ki kell hangsúlyoznom, nincs minden magyarnál ennyi pénz természetesen, és nem szenved el minden magyar ekkora veszteséget, idézőjelben veszteséget amiatt, mert nem foglalkozik ezekkel az összegekkel. Viszont van egy réteg, aki viszont bizony is elszenved ekkora, sőt ennél jóval nagyobb veszteségeket is. Mondjuk úgy a nem átgondolt befektetési döntései miatt.
2: Hogyan lehetne ezen változtatni?
3: És itt nem kell nagy dolgokra gondolni. Alapvetően vannak olyan számlák, ahol lekötés nélkül látra szólóan is értelmezhető kamatokat lehet kapni. Ott van mindjárt a Gofidis takarékszámlája, évi 4%-os kamatta. Ott van a Granit Banknak az új számla struktúrája, minden új csomagja mellé lehet nyitni megtakarítási számlát, itt a legalapabb Hello számla csomag mellé is 1,75%-os látra szóló kamasz, éves látra szóló kamasz szintet lehet kapni. De mondjuk a legmagasabb szintű, itt azért hozzátenem, az alapdíjak is már emelkednek, a legmagasabb szintű csomag mellé már 4,75%-os látra szóló megtakarítási csomag járhat. Ma már szoktunk kitekinteni a bankoktól, a neobankok felé, és ott a Revolut. A Revolutnál is gyakorlatilag a különböző csomagokhoz lehet olyan megtakarítási zsebet nyitni, ahol látra szóló egész értelmezhető kamatokat lehet kapni. Itt is ez a csomagtól függően ez a kamatszint 1,25 és 4,75% között lehet éves szinten. Azért látható, hogy ez azért már meghaladja ezeket az inflációs számokat, amikről előbb beszéltünk, tehát itt akár már azt a teljes veszteséget el lehet kerülni. Hozzá kell tenni mindenképpen, hogy a betéti kamatoknál legyen szó lekötötről vagy látra szólóról, ott adókat is kell fizetni, a hozamnak után 15%-os személyjövedelemadót, ez a 13%-os szót kell rendezni.
2: Na hát akkor még egy összefoglalás mindenképpen vár ránk itt a Manna FM kanapéjában a pénzügyi percekben. A szakértőm Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, aki arról beszél, hogy miért is nem jó lekötetlenül tartani a pénzünket.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért
4: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kanapé a 98.6 Manna FM-en és benne a pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk, és ott kijöttek a legfrissebb adatok arról, hogy mennyi pénzt tartunk otthon lekötetlenül, vagy akár látra szólóan a bankszámlánkon, és ugye ez ugye az infláció miatt veszít az értékéből, levetítve egyes emberekre, ez éves szinte 80 ezer forintnyi mínuszt is jelenthet, akár személyenként. Na és akkor ott tartottunk, hogyha viszont lekötjük a pénzünket, akkor a lekötés után járó hozamot terhelheti ugye a személyi jövedelemadó és a szocó is.
2: Éppen ezért lett nagyon jó alternatíva valamilyen állampapír is. A lakossági állampapíroknál ugyanis jellemzően nincsen magas kiszállási költség, ott olyan 1%-os visszaváltási díjról beszélhetünk, ez nem is visszaváltási díj, de a kincstár a mai állapotok szerint 99%-os árfolyamon visszaveszi az állampapírt, hogyha valaki el szeretné adni. Emellett azért értelmezhető kamatokat is lehet kapni, amelyik most is van olyan fix kamatozású állampapíron, ilyen 6,5%-os éves kamatszintet el lehet érni. Ez azt jelenti, hogyha valaki egy év után adja ezt a papírt, akkor durván 5,5%-os hozamot ér el, mert ugye a 6,5%-os kamatot megkapja, és ugye 1%-os kiszállási költsége van, tehát durván 5,5% az, amit zsebre tud tenni nyereség, és ez nettó, mert itt nincsen se személyi jövedelemadó, se szocó, tehát itt a megkérdezett kamatszint, az tényleg az emberek zsebébe kerül.
1: Foglaljuk össze, hogy miről beszélgettünk akkor ma, mi a legfőbb üzeneted?
2: Tehát nagyon is lehet találni, nagyon könnyedén lehet találni olyan megtakarításokat, befektetéseket, amelyek könnyen hozzáférhetők, mert mondjuk még mindig látra szóló kamatozásról beszélünk. Vagy egész könnyedén, egy-két nap alatt, tehát még ott mondhatnám azt is, hogy rosszabb esetben, egy-két nap alatt felszabadítható az összeg, állampapírokról beszélünk. És amelyeknél a kamatszint bizony már simán meg tudja verni az inflációt, tehát nem arról beszélünk, hogy a pénzünk értéke veszít, hanem még akkor, amekkora pozitív hozamot is zsebre tehetünk. Érdemes ezt szem előtt tartani, ezzel nem sérül az elvárásunk, hogy mondjuk könnyen hozzáférjünk a pénzhez, nem sérül az elvárásunk, hogy ne vállaljunk nagy kockázatokat, mert azért itt azért őrületes kockázatokról nem beszélünk, arról, hogy a tőkénk veszítsen az értékéről, még a lakossági állampapírok esetében is csak az első időszakban lehet szó, amikor még nem termeli ki a kamat az 1%-os visszaváltási díjat, de ugye azt is ugye fixen nagyjából tudjuk, hogy mennyi lesz, bár hozzátenném, hogy ez nincs szabályozásba vésve, a kincstár változtathatna a visszaváltási díjon, de mondjuk ilyen gentleman agreement alapon úgy tűnik, hogy ez nem nyúl hozzá, és ez hosszú idő óta egy ilyen nem kőbevésett, de íratlan szabálynak mondható. Tehát ami a lényeg, hogy mindenki, aki lekötetlenül vagy készpénzben tartja otthon a megtakarítását, vagy ott hagyja a bankszámláján, mert ennyi pénzért nem fogok mozdulni, ilyen kamatért nem mozdulok, az tartsa szem előtt, hogy bizony nem kell nagy dolgokat csinálni, nem kell nagy dolgokat vállalni, és azért minimum az infláció értékromboló hatását el lehet kerülni.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józsefnek, a bankmonitor.hu vezető elemzőjének, akivel ezt az órát töltöttük, és aki tanácsokat adott, hogyha van egy kis megtakarításunk, akkor ezzel mégis mihez kezdjünk, miért nem jó otthon tartani a fiók mélyén, vagy pedig lekötetlenül látra szólóan a bankszámlánkon. Hogyha szívesen visszahallgatnátok, akkor persze erre is van mód, mert elérhetővé fogom tenni a Manna FM podcastján ezt a beszélgetésünket is. iTunes-on, Spotify-on is nyugodt a perceitekben, áthallgathatjátok majd, és akár meg is beszélhetitek a családtagokkal, hogy mi legyen akkor a pontos teendő. Jó rádiózást a Manna FM-mel, ami gondolkodtok életöröm zenék jönnek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kertész Nikoletta, a MyNeuro hálózat alapítója és vezetője a beszélgető partnerem. Magyarországon már egyre inkább teret hódít ez az új technika, ami az agyhullámok újraprogramozásával ígér javulást mentális egészségi probléma esetén. Ez pedig a neurofeedback rendszer. Na de kezdjük Nikoletta elsőként azzal, hogy mit is takar ez a kifejezés.
3: Olyan készségszintű tanulási módszer, amelynek során az idegsejtek között új kapcsolatokat építünk, mindennek a célja az, hogy az idegrendszer működése jobb legyen a korábbinál. Egészségügyi kihívások esetén, mint például a gyerekeknél a figyelemzavara, hiperaktivitás, vagy felnőtteknél az alvászavar, vagy szorongás, ilyenkor az idegrendszer nem optimálisan működik, tehát a neurofeedback ezt javítja ki úgy, hogy olyan új idegpályákat épít, idegsejtek között új kapcsolatokat épít, hogy azokon az idegrendszer működés sokkal jobban fog futni, míg a korábbi régi idegpályák ennek során szétkapcsolódnak. Amikor pedig csúcs teljesítményre törekszünk, tehát menedzserek, vezetők, sportolók, diákok, felvételizők, akkor pedig még több idegsejt kapcsolatokat hoz létre, ezáltal sokkal jobban javítja az idegrendszeri működés, mondhatnám úgy is, hogy agyturbó. Ez tulajdonképpen egy készségszintű tanulási rendszer, készségszintű tanulás például a biciklizés, vagyis hogyha egyszer megtanultam biciklizni, és utána 20 évig nem ülök biciklin, az idegrendszer nem felejti el, tehát 20 év múlva is tudok biciklizni, tehát ezzel a neurofeedback rendszerrel, amit aznap trénelünk, megcsinálunk, az úgy marad. Természetesen több alkalom kell, hogy az új idegrendszeri kapcsolatoknak a működését stabilizáljuk, de ez biztos, hogy így marad.
1: Miért fordult a figyelmed a neurofeedback rendszerek felé?
3: Nekem 3 fiam van, közülük 2 értelmileg sérült, és mindig újabb és újabb terápiák után kutattam az ő számukra, és ahogy teltek, múltak az évek, találtam mindenfélét, és a neurofeedback jött az utamba, és gondoltam, hogy akkor legyen ez a következő. De mivel már egyszer a nagyfiamnál is megtaláltam a neurofeedbacket, és akkor az akkori technológia sajnos olyan szűk kereteket adott, hogy az értelmileg sérült gyermekem nem tudott volna ebben a terápiában vagy tréningben részt venni, hiszen ott meg kellett érteni a feladatot. Ezért a kisfiamnál azt gondoltam a kisebbiknél, hogy hát ha eltelt azóta vagy 15 év, hát ha van valami újdonság a piacon, hiszen mindig fejlesztenek, és akkor így találtam meg ezt a neurofeedback technológiát, amit neveznek ILF neurofeedbacknek is, vagy Otmer módszernek is. Itt már nem kell feladatot teljesíteni, csak ülni kell a monitor előtt, és nézni a filmet, mesét, animációt, és akkor így a kicsinek is ez megfelelő volt, és tulajdonképpen így indult az egész.
1: Na, hogy mire jó a neurofeedback rendszer, ezt is meg fogjuk nem sokára beszélni. Kertész Nikoletta, a MyNeuro hálózat alapítója, a beszélgető partnerem itt a kanapéban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Akkor, amikor elalvási problémákkal küszködünk, vagy éppen a teljesítményünket szeretnénk fokozni, is jó lehet a neurofeedback rendszer. Kertész Nikoletta, a My Neuro hálózat alapítója, vezetője, a beszélgető partnerem. De hogy még mi mindenre jó a neurofeedback rendszer, azért ejtsünk ezekről szót. Például milyen egészségügyi probléma esetén vethető be.
1: A neurofeedback egy mentális teljesítményfokozó rendszer egészségügyi kihívás esetén és teljesítmény kihívás esetén is, gyermekek és felnőttek számára egyaránt, gyermekeknél főként figyelemzavar, hiperaktivitás tünetei, autisztikus tünetek, tanulási nehézségek, koncentráció, zavar, viselkedési területek tulajdonképpen, mint düroham, vagy mondjuk bekiabál állandóan az iskolába a gyermek az órán. Aztán örökbefogadó gyermekek esetén például a kötődés zavar okozta szorongásos tünetekre.
0: Felnőtteknél milyen esetben lehet bevetni?
1: Szorongás, pánik, depresszió, alvászavar, stresszkezelés, migrén, fülcsengés, memóriazavar, poszttraumás stressz esetén is, valamint stroke, agysérülés utáni rehabilitáció, illetve maga a teljesítményfokozás pedig inkább úgy tudnám behatárolni, hogy olyanok számára, akik a hétköznapjaik során különösen nagy szellemi kihívásnak vannak kitéve, mint például vezetők, menedzserek, sportolók, diákok, itt a döntéshozatal, a döntéshelyzet felismerés, maga a kreativitás, asszociativitás, sportolók esetén például a szemkész koordináció, vagy a pontos időzítés, a reakcióidő csökkenése, különösen küzdő sportokban a villámgyors motorikus reakciók, több sportolónk is volt már, valamint például nyelvtanulás esetén a nyelvvizsgára felkészítés, vagy egyetemi, vagy középiskolai felvétel,

0: Rádióf, Manna FM, Kanapé, a legjobb pillanatok.
1: Kertész Nikoletta a vendégem itt a Kanapéban, a My Neurohálózat alapítója és vezetője, és beszélgettünk már a neurofeedback rendszerről, hogy ez pontosan mit akar, hogy mire jó, de hogy neked mik a személyes tapasztalataid, mit éreztél, amikor kipróbáltad, mesélj egy picit nekünk erről is.
2: Én saját magamon próbáltam először, rögtön az első nap után én már jobban aludtam, mélyebben aludtam, úgy éreztem, hogy mintha kipihentebb lennék, aztán természetesen ezt nem hittem el, és ráfogtam mindenféle Mikulásra, meg egyebekre. Aztán folyamatosan, ahogy én magamon próbáltam, vagyis nem én magam, hanem a tréner kollégákkal egymáson kezdtünk el neurofeedbackezni, azt tapasztaltam, hogy úgy jobban mennek a napok, olyan élesebbek a színek, jobban érzem magam, hamarabb jutnak eszembe új ötletek, és ez az alvás tevékenységbe is hamarabb elaludtam, regeneratívabb lett az alvás, amikor reggel fölébredtem, szinte azonnal kipattantak a szemeim, korábban ez nem így volt, úgyhogy ez volt az első tapasztalatom saját magamnál. A gyerekeimnél pedig egyértelműen az, hogy ugye a kétértelmi sérült gyereknél, a kicsinél tudok, a Nimrodnál így jobban tapasztalatot mondani, hogy ugye a figyelme jobb lett oda, figyelt így a környezetére, könnyebb volt vele feladatozni a fejlesztésen, icipicit a hiperaktivitását is lejjebb csavartam, mert nála a szakák átalvása az, ami kritikus volt, és

0: ez is hamar rendeződött nála.
1: Hogy néz ki egy ilyen tréning?
0: Maga a tréning úgy néz ki, hogy a kliensünk ül egy fotelban, néz egy monitoron filmet, animációt, ilyen grafikai animációk vannak, vagy a kisgyerekek mesét néznek, hallgatja a hozzátartozó hangot, és egy plüss macipa cipzározott rezgő dobozka rezeg az ölében. Na most, amit ő néz, az a vizuális, mondjuk úgy, hogy bemeneti jel, ami az ő idegrendszerébe bemegy a látáson keresztül, azt a jelet a neurofeedback rendszer módosítja méghozzá a képernyőt, összezárja, ilyen dobozosan leszűkíti, kicsit koncentrikusan van, hogy mozgatja is, van, hogy elfehéredik, elszürkül, van, hogy a színeknek az élessége, a kontrasztja, a színessége is változik, mindközben hang is erősödik, halkul, megakad, és a rezgés is változik, akár az erőssége, akár a gyakorisága, és erre reagál az ő idegrendszere. A hajas fejbőlére érzékelőket ragasztunk, ezzel olvassuk le az agyhullámokat, hiszen ez egy, mondhatnánk úgy is, hogy ez egy agyhullámtréning. Leolvassuk az agyhullámokat, az bekerül egy elektroenkefalográfba, ami felveszi ezeket a jeleket, ez továbbítja a neurofeedback szoftver felé, és maga a szoftver új idegrendszeri jeleket képez az előbb említett formában, tehát a képernyőt szűkíti, összecsukja, kinagyítja, fehéredik, feketedik, a hangot változtatja, illetve a rezgést is változtatja. Erre ismét reagál az idegrendszer, ismét bekerül a jel a szoftverbe, és a szoftver pedig új vizuális, auditív, tehát képi, hangi, illetve rezgés jelet készít az idegrendszer számára, és azt a kliens ismét látja, hallja, érzékeli, és ez egy folytonos visszacsatolási kör, ez egy folytonos, mondjuk úgy, hogy tapintási hurok, amit ő lát, hall, tapint, arra reagál valahogy az idegrendszer, és ebből ismételten mindig új jeleket készít a neurofeedback rendszer, és ez megy 40-45 percen keresztül, és ez egy tudattalan tanulásnak is nevezzük, hiszen ő neki nem kell külön arra koncentrálni, hogy mit lát a monitoron, hanem az idegrendszer automatikusan javítja az ő egyenetlenségeit és optimalizálja a működését ennek során.
1: A technológiai háttérről is jó lenne tudni egy-két dolgot. Máté is erre kíváncsi, ez a 0677-1986-ra érkezett ez a kérdés. Természetesen csak a mi szintünk, hogy mi is meg tudjuk érteni, miről is van szó itt a neurofeedbacknél. Kertész Nikolettával folytatjuk mindjárt, amely Neurola hálózat alapítójával, vezetőjével.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kis időnk van, hogy beszélgessünk Kertész Nikolettával, a My Neurohálózat alapítójával, vezetőjével, akivel a neurofeedback rendszerről beszélgettünk, és ott tartottunk, hogy egy picikét elmondott, hogy a technológiai háttere mindennek micsoda.
2: Az a neurofeedback rendszer, amivel én foglalkozom, professzor dr. Ottmer és felesége Susan Ottmer fedezték fel, tulajdonképpen fejlesztették ki ezt a típusú neurofeedback rendszert a korábbi neurofeedback alap elvi működésen alapulva, hiszen 1967-ben publikálták először a neurofeedbacket, és ennek a technológiának vagyok a magyarországi forgalmazója és a trénerképzési jog tulajdonosa, tehát olyan trénereket képzek a képzéseimen, akik a jövőben szintén hasonló praxisokat, vagy ugyanilyet alapíthatnak, mint amit én. Most ez a technológia, ez az egyetlen, ahol nagyon széles spektrumban tudunk fogadni klientúrát, hiszen itt nem kell feladatot teljesíteni. A látás, hallás, tapintáson keresztül tréneljük az idegrendszer, tehát hogyha egyik kiesik, a látás vagy a hallás, akkor ilyen módon látássérült és siket klienseket is tudunk fogadni. Azáltal, hogy nem kell feladatot teljesíteni, ezért értelmi sérültség esetén, vagy pedig olyan pszichikai állapotok esetén, ahol mondjuk frusztrációt okozna a feladat teljesítés, ez akkor is alkalmazható, úgyhogy éppen ezért ez a legszélesebb spektrumban alkalmazott módszer, valamint a technológiának van egy olyan sajátossága, hogy nagyon nagy mértékben kiküszöböli a tréneri hibázást, hiszen ez egy automatizált rendszer.
1: Ez alatt mit értesz pontosan, Nikoletta?
2: Az nem azt jelenti, hogy rákapcsoljuk és saját maga működik, hiszen mi azért ott több ponton beavatkozunk trénerként, de ez egy megbízható, biztonságos, automatizált rendszer.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kertész Nikolettával, a My Neurohálózat alapítójával, vezetőjével beszélgettünk itt a Manna FM-en, és elmesélte Nikolett, hogy az agy természetes önjavító képességét hogy tudjuk kihasználni, és hogyan lehet az agyhullámokat újra programozni. Ha valakit érdekel a beszélgetés, visszahallgathatja a Manna FM podcast felületére. Felteszem, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on érdemes keresni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalom. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rufust, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rufus másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Időjárás.
3: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.
4: Using every sky, I don't show my skin.

0: István Dániellel.
1: Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közülük kapuajak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró, két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtődombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kosmárosról, egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon mécses világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült telke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint a mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlősgazdák védőszentjének, Szent Donátnak szentelt kis barokk toronytemplom, csupán néhány négyzetméteres, egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet, a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás Tádé kápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás Tádé kápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretet otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a gyümölcsoltó boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik. Kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a gyümölcsoltó boldogasszony kápolna. A II. Világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbach-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mindegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a 2-szeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző bor vidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Két nagy vágányfelújítás indul a MÁV-nál Pünköst után. Záporoztak a bírságok a budapesti buszsávoknál. Október után is maradhat a Budapest-Philadelphia repülőjárat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Pünköst után jelentős vasúti felújítások kezdődnek az ország több pontján. A munkák miatt hosszabb menetidőre pótlóbuszokra és menetrendi változásokra is számítaniuk kell az utasoknak. A MÁV tájékoztatása szerint kedden kezdődik a Budapest-Pécs vasútvonal egyik fontos karbantartása. A munkálatok Réd, Szilas és Dombóvár között zajlanak majd, és várhatóan egy hónapig tartanak. A felújítás során többek között pályakarbantartási munkákat végeznek, amelyek célja a vasúti közlekedés biztonságának és pontosságának javítása. Az érintett szakaszon a következő hetekben módosított menetrendre kell készülniük az utasoknak. Szerdán egy másik nagy beruházás is elindul, Szerencs és Nyíregyháza között egész nyáron dolgoznak majd a szakemberek. A munkák részeként Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, emellett pedig több útátjárót is átépítenek. A fejlesztés egyik fontos célja a korábbi sebességkorlátozások, úgynevezett lassú jelek megszüntetése. Ez hosszabb távon gyorsabb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedést tehet lehetővé az érintett térségben. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról, mert több járat esetében módosulhat az indulási idő vagy az útvonal. Május 26-ától új forgalmi rend lép életbe a budapesti Pesti alsórakparton. A nyári időszakban hétköznap esténként és éjszakánként is autómentessé válik a terület, így a gyalogosoké, futóké és kerékpárosoké lesz a Dunapart. A főváros döntése szerint minden hétköznap este 7:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják az autóforgalom elől a Pesti alsórakpart egy részét. A hétvégi nyitás rendje viszont nem változik, tehát pénteken este 18:30-tól hétfő hajnalig továbbra is teljes szélességében a gyalogosok és a szabadidős programok számára adják át az egész területet. A városvezetés szerint a döntést részletes forgalmi vizsgálatok előzték meg. Az elmúlt évek adatai azt mutatták, hogy estére jelentősen csökken az autóforgalom, miközben egyre többen használják a rakpartot sétára, sportolásra vagy éppen kikapcsolódásra. Az új rendszert úgy alakították ki, hogy az autós csúcsforgalmat még ne érintse komolyabban. A lezárást úgynevezett közúti kapukkal oldják meg, amelyeket a Budapest közút üzemeltet majd. A teljes zárási folyamat és a forgalom kivezetése körülbelül 1 órát vesz igénybe. A rakparton a nyári időszakban továbbra is lehet majd futni, kerékpározni, piknikezni, vagy egyszerűen csak a Dunaparton kikapcsolódni. A főváros ugyanakkor arra kéri a kerékpárosokat és a rollereseket, hogy fokozottan figyeljenek a gyalogosokra. Az autósoknak is változásra kell készülniük, hétköznap esténként 6:30-tól a Margit híd és a Havas utca közötti lehajtóknál pirosra váltanak a rakpartra vezető lámpák, vagyis onnantól már nem lehet szabályosan lehajtani az alsó rakpartra. A taxisok sem használhatják ilyenkor az útvonalat, az utas felvételt és a kiszállítást a felső rakpart környékén kell megoldaniuk. A jelenlegi rugalmas forgalmi rend szeptember 19-éig marad érvényben. A főváros az első hetek tapasztalatai alapján később még módosíthatja a nyitási időpontokat is. 2 nap alatt több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten egy célzott közlekedési ellenőrzés során. A legtöbb autós a buszsávok szabálytalan használata miatt bukott le. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közös ellenőrzést tartott május 20-án és 21-én a főváros több forgalmas pontján. Az akció során elsősorban a buszsávok szabályos használatát figyelték. Az ellenőrzések többek között a Hegyalja úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Andrássy úton, a Bartók Béla úton, valamint a Gellért tér környékén zajlottak. A rendőrök összesen 73 esetben intézkedtek a két nap alatt. A legtöbb szabálytalanságot a buszsáv jogosulatlan használata jelentette, emiatt 57 autós kapott helyszíni bírságot, egy sofőr ellen pedig szabálysértési feljelentést is tettek. Emellett több más közlekedési szabályszegést is feltártak az ellenőrzés során. Volt, akit lejárt műszaki engedély miatt büntettek meg, más mobiltelefont használt vezetés közben, de akadt olyan motoros is, aki a kerékpársávban közlekedett. 5 autós azért kapott közigazgatási bírságot, mert nem használta a biztonsági övet. A rendőrök 3 esetben szabálysértési feljelentést is tettek, például forgalomból kivont jármű használata és szabálytalan rakományrögzítés miatt. Az akció során egy férfit engedély nélküli vezetés miatt elő is állítottak. A hatóságok szerint a buszsávok szabályos használata kiemelten fontos, mert ezek biztosítják a közösségi közlekedés gyorsabb és kiszámíthatóbb haladását a fővárosban. Október után is maradhat a Budapest-Philadelphia repülőjárat. 6 év szünet után újra közvetlen repülőjárat köti össze Budapestet és az Egyesült Államokat. Ráadásul nem kizárt, hogy a most még csak nyárra meghirdetett járat hosszabb távon is megmarad. Újra indult az American Airlines közvetlen Budapest-Philadelphia járata, amely naponta közlekedik a nyári menetrendben. Az első gép múlt héten csütörtökön reggel landolt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, ezzel 6 év után ismét közvetlen légi kapcsolat jött létre az Egyesült Államokkal. A járat egyelőre október elejéig szerepel a menetrendben, de a Budapest Airport vezérigazgatója szerint az utasforgalom alapján nem kizárt, hogy a kapcsolat a téli időszakban is megmarad. Arról is beszélt a vezérigazgató, hogy hamarosan újabb transatlanti járat indulását jelentik be Budapestről. A sajtótájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, hogy a budapesti repülőtér fejlesztése stratégiai kérdés Magyarország számára. Szerinte a turizmus és a gazdaság növekedése miatt elengedhetetlenné vált a kapacitások bővítése, valamint a reptér kötött pályás, vagyis vasúti kapcsolatának kiépítése. A miniszter hangsúlyozta, hogy Budapest jelenleg Európa legnagyobb olyan repülőtere, amelynek nincs közvetlen vasúti összeköttetése a belvárossal. Elmondása szerint a szükséges tervek már elkészültek, és a kormány prioritásként kezeli a fejlesztést. A közvetlen járat iránt komoly az érdeklődés. Az első Philadelphia-Budapest gépen a 234 ülőhelyből 231 foglalt volt. A szakemberek szerint az amerikai piac kiemelten fontos Budapest számára, hiszen évente több mint 600 ezer utas utazik európai átszállással az Egyesült Államok és a magyar főváros között. Az American Airlines képviselői szerint Budapest egyre népszerűbb úti cél az amerikai turisták körében is. A város kulturális élete, termálfürdői, történelmi épületei és pezsgő éjszakai világa különösen vonzó az amerikai utazók számára. A légitársaság Boeing 787-es Dreamliner gépei közlekednek az útvonalon, a menetidő Budapest irányába kevesebb, mint 9 óra. A philadelphiai csomóponton keresztül pedig számos további amerikai és karibi célállomás is könnyebben elérhetővé válik a magyar utasok számára. Új emlékhely tiszteleg a roma holokauszt áldozatai előtt Óbudán. A harmadik kerületi Csíkszereda parkban felavatott emlékmű nem csak a múlt tragédiáira emlékeztet, hanem a közös felelősségre és az emlékezés fontosságára is. A roma holokauszt áldozatainak emléket állító alkotást a harmadik kerületi Csíkszereda park területén avatták fel, az eseményen pedig beszédet mondott Kis László Óbuda Békásmegyer önkormányzatának polgármestere, aki hangsúlyozta, hogy semmilyen ideológia vagy érdek nem igazolhatja ember életek elvételét. A polgármester úgy fogalmazott, hogy nem lehet akkora különbség ember és ember között, hogy bárki elveszítse méltóságát vagy jogát az élethez. Az avatáson elhangzott, hogy az emlékmű nem csupán történelmi emlékhely, hanem figyelmeztetés is arra, milyen következményei lehetnek a gyűlöletnek és a kirekesztésnek. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Make you move. Cross GPS.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúp alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszé lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az azévi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelműügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntőülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart.
1: Időjárás.
5: Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: find my shoe. Hey, I'm Brandon Lake, and this is the story behind the song Miracle Child. There's an opening lyric, and it says, I shouldn't be alive.
1: A zenei melején arról énekelek, hogy igazából nem is kellene élnem. Az igazság az, hogy ez az én igaz történetem. A szüleimnek 6 vetélése volt előttem. Ezek után tulajdonképpen nem is kellene élnem, de ők ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amit az Úrnak tettek, hiszen Isten azt mondta nekik, hogy szülők lesznek, és én leszek az első szülöttük. Azóta még egy öcsém és egy húgom is született, élnek és virulnak, ezért is szerettem volna ezt a dalt. Szóval szeretném, ha ez a történet nekik is bátorítás lenne, hogy ti is mind a ketten csoda gyerekek vagytok, Isten számára nincs lehetetlen. I

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, amíg szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepi ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az abstrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
0: Programajánlót hallottak. Minden péntek 18 órától Cinem Anna Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelműügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntőülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Időjárás. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Élet, öröm, zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
1: Reklám hangzott el.
6: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelműügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntőülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart.
0: Időjárás.
6: Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Indul a kedd reggeli Budapest Update. Rövidhetünk lesz, hála a pünkösnek. Úgyhogy most csak 4 napot kell dolgozni. Egyébként mindjárt mondom, hogy mi mindenről nevezetes a mai nap, május 26-a, majd nyitom a kalendáriumot, és aztán természetesen jönnek majd a budapesti aktualitások is hamarosan. Sok mindenről lesz szó. Ezerrel készülünk majd a BL döntőre, de nem csak mi, hanem egyébként a komplet reptér, majd erről is lesz szó, illetőleg arról is, hogy az Airbnb még mindig agyonveri az albérletet a fővárosban, de próbálják tűzzel vassal írtani. Jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Jó reggelt kívánok! Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, május 26-a, KEDD. 46 éve Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrben a Soyuz 36 fedélzetén. 77-ben vadászpilótaként dolgozott a Gyulaházán született Farkas, amikor az Interkozmos nevű programnak köszönhetően lehetőség nyílt a szovjet-magyar közös űrrepülésre. A magyar jelölteket abban az évben kezdték kiválogatni a szigorú orvosi követelmények alapján. Végül csak ketten kaptak kiképzést 1978 tavaszától Csillagvárosban, a Gagarin űrhajós központban, Farkas Bertalan és Magyar Béla. Két év alatt kemény fizikai felkészülés mellett kellett megtanulniuk mindent az űrhajóról, az űrrepülésről és az űrállomásról, miközben tudták, csak egyikük mehet majd. Az 1980. május 20-án kilőtt Soyuz 36 fedélzetén Farkas Bertalan lett a magyar résztvevő, társa a tapasztalt szovjet asztronauta Valeri Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. Farkas Bertalan három gyermek apja, a hivatásos repüléstől már visszavonult, de a mai napig számos meghívást kap különböző tudományos intézményektől, hogy tapasztalatait, tudását megossza az érdeklődőkkel. 40 éve az Európai Unió hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 arancsillaggal díszített logó. A csillagos zászló 1955 óta volt az Európai Tanács jelképe, amit 1986-ban emeltek az Unió hivatalos lobogójává. A háttér a kékeget, a csillagok az európai embereket szimbolizálják. A 12-es számnak nincs köze a tagállamok számához, a teljességet és a tökéletességet jelképezi. Az európai zászló használata mellett a tagállamok megtartják saját nemzeti lobogóikat is. 132 éve született Lukács Pál, az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Catherine Hepburn, Elvis Presley és James Dean mellett is szerepelt, és Hitchcock is rendezte. Eredeti neve Munkácsi Pál. Az Őrség a Rajnán című filmen nyújtott alakításáért a legjobb férfi főszereplőként kapta az Oscar-díjat, és ugyanezért Golden Globe-ot is. Férfias eleganciája megjelenése volt, a 30-as években játszott fekete-fehér filmdrámában és romantikus alkotásban is. A George Cukor rendezte Fiatalasszonyok című drámában, amelyben a női főszerepet Catherine Hepburn és Joan Bennett alakította, Lukács egy Goethe-versre komponált Csajkovszki dalt is elénekelt, amelynek szövegét ő ültette át németből angolra. Angliában is forgatott romantikus vígjátékot és krimit Alfred Hitchcock rendezésében. Játszott kalandfilmben, Werner regény Walt Disney-féle feldolgozásában, zenés vígjátékban, többek közt Elvis Presley és Ursula Andress volt a partnere, de tévéfilmben is láthattuk. 109 éve született Szörényi Éva, kosudias színésznő, kiváló művész, érdemes művész. Schwab Elvira volt az eredeti neve. 105 éve született Bárdi György színész, legendásat alakított mások mellett Jumurdzsákként az Egri csillagokban, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész. 78 éve született szintén a mai napon Gálvölgyi János, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, parodista, szinkron színész, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Pályafutását a Révai nyomdában kemigrafikus fényképészként kezdte, 68-ban parodista győztese lett a Ki mit tud vetélkedőnek. 73-ban elvégezte a Színház és Filmművészeti Főiskolát, a Tália majd a Madách Színház tagja lett. Elsősorban komikus darabokban játszik, rendkívüli népszerűségnek örvend. A Rádió Kabaré és a Heti Hetes című tévéműsor rendszeres vendége volt, saját műsora is volt a Gálvölgyi Show. Műsorvezető még a Klubrádióban. Szinkron színészként is kedvelt Benny Hill, illetve Harry Klein, Derrick állandó magyar hangja volt. És 60 éve nincsen közöttünk Tamási Áron, kossuthdíjas író akadémikus. Ő első novelláját 1922-ben jelentette meg, később az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 1925-ben jelent meg első novellás kötete. Hazatérése után Kolozsvárot telepedett le, és az erdélyi magyar irodalmi és szellemi élet vezető alakja lett. Az Újság is az Ellenzék munkatársa volt, előadáskörutakat szervezett, többször szerepelt Magyarországon is. 1933-tól a Brassói Lapokban külön rovata volt. Budapest ostromát Bajor Gizi házában vészelt át. 45-től 47-ig országgyűlési képviselő volt, később kiszorították az irodalmi életből, aztán újra megjelentek cikkei, elbeszélései. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta. Írásaiban főként a székely falvak világát, az erdélyi szegénységi életet, a megélhetésért, az urakkal és a természettel folytatott küzdelmet, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Ma folytatódik a nyarat idéző időjárás, a zavartalan napsütés mellett akár 30 fok is lehet. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Nem sokára erről is mesélek majd a Budapest Update-ben.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is, hogy mi mindenről írnak a mai reggelen az internetes lapok, illetőleg a klasszikus értelemben vett újságok. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légi közlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra. A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing 787-8 Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, ami hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. A Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt a Vizer több intézkedést hozott, ezek kihatással vannak a menetrendre is, közölte a légitársaság. Hangsúlyozták, május 29-én egész nap és május 30-án 17 óráig minden londoni járat az egyes terminálra érkezik, és 30-án 17 órától május 31-éig a nap végéig az egyes terminálról indul. Kiemelték, a Budapest Airport ezen a hétvégén ingyenes transferbuszt biztosít a két terminálja között. A Vizer azt javasolja utasainak, ellenőrizzék digitális beszállókártyáikon, hogy a járatuk melyik terminálról indul, emellett az érintett utasokat az általuk megadott elérhetőségeken is értesítik a változásról. Vasárnap minden check-in pultnál el lehet majd végezni bármelyik londoni Vizer járatra az utasfelvételt. Javasolják, hogy az utasok 2 órával a járat indulása előtt érkezzenek a repülőtérre. A Vizár azt is kéri az utasoktól, hogy a jelentősen megnövekedett forgalom, valamint esetleges közúti korlátozások miatt szálljanak a szokásosnál több időt a repülőtérre való kijutásra, és készüljenek arra is, hogy a belvárosba jutás is több időt vett igénybe. A légitársaság közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy az egyes terminál parkolója ezen a hétvégén nem használható, a járművek csak az utazók ki- és beszállásának idejére állhatnak meg ott. A Budapest Airport a hatóságokkal és az illetékes szervezetekkel közösen hónapok óta készül az UEFA Bajnokok Ligája döntőivel összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésére. Az egyes terminál az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd. A rendezvény időszakában valamennyi érintett szervezet megerősített létszámmal teljes kapacitással működik, közölte a Budapest Airport. A 3 nap során a többletforgalmat a dedikált charterjáratok, a kisgépes forgalom, valamint a légitársaságok által indított sűrítőjáratok adják majd. Május 29 és 31 között a járatok száma a megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik, különösen szombaton és vasárnap, amikor közel 800 járat közlekedik naponta. A legnagyobb forgalom növekedés várhatóan a londoni és párizsi útvonalakon jelentkezik. Ismertették, a repülőtér speciális légiforgalmi és utaskezelési folyamatokat dolgozott ki erre az időszakra, továbbá ideiglenesen infrastruktúra elemeket is kialakít. Ennek részeként a Budapest Airport megnyitja az egyes terminált, amely az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd. Az Airbnb még mindig agyonveri az albérletet, de tűzzel vassal írják Budapesten. A 9. kerület kivételével szinte mindegyik belvárosi kerületben napirendre került az Airbnb szabályozás, miután Józsefváros társadalmi egyeztetésre bocsátotta a lakáshotelek szabályozására vonatkozó tervezetét. Ennek kapcsán az ingatlan.com megnézte, hogy mennyi az annyi. Budapesten nagyjából minden 100. lakás működik rövidtávú szálláshelyként, azaz Airbnb lakásként. A belvárosi kerületekben viszont ez az arány több mint 4-szeres. Az első, 5., 6., 7., 8. és 9. kerületben a lakások több mint 4%-a lakáshotelként van jelen a piacon, az Airbnb-k több mint 80%-a is a belvárosban található. A lakáshotel a legtöbb belvárosi kerületben körülbelül 2-szeres annyi bruttó bevételt hoz, mint a hosszú távú kiadás. A magasabb bevételhez ugyanakkor nagyobb költség, több munka és erősebb szabályozási kockázat társul. Az ingatlan.com elemzése szerint a fővárosban közel 9800 társasházi lakás működik Airbnb jellegű szálláshelyként, azaz lakáshotelként. Ezeknek több mint 80%-a pedig mindössze 6 belvárosi kerületben található. A belvárosi kerületekben az Airbnb lakások kihasználtsága jellemzően 64-70% között alakul, ami továbbra is erős bevételi potenciált jelent a tulajdonosok számára. Közben sikerrel zárult a Heineken rekord kísérlete. Május 16-án az Erzsébet téren felállított közel 7 méteres óriás csocsóasztalon több mint 600-an játszottak együtt, és több több mint 700 gólt lőtt a két csapat. Ezzel új magyar rekord született, amelyhez hasonló kísérletről nemzetközi szinten sincs tudomásunk. Az egész napos csocsó maraton azonban nem csak a csúcs döntésről szólt. A résztvevők sokszor idegenként érkeztek és barátként távoztak, ismét bizonyítva, hogy a szurkolóknak több barátjuk van. A 10:30-kor kezdődő és 19 óráig tartó rekordkísérlet során a több mint 7 méter hosszú asztal két oldalán összesen 642 játékos állt egymással szemben, és váltak ezzel a csocsó bajnokaivá. A regisztráltak a helyszínen spontán összeállított csapatokban gyorsan megtalálták a közös hangot. A rekord mellett a nap további csúcspontja volt, hogy a helyszínre érkezett az UEFA Bajnokok Ligája hivatalos trófeája, amellyel a résztvevők is fotózkodhattak. A játékosok között a Heineken napközben több száz ajándékot osztott ki, a nap végén pedig egy páros belépőjegyet is kisorsolt a május 30-i BL döntőre, hogy a nyertesek több tízezer emberhez csatlakozva szerezhessenek felejthetetlen élményeket a Puskás Arénában. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Június 9-én állt át forgalomba a különleges kis busz, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőibe. A közönség Hajdú Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítási kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek mindent igényhez alkalmazkodni. Szívesen visznek szórakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. A rendhagyó utazásra a szabad helyek erejéig egy internetes kérdőív a hivatalos Google Form dokumentum kitöltésével lehet leadni a jelentkezéseket. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Közsda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelműügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsó rakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Alvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója. A budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát. Az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videó lejátszást mondtat magáinak, havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádiós játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvirága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdie, David Bisbal, Topic és Nico Santos. Álvaro Soler új, már negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszíves szólóbb és a legszabadabb mindközül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni, másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mind a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló világzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kom Tobin író lesz az idei 31. budapesti nemzetközi könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. budapesti nemzetközi könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Alice Smith-t köszöntik. A budapesti nemzetközi könyvfesztivál korábbi díszvendégei volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, illetőleg

kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az öt érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényei. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az öt hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovics és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Kon Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Jó kis kiránduló tippek érkeznek. A Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgóállomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd. Néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős, csúszós időben viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a Gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Anna-völgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia.

Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, síklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Szőlőket szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a keleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletébe. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzés egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sátántangó. Tar Béla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
8: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
9: Reklám hangzott el.
10: Folytatódik a kánikula. Megállapodás születhet a héten az uniós forrásokról. Zavartalan a hazai kerozénellátás. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Heteken belül benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg a legjobb struktúra kialakításán dolgoznak azért, hogy például ne legyenek párhuzamosságok az integritás hatósággal és az ügyészséggel. Erről is beszélt a Telexnek adott interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a hivatal már nyáron, de legkésőbb ősszel el tudja majd kezdeni a munkáját. Idén 6% felett lehet az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály közölte, hogy az euró bevezetésének feltételeit 2030-ra teljesíteni szeretnék. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Zavartalan a hazai kerozénellátás, a repülőterek működése biztosított, reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre. A cég közölte, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. A közel-keleti konfliktus viszont továbbra is zavarja az üzemanyagellátást. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfáskúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A Székelyföldi Város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket csütörtöktől a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
3: Május 26-a van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt. Farkas Bertalan az első magyar űrhajós ezen a napon kezdte meg egyhetes útját a világűrbe, a Soyuz 30-at fedélzetén, úgyhogy természetesen a történelem nagyja és sorozatunk mai főszereplője, ő lesz Farkas Bertalan. Isten éltesse a Fülöp, az Evelin, a Gyöngyvér és az Aladár nevű hallgatókat, és boldog születésnapot mindenkinek, aki május 26-án született. Ezen a napon lett Olaszország királya Napóleon Bonaparte, és ezen a napon lett az Európai Unió hivatalos zászlója, ez a bizonyos kék háttérben szereplő 12 aranycsillaggal díszített lobogó. Erről is szó lesz majd még a történelmi érdekességek sorozatban. A mai napon a vendégem lesz Buzás Dóri, Life és Business Coach, akivel a munkahelyi környezet fontosságáról beszélgetünk, de most az Életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak mai főszereplője, személyes kedvencem, de szerintem sokunk személyes kedvence, Farkas Bertalan, aki augusztus 2-án ünnepli a születésnapját. Ő az első magyar űrhajós, 1980. május 26-i utazásával Magyarország a nemzetek sorában 7-ként lépett ki a világűrbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Gyulaházán született 1949-ben Farkas Bertalan, a középiskolai tanulmányait Kisvárdán folytatta, a Bessenyei György gimnáziumban érettségizett. Zseniális labdarúgó volt, de miután Nyíregyházán megismerkedett a sportrepüléssel, úgy döntött, hogy ő bizony pilóta lesz. 1967 és 69 között elvégezte a Kilián György repülőműszaki főiskolát Szolnokon. 70-től 71-ig a szovjet repülőműszaki főiskola növendéke volt, aztán 1972-ben repülőtiszt, 76-ban első osztályú vadászrepülő lett. A Magyar Légierő pápai alakulatánál szolgált, aztán önként jelentkezett űrhajósnak, és 1978-tól századosi rendfokozattal űrhajós kiképzésen vett részt. A szocialista országok közös űrkutatási programja az Interkozmosz keretében az 1970-es évek második felében vált lehetővé, hogy a szovjet Szojuz űrhajókon a tagországok, köztük Magyarország is, egy-egy képviselője is feljusson a világűrbe. Az űrhajósoknak sokrétű szűrésen, képzésen, kiképzésen átesett vadász repülőgép pilóták jelentkezhettek csak. Az 1977 tavaszán a Kecskeméti Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézetben, ami ma a Repülőorvosi Alkalmasság Vizsgáló és Gyógyító Intézet nevét viseli. Szóval ott kezdődött folyamat során a jelöltek körét négyre szűkítették, akik közül ketten Farkas Bertalan és Magyari Béla a Moszkva melletti Jurij Gagarin űrhajós kiképző központban, népszerű nevén Csillagvárosban végezték a további felkészülést szovjet kollégáikkal együtt 78 és 80 között. Kettejük közül a választás már 1978-ban Farkas Bertalanra esett, akit szükség esetén Magyari Béla helyettesített volna. A tervek szerint a szovjet-magyar űrutazása 79-ben került volna sor, de áprilisban technikai hiba miatt meg kellett szakítani a szovjet-bolgár űrrepülést, és az a döntés született, hogy amíg nem tisztázzák a probléma valódi okát, a magyar űrhajós és szovjet társa nem szállhatnak fel. Farkas Bertalan kutató űrhajós és Valeri Kubaszov parancsnok 1980. május 26-án moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor a Szojusz 36 fedélzetén indult útnak a kazahsztáni Bajkonur űrközpontból. Magyarország ezzel a nemzetek sorában 7-ként lépett ki a világűrbe. Az űrhajó egy nappal később dokkolt a Szaljut 6 űrállomáson, ahol Leonid Popov és Valeri Ryumin szovjet űrhajósok fogadták őket. A nemzetközi személyzet programjában több magyar kutatóintézetek által tervezett orvosbiológiai, fémtechnológiai, fizikai, távérzékelési és erőforrás kutatási kísérlet és megfigyelés is szerepelt. Azt is vizsgálták, hogyan termelődik az emberi szervezetben kozmikus körülmények között az interferon fehérje. A pille sugárdózis mérővel az űrhajósokat érő sugárzást, a Balaton nevű műszerrel pedig szellemi munkavégző képességüket figyelték meg. Farkas Bertalan utóbb aztán elárulta, hogy a maga 68 kilójával asztronautának vékony dongájú volt, úgyhogy a szkafanderébe ólomtéglácskákat kellett beleszerelni, hogy meglegyen az előírt súlya. Farkas Bertalan és Valeri Kubaszov a Szojusz 35 fedélzetén június 3-án értek földet Kazahsztánban. Ők voltak az elsők, akiknek a földre való visszaérkezés alatt 45-50 G-s túlterhelést kellett elviselniük. Az első magyar asztronauta 7 napot, 20 órát és 45 percet töltött a kozmoszban. Visszaemlékezései szerint leírhatatlan érzés volt meglátni Magyarországot a világűrből. Az űrutazásnak hatalmas visszhangja volt, a magyar űrhajóst hősöknek kijáró tiszteletadással fogadták, állami kitüntetéseket kapott, és alezredessé léptették elő.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Beszéljünk egy kicsit a nátrium glutamátról, vagy ahogy szokták volt mondani, kínai étterem szindróma. Tulajdonképpen ez a nátrium glutamát érzékenység. Azért fontos erről beszélni, mert ez egy olyan ételízesítő, vagyis egy természetes ízfokozó, ami sokkal-sokkal több ételben jelen van, mint gondolnánk, és bár nagyon jó ízt ad, egy kicsit rá is tud függni az ember, ha szabad így fogalmazni, de közben pedig nem biztos, hogy mindenki bírja. Manapság szinte már mindenki hallott róla, hogy létezik egy ötödik alapíz, ez a bizonyos umami. De az nem biztos, hogy tudjuk, hogy milyen is ez az íz, és miért jó, hogyha belekerül az ételbe. Na hát lássuk akkor, hogy mitől van egy ételnek úgynevezett umami íze. Kicsit beszéljünk a felfedezéséről. Nagyjából 100 évre volt szükség ahhoz, hogy világszerte tudományosan elismerjék az ötödik alapízt, az édes, a savanyos hús és a keserű mellett ezt a bizonyos umami ízt. Nem véletlen, hogy ennyi ideig tartott, mert elég nehéz megfogalmazni, hogy milyen is valójában, és önmagában nem is minden ember érzékeli, de nem annyira egzotikus csoda, mint azt az ember az első pillanatban gondolná. Igaz, hogy kisebb koncentrációban, de nagyon sok olyan alapanyagban jelen van, amiket bárki megtalál a kamrájában, és nem is gondolná, hogy benne van ez a bizonyos anyag. Kikunae Ikeda, japán kémikus németországi tanulmányai alatt vette észre, hogy néhány ételt egy egészen sajátos finom íz jellemez, és fontolóra vette, hogy négy jó meghatározott ízminőségén túl lehetséges, hogy létezik még egy, ami elég elkülönül az ismert néhány alapíztől. Aztán miután visszatért Japánba, és úrja megkóstolta a szárított tengeri algából készült hagyományos levest, a dashit, rájött, hogy ugyanazt az ízt érzi benne, mint a német ételekben. Tanulmányozni kezdte a leves főalapját képező kombu algát, hogy azonosítsa a kulcsfontosságú kémiai összetevőjét, ami felelős ezért az egyedülálló ízért. Hosszú kémiai folyamat után sikerült neki izolálni a glutamin savat, amit korábban már felfedeztek, ugyan, de nem tanulmányozták az érzékszervi tulajdonságait, mivel egyszerűen savanyú ízűnek tartották. Ikeda viszont rájött, hogy a glutamin savnak só formájában kell jelen lennie, hogy ezt a keresett, általa keresett egyedi ízhatást váltsa ki, és az érezhető legyen, amit aztán ő maga Ikeda nevezett el umaminak. A tanítványa volt az, aki felfedezte, hogy más anyagok, például az inozinát, vagy a guanilát, szintén ugyanezt az umami ízt hozzák, ezt is váltják ki, és glutamin savval kombinálva egymás hatását erősítik, vagyis fokozzák az íz intenzitását. Ma a szinergizmus jelenségeit széles körben elismerik és gyakorolják világszerte, mint például a kombó és a szárított bonito tengeri hal kombinációja dashiban, vagy zöldségek és húsok vagy halak keverésével különféle leves alaplevekben. A felfedezése után 1909-ben fejlesztette ki és szabadalmaztatta új fűszerként a mononátrium glutamátot, ugye, és akkor helyben is vagyunk, az MSG-t vagy E621-et, ahogyan jelölni szokták a csomagolásokon, ami már a világszerte elterjedt kínai sónak is nevezik, és nagyon gyakran használják a feldolgozott élelmiszerekben, és bár eredetileg és először algából izolálták, a búzafehérje glutaminsav tartalma jóval magasabb, így aztán a tömegtermelési eljárást kidolgozták erre a bizonyos MSG előállításra hidrolizált búzafehérjéből. A célja az volt, hogy egyszerűen hozzá lehessen adni azt az umami ízt az otthon főzött ételekhez, így javítja az ízüket, akár a sót vagy a cukrot. Ikeda szenvedélye volt a japán lakosság tápláltsági állapotának a javítása, ezért is küzdött ennyire, és ez vezérelte őt az MSG kifejlesztésekor, mert a japán orvos Hizu Miyake elmélete szerint a jó íz elősegíti az ételek emésztését. Hosszasan tanulmányozták ezt, a tudományos világ egy 1979-es kémiai konferencia után Japánon kívül is elkezdte tanulmányozni az umami ízt, és aztán a kutatások során rájöttek, hogy legtöbbször az emberek az umami vegyületek ízét önmagukban nem érzik, míg más összetevőkkel keverve viszont erőteljesen javítják az ételek ízét. Az is kiderült, hogy eltérő kultúrákban másképp érzékelik megjelenik. Egy vizsgálat során az MSG oldatról a japán alanyok több mint 50%-a, az amerikai alanyoknak meg csak a 10%-a mondta azt, hogy megvan, érzi ezt az umami ízt. A legtöbb amerikai résztvevő inkább sósnak, vagy olyan meghatározhatatlan ízűnek írta le. Mivel az umami ízű dashi a különféle japán ételek főzéséhez használt alapvető leves alaplé, a japánok könnyen összekapcsolhatják az MSG oldat ízét a dashiban lévő umami ízzel. Ezzel szemben a nyugati konyha egészen a közelmúltig nem használt tiszta umamiban gazdag alapanyagokat, így aztán a tiszta umami íz érzékelése nem általános még most sem a nyugati kultúrában. Egészen addig tartottak a viták arról, hogy az alapízek közé tartozik-e, míg aztán 2002-ben fennfedezték az emberi umami íz receptorokat, mert hogy van ilyen. A mindennapokban állítólag egészségügyi haszna is van, hogyha tudatosan használjuk az umamit az ételeinkben. Az ízfokozó tulajdonsága miatt ugyanis megőrzi az ételek ízét akkor is, hogyha azok kevesebb sót tartalmaznak. Így például segíthet a sófogyasztás visszaszorításában. Bár még nincsenek tudományos adatok róla, de a szakácsokkal szerzett tapasztalatok azt sugallják, hogy ezek a bizonyos umami vegyületek képesek javítani az alacsony zsírtartalmú ételek ízét. Hozzáadása egy magas fehérje tartalmú leveshez pedig fokozza a fehérjék jól lakottsági jelét. Viszont létezik ez a bizonyos kínai étterem szindróma, mert hogy nagyon sok olyan tünet van, ami kifejezetten a nátriumglutamát, a kínai só hatásához kötődik, és például van olyan, hogy az embernek elkezd fájni a feje, gyorsabban ver a szíve, megfájdul a nyaka hátul, zsibbad, olyan hidegveríték fut rajta végig, gyengeségi érzést ad, lehangoltságot, növeli az étvágyat, csökkenti a sejtek inzulin érzékenységét, úgyhogy ha túlságosan gyakran fogyasztunk belőle, akkor az elhízás és a cukorbetegség kialakulásához is hozzájárulhat. Úgyhogy természetesen itt is csak azt tudom mondani, hogy mértékkel érdemes fogyasztani.

pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Öt pilóta és pilóta nő beszélt a Huffington Postnak arról, hogy mi az az öt dolog, amit semmiképpen sem kéne megtenni a repülőn, vagy amire legalábbis oda kéne figyelnie minden utasnak a gépen. Az első az, hogy soha ne menjen ki az ember mosdóba cipő nélkül a repülőn. Sok utas érthető módon leveszi a cipőjét, amikor leül, hogy kényelmesebb legyen a repülés, de én mindig ügyelek arra, hogy legyen rajtam cipő, amikor a mosdót használom, ezt mondta Stefándor Arnason, egy izlandi légitársaság pilótája. Ez persze nem lephet meg senkit, aki látta már egy repülőgép mosdójának a belsejét, a padló a víztől, és még ha jó tudja, mi mindentől lehet nedves, csúszós, így aztán baleset veszélyes, és akár egészségre ártalmas is. Soha ne állj fel addig, amíg a repülőgép nem parkol be a helyére, és ameddig a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztetnek, tette hozzá Michelle Groisz, holland pilóta nő, és bár ez alapnak tűnik, mégis meglepően sokszor történik meg, hogy az utasok nem bírják kivárni, amíg a gép beér a kapuhoz. A biztonsági öv kioldása, miközben a repülőgép még gurul és a jelzés világít, illegális cselekedetnek számít, sőt veszélyes is, előfordulhat ugyanis, hogy a pilótának hirtelen fékeznie kell, ennek következtében pedig a folyosón állók megsérülhetnek. Aztán a következő ezek közül, soha ne borulj ki a turbulencia miatt. A turbulencia sokaknak okoz bosszúságot, de a repülőgép nem fog leesni az égből, mondta Jean Carter, a Wheels Up magáncég pilótája, és általában egyáltalán nem veszélyes, amíg követjük a személyzet utasításait. Azaz, maradjunk ülve, és kapcsoljuk be a biztonsági övet, amikor erre kérnek, így folytatta a pilóta. A beavatatlanok számára a turbulencia aggodalomra adhat okot, van, aki bepánikol, de csak viszonylagosan kell gondolni rá, ezt javasolta Carter. Én a turbulenciát egy hajókázáshoz hasonlítanám. A csónakban látjuk a hullámokat, ahogy pattognak, a levegő ebben az esetben olyan, mint a víz, de ugye odafent nem látjuk a hullámokat. Tökéletesen biztonságos, és a repülőgép elbír vele, mint ahogy a pilóták is. Ne rakd be mindkét csomagodat a fejfeletti tárolóba. Pályafutásom elején a kereskedelmi járatokon mindkét táskámat a fejfeletti tárolóba dobtam, és nem gondoltam rá. Többi egészen addig, amíg az egyik utolsóként beszálló utas egyszer csak csalódottan nézett rám, amiért már nem volt hely az ő bőröngyének, vallotta be Carter, manapság pedig úgy tűnik, hogy a szabályok megszegése és minél több cucc magunkkal vitele a norma. A legtöbb utas pedig egyenesen a legközelebbi fejfeletti tárolóba pakol, ne tegyük. Azóta a hátizsákot mindig az előttem lévő ülés alatt tartom, mondja a pilóta. Ha mindenki megtenné ezt, sokkal könnyebb lenne az utazás, érdemes erre is figyelni, főleg, hogyha egy pilóta utasként ezt teszi. Ha arra kérnek, hogy húzzuk fel az árnyékoló redőnyt, akkor tegyük meg. Soha nem tartom lehúzva az ablakredőnyt felszálláskor vagy leszálláskor, ezt Mindy Lindheim pilóta és blogger mondta a Huffington Postnak. Nem csak jobb így a kilátás, hanem az utasok egy plusz szempárt jelenthetnek. A pilóták a pilóta fülkéből ugyanis nem sokat látnak a szárnyakból, tehát akár egy utas lehet az első például, aki észreveszi, hogyha valami rendellenesség van a szárnyal, és értesítheti erről a személyzetet. Persze nem kell az egész repülést azzal tölteni, hogy katasztrófa bekövetkeztére várva figyeljük a szárnyakat. Mi pilóták felkészülünk a legrosszabbra is, ki is vagyunk képezve, de nem gyakori, hogy ilyesmivel találkozunk. Így biztosított mindenkit a pilótanő. Tehát ezekre a dolgokra érdemes odafigyelni, de amúgy is van egyfajta kultúrája szerintem a repülésnek, és most már, hogy ennyire könnyedén, gyakran és egyszerűen repkedhetünk szerteszét a világban, ugye ennek megvan persze a maga környezeti lábnyoma, ami nehézségeket is károsodást okoz, tehát erre érdemes lenne odafigyelni, zárójel bezárva, de megvan az az etikett, ami szerint viselkednünk kell, és ami szerint utaznunk kell, és ami szerint utaznunk illik a repülőgépeken, úgyhogy érdemes, főleg a hosszabb utazások előtt tájékozódni erről is. Akár úgy, hogy olyan cikkeket elolvasunk, olyan írásokat keresünk az interneten, amiben ezekről a dolgokról pilóták és légiutas kísérők mesélnek.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. A történelmi érdekességek sorozatunkban ma az Európai Unió hivatalos zászlójának a történetéről lesz szó. 1985-ben az Európa Tanács jóváhagyásával az EU elődjének számító Európai Gazdasági Közösség is hivatalos jelképének választotta ezt a zászlót, amelyet először 1986. május 29-én vontak fel az Európai Bizottság székháza előtt, és bár az EU-t megreformáló lisszaboni szerződésbe végül nem került be a zászló és az egyéb jelképek, mivel egyes európai politikusok szerint ez a nemzeti öntudat csorbulását okozta volna az uniós országokban. 16 tagállam, köztük Magyarország is, hitet tett a négy szimbólum, a lobogó, a himnusz, vagyis az örömóda, az egyesülve a sokféleségben szlogen, valamint a május 9-én ünnepelt Európa nap mellett. De mi is a zászló története?

Alig ha akad olyan Magyarországon, vagy a világon, aki ne tudná álmából felkeltve és maga elé idézni az EU brand vagy márka, mert nevezik így is, legfontosabb elemét, ezt a bizonyos csillagos kék lobogót. Talán kevesen tudják, hogy a közös európai zászló ötlete csak úgy, mint az EU himnuszaként számon tartott örömóda, valójában nem is egy uniós intézménytől indult. Az összeurópai szimbólum iránti igény egy emberi jogi szervezet, az Európa Tanács tagjaiban fogalmazódott meg először 1950-ben, a cél pedig egy olyan jelkép létrehozása volt, amely magába foglalja valamennyi európai ország kultúráját és tradícióit, ezt azonban korán sem volt egyszerű kivitelezni, a lobogónak ugyanis egyszerre kellett szemrevalónak, méltóságteljesnek és a közös civilizációnk szimbólumának, egy európai emblémának lennie, amely hagyományőrző funkciót tölt be, ugyanakkor nem szít viszályt a nemzetek között. Száznál is több ötlet versengett, köztük művészek és teljesen amatőr alkotók munkái, míg végül aztán 5 év elteltével győzött a ma is ismert ikonikus embléma. A pályamunkák között nagy népszerűségnek örvendett egyfelől a vörös kereszt szimbólum, mint ősi európai szimbólum. Ennek egyik fő szószólója, a páneurópai mozgalom elindítója volt. Törökország azonban vallási okokra hivatkozva megvétózta ezt, majd pedig a muszlim hívők kedvéért félholddal is kiegészítették, készült egy ilyen változat is. Aztán ott volt E, mint Európa, mert hogy több dizájnhoz is mintaként szolgált az európai mozgalom fehér alapon zöld E betűt formázó zászlója, ahol egy magányos E, ahol pedig 4 E-ből álló kereszt formájában, de aztán a fradista színkombó jó pár kereszt és csillag alapú tervet is inspirált aztán később. Végül aztán győzött a csillag, és a választás így 2 csillagos koncepcióra szűkült. Az egyik döntős Salvador de Madariaga, a reménybeli eurokraták kedvenc elit egyeteme, College of Europe társalapítójának pályaművelet. Az ő zászlóján a sötétkék háttéren elhelyezkedő 8-ágú csillagok konstellációt alkotnak, amelyek az egykori ET tagállamok fővárosait, valamint Strasbourgot, a szervezet székhelyét jelöli. A miniszteri bizottság azonban végül Arzén Heinz ötletére voksolt, az Európa Tanács postaszolgálatának alkalmazottja volt ő, aki a zászló projekt koordinálásával megbízott Paul Lévy felkérésére 20 tervet is beadott, ezek között volt az is, amelyet ma Európa egyik fő szimbólumaként ismerünk. És akkor térjünk vissza egy kicsit még a már említett Paul Lévyre, egy zsidó származású belga szemére, aki a vérkorszak idején fogadalmat tett, hogy amennyiben túléli a háború borzalmait és a nácik uralmát, akkor áttér a katolikus hitre. Túlélte és megtartotta az ígéretét, a háborút követően az 1949-ben Londonban létrehozott Európa Tanács Kulturális Bizottságának vezetője lett. 6 évvel később felmerült annak az igénye, hogy az Európa Tanács részére egy zászlót tervezzenek, ugye, ahogy már korábban mondtam. És akkor itt jött a képbe Paul Lévy, a skandináv nemzeti lobogó mintájára egy a kereszt jelét hordozó zászló tervezetet nyújtott be, ám ezt a túl közvetlen keresztény jellege miatt elvetették. Történt, hogy Paul Lévy ez időtájt egy csillagkoronával díszített Szűz Mária szobor mellett haladt el egyik napján, felpillantott és látta, hogy a csillagok aranyszínben ragyognak a kék ég hátterében. Lévy az ihlettől fellelkesülten azonnal felkereste az Európai Tanács akkori főtitkárát, és a kék háttérből kiemelkedő 12 aranycsillag jegyét ajánlotta a tanács Európa zászlaja gyanánt. Ajánlatát mindenki elfogadta, és így, bármennyire is meglepőnek tűnhet, mind a mai napig a szűzanya 12 aranycsillagból álló koronája nyomán készült jelkép díszíti az Európai Unió zászlaját. És hogy honnan is ered Máriának ez az aranykoronája, ami aztán megihlette az Európai Unió zászlaját? A jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk, az égen nagy jel tűnt föl egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból álló korona. A csillagok 12-es száma nyilvánvaló utalás Izrael 12 törzsére és ezzel együtt Isten népére. A korona, mint a győzelem szimbóluma, az asszony, a megváltó anyja legyőzhetetlenségét jelképezi. A csillagok képviselte 12-es számnak az egyes kultúrák emberei mindig is különleges jelentőséget tulajdonítottak. Az egyiptomiaknál a túlvilágra nyílt 12 kapu, a görög mitológia nagyhősének Héraklésznek 12 feladattal kellett megbirkóznia, hogy a tökéletes
tökéletességet elnyerhesse, Jézus pedig 12 apostolt választott Izrael 12 törzsének megfelelően. A 12-es szám jelentéséhez hozzátartozik az is, hogy a 3-as és 4-es számok szorzatának eredményeként utalást tartalmaz a Szent Háromságra, az Atya, Fiú és Szentlélek mennyei misztériumára, amelynek nevére az apostol fejedelmek Canterbury Szent Ágoston, Szent Benedek, Szent Bonifác, Szent Cirill és Metód, Szent Adalbert az európai népek közösségét a keresztség szentségéhez kötötték. A 12-es szám bibliai jelképe, hanem is kifejezetten, de felsejlik az Európai Unió arancsillagos, kék hátterű zászlaján, jelezve a keresztény gyökerű Európa szellemi, lelki és kulturális egységét.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és Buzás Dóri Business és Life Coach, akivel a munkahelyi környezetről beszélgetünk. Érdemes lesz velünk tartani a friss hírek után is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kánikula, bejelentette a miniszterelnöki kabinet főnököt Magyar Péter. Jelentős tarifa emelést várnak a budapesti taxisok. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok, például az integritás hatósággal és az ügyészséggel, közölte a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, a hivatal már nyáron vagy legkésőbb ősszel megkezdi munkáját. Négy fő téma lesz a mai kormányülésen, egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó KLIK-ről, az Országos Környezetvédelmi Főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újra szabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncessziókról is. Bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter, a miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. Részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tiszapártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi Szél című filmnek. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Posvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, hogy a sportszövetségek irányításában, vezetői testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxi tarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Mától szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autós forgalom elől a pesti alsó rakpart egy részét. Hétfőtől péntekig, este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. A rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Buzás Dóri, Life és Business Coach, akivel a munkahelyi környezetről beszélgetünk, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A mai műsor vendége Buzás Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahelyi környezetről beszélgetünk. Milyen a jó munkahelyi környezet? Milyen a toxikus munkahelyi környezet? Hogyan tudjuk ezt felismerni? Nyilván a jót azt könnyebb, mert a magyar ember a rosszat mindig könnyebben elhisz, és abban könnyebben bele is nyugszik, sajnos, valahogy ez kódolva van bennünk. Illetve hogyan választunk munkahelyet, és hogyan hagyjuk el a munkahelyet? Mindenről beszélgetni fogunk. Szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük akkor onnan, hogy hogyan választunk munkahelyet, tehát hogy hogyan tudunk jól választani, mennyire kell tisztában lenni magunkkal, hol kezdődik ennek az önismereti része, vagy az önismereti feltétele, hogy ki tudjam választani azt, ami valóban hozzám illik.
2: Jó helyről közelítesz, Petra, mert hogy igen, az önismeret az nagyon-nagyon fontos ebben a témában, mert munkahelyek közül tudunk válogatni. Nyilván mindenkinek van egy vagy több végzettsége, az alapján úgy nagyjából megvan a csapás irány, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, merre szeretnénk menni, de ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy milyen munkahely illik hozzánk, és milyen nem, ahhoz fontos saját magunkat ismerni. Mondok egy példát. Vannak emberek, akik például nem tudnak multi környezetben dolgozni. Nem tudnak azonosulni egy olyan szemlélettel, hogy nekik A-tól B-ig terjed a munkakörük, van egy munka folyamatuk mondjuk, ami egy nagy egész folyamatnak a része, de neki csak arra a részre van rálátása, vagy ráhatása, és a többivel nem foglalkozhat. Nekik nem ajánlott egy ilyen helyen dolgozni, ők sokkal jobban tudnak érvényesülni kisebb vállalkozásoknál, ahol bele lehet folyni mindenbe is egy picit, mert hogy inkább értenek ahhoz, hogy mindenhez egy picit, mindenhez hozzáteszünk egy kicsit, vagy látják a nagy egészet, hogy az ő munkájuknak milyen hatása van a nagy egészre. Tehát tök fontos az, hogy erről legyen tudásunk, hogy mi miben érezzük jól magunkat. Például ide tudom még azt sorolni, hogy vannak olyan személyiségtípusok, akik például nem szeretnek és nem tudnak bandázni a többiekkel. És sokkal jobban érzik magukat egy home office-szal körülölelt környezetben, ahol sokat lehet otthon lenni, és akkor nem kell csicsetelgetni, nem megy el arra az idő, hogy el kell menni ebédelni, mert egyszerűen ő abban nem érzi magát komfortosan. Aha. Ha ezt tudod magadról, akkor olyan munkahelyet fogsz keresni, ahol a home office előnyben van a bejárással szemben.
1: Ez most már gyakori, Dóri? Mondhatjuk azt, hogy gyakoribb, mint a Covid előtt? Tehát Magyarországon is benne van ez már a gyakorlatban? Tehát kereshetek úgy, akkor így kérdezem, álláshirdetést is, hogy home office volt, tehát otthoni megoldással?
2: Igen, abszolút így van. Nyilván a Covid okozta ennek az elterjedését elsősorban, tehát akkor állt át nagyon sok cég home office-ra, de rájöttek ennek a gazdasági előnyeire is, hogy például nem kell akkora irodát fönntartani, mert nem járnak be az emberek dolgozni. A kis vállalkozásoknak ez egy óriási nagy előny, hogy nem kell irodát bérelni, finanszírozni, befűteni, bebútorozni és így tovább, hanem tök jó eszközök vannak arra, hogy online minimális személyes találkozással hogy lehet menedzselni az embereket. Ezt meg kellett mindenkinek tanulnia, hogy én vezetőként hogy tudok ráhatást gyakorolni a másikra. A munkavállalónak meg kellett azt tanulnia, hogy nem biztos, hogy munkaidőben kell mosni, főzni, takarítani attól még, hogy otthon vagy, hanem munkaidőben végezd el a munkádat, és minden más csinálj ugyanúgy a szabadidődben. De igen, abszolút elterjedtebb, és ezt nagyon sokan hirdetik is, és ez munkavállalói szempontból sokaknak egy előny, úgyhogy ezt mindenképp az előnyök között fel szokták tüntetni az álláshirdetésekben, hogy a home office milyen arányban elérhető az adott vállalatnál.
1: Mennyiben könnyíti meg az ember hétköznapjait a home office, vagy mennyiben nehezíti meg? Te mit tapasztaltál a praxisodban?
2: Mint mindennek, ennek is van előnye és hátránya. Az előnye mindenképp az, hogy az utazással nem veszítesz egy csomó időt napközben. Tehát, hogyha van egy 8-5-ig tartó munkaidőd, akkor nincs benne az, hogy neked még reggel egy órát tömegközlekedni kell, dugóba kell ülni, sétálni kell, és így a munkaidő után. Könnyebb a gyerekeket menedzselni, hogyha csak el kell őket dobni az iskolába, óvodába, bárhova, és utána te hazamész és otthon végzed a munkádat, mint hogy még utána időre beérni a munkahelyedre, egy csomó stressztől megkímél. Például az, hogy nem kell extrán közlekedni. Nyilván az ebéd időben, hogyha nagyon gyorsan be tudod lapátolni az ebédet, akkor van arra lehetőséged, hogy beragd azt a mosást, amit beszerettél volna rakni, és ez is segítség, mert akkor nem délután viszi az időt. a saját környezetében mindenki komfortosabban mozog, de van egy óriási nagy hátránya, és ez illetve több is természetesen, de az, hogy nem tudod szétválasztani a munkahelyi és az otthoni környezetet, az nagyon rossz hatással tud lenni például a családi kapcsolataidra. Gondolok itt arra, hogy nem tudod lerakni a stresszt, tehát hogy például pont az utazás hiányából nincs meg az a 10-20 akárhány perced, amíg hazaérsz, hogy a munkahelyi gondokat, feszültséget lerakd út közben, és kitisztult fejjel érkezz haza. Uh-huh. A munkahelyi stressz ezáltal elválaszthatatlanná válik az otthoni stressztől, és ez a kettő elkezd oda-vissza hatni egymásra, és az egyik begyűrűzik a másik életébe, a másik pedig az egyikébe. Uh-huh. Probléma például a nyári szünet, vagy amikor beteg a gyerek, és neked otthon dolgozni kell, de otthon van veled a beteg gyerek, aki már mondjuk valamennyire önellátó, de bebemászkál a megbeszéléseidre, hogy így hello anyu, akkor én most mégiscsak ezt kérem, vagy azt kérem. Tehát mindennek két oldala van, pszichésen tud nagyon megterhelő, de nagyon felszabadító is lenni egy home office.
1: Buzes Dória vendégem a mai műsorban, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakértője. Vele beszélgetünk munkahelyről, munkahelyi környezetről, munkahely választásról, home office-ról és mindenről, ami ehhez kapcsolódik, érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendégem a Buzáns Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahely választásról, munkahelyi környezetről beszélgetünk, a home office-ról is, bár arról már azért jócskán beszélgettünk eddig is. Most beszéljünk arról, Dóri, hogyha egy munkahelyen bejáros, rendes, normál munkahelyi környezetben dolgozunk, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy ez nekünk való, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy számunkra ez egészséges vagy toxikus, azaz mérgező környezet.
2: Az első és legfontosabb jelzőfény ebben az esetben, hogy hogy érzed magad, hogy milyen kedvel mész be dolgozni, pont mint a gyerekeknél, hogy amikor elindítod őket útnak iskolába, óvodába, akárhova, akkor ő milyen kedvel indul el. Abból látod, hogy ő rendben van, jó helyen van, és látod magadon is, hogy jó helyen vagy, hogy motiváltan indulsz el. Emellett fölmérni azt, hogy például munkahelyválasztásnál, ha mondjuk meg fel szeretnéd térképezni, hogy toxikus-e egy adott munkahely, akkor nagyon nagy red flag az, hogyha beülsz egy meetingre, akkor azt látod, hogy a kollégák hallgatnak, mindent elfogadnak, tudomásul veszik a teendőket, de nem kérdeznek, nem ötletelnek, nem jönnek elő javaslatokkal. Ennek az oka az a légkörben fellelhető toxicitás, ami abból ered, hogy a hibát azt büntetik, a kreativitást pedig megölik.
1: Miért fordulhat ez elő 2025-ben bárhol is? Hogyan lehetséges az, hogy ez előfordul, mert bizony van ilyen, és azért, hogyha ezt lecsupasztítjuk, ez mindig a vezetéstől függ.
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ilyen miért fordulhat elő, pont úgy, mint mondjuk az is, hogy miért fordulhat elő, nem tudom, párkapcsolati erőszak, tehát hogy ezek mind olyan témák, amit így az ember nem tud épésszel értelmezni, hogy ilyen hogy lehet a mai modern világban, hiszen mindenki tudja ezekről, hogy ez mennyire kártékony és mennyire rossz, mégis kitermeli magából a rendszer. Azzal viszont nem értek 100%-ig egyet, hogy ez mindig a vezetéstől ered. A vezetésnek abban mindig van szerepe, hogyha e fölött szemet húny, de ez eredhet a munkavállalóktól is, hogy például olyan kicsinyes játszmák alakulnak ki közöttük, amikkel mérgezik a légkört és a környezetet. És ha ebbe a vezetés nem lép bele, és nem von be segítséget, és nem próbálja meg a szerepeket tisztázni és fölgöngyölíteni, akkor ez nagyon el tud mérgesedni, és nagyon rossz hatással tud lenni az emberekre. De nem kell messzire menni, az iskolákban is már fellelhető ez a közeg és ez a légkör. Pont most szembesültem egy általános iskolai példával. Az iskolában kimondatlan elvárás a nagyon jó és magas teljesítmény, és már a gyerekek egymást szétcikizik, hogyha valaki nem csillagos ötös, csak ötös dolgozatot ír. Iszonyúan mérgező. Iszonyúan, hogy mekkora megfelelési kényszer dolgozik azokban a gyerekekben, hogy milyen példákat visznek tovább az életben magukkal, onnan, hogy ők azt látják, hogy a 110% az elvárás, és ha te nem csinálod meg a 120-at, akkor te egy senki vagy. És itt is valahol, hogyha most a tantestületet, meg magát az iskolát, mint vezetőséget tekintjük, akkor az ő felelősségük, hogy ez ennek gátat szabjon. És ugyanígy a munkahelyen is a vezetőség feladata hogy ennek gátat szabjon. És az, hogy ilyen miért történhet, arra talán azt tudom még magyarázatként hozni, hogy a társadalmi működés az hat a vállalati működésre, hiszen maga a munkahely az egy mikrotársadalmi környezet, ott tanulunk kommunikálni, szabályrendszerekben működni felnőttként, és így tovább, és hogyha a társadalomban toxicitás létezik, bizonytalanság, manipuláció, akkor ez kivetülhet a munkahelyi környezetre is, és ott is megjelenhetnek ugyanezek a kimondatlan elvárások és defektusok.
1: Ennek az ellenkezőjeként mondhatjuk-e azt, hogyha én mindig jó kedvem megyek be a munkahelyemre, és jól érzem magam ott, akkor az biztosan nekem való, és jó az a közeg is?
2: Azt gondolom, hogy biztosan jó az a közeg, ahova jó kedve jársz be. Az, hogy neked való-e, az még egy csomó mindenem múlik. Például azon, hogy ha te szeretnél új szakmai kihívásoknak megfelelni, és egy küzdő alkat vagy, akkor kérdés az, hogy ez például megvan-e ott azon a munkahelyen, és hogy tudsz-e előrelépni, tudsz-e fejlődni, jönnek-e új kihívások veled szembe. Attól még érezheted magad jól a munkatársaid körében, meg lehetsz jókedvű, de mondjuk egy tök nagy igényed, ami a szakmai kiteljesedésedre és fejlődésedre vonatkozó igény, az mondjuk nincs kielégítve, akkor nem biztos, hogy jó helyen vagy. Akkor érdemes tovább menni máshova.
1: De hogyha jól érzem magam egy munkahelyen, akkor vélhetően hozzám hasonló emberek vannak ott, és akkor emeljük is egymást. Hogyan működik ez pozitív irányból? Ezzel fogjuk folytatni, mert ez is nagyon-nagyon fontos, hiszen hogyha ez detektálja az ember, magán érzi, hogy ő oké és jó abban a közegben lenni, és húzzuk egymást, és meghallgatjuk egymás véleményét, és mondjuk a főnök az nem abszolút ignorálja az ötleteinket, hanem várja is őket, akkor egészen másképp éli meg az ember a mindennapjait, azon a helyen, ahol az életének a legnagyobb részét tölti. A munkahelyről, a munkahelyi környezetről, a munkahelyi választásról beszélgetünk ma a műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője. Hamarosan folytatjuk.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük!
2: Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Hogyan válaszunk munkahelyet? Milyen az egészséges, a hasznosan és jól működő, termékeny, illetve milyen a toxikus munkahelyi környezet? Honnan tudom, hogy egy munka nekem való? És milyen az ideális főnök? Erről is beszélgetni fogunk, ezt meg a Dori nem tudta, hogy én ezt be fogom neki dobni. Buzás Dori, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője a vendégem ma. Úgyhogy akkor kezdjük ott, hogyha valami pozitív, hogyha valami jól működik, akkor ez azt is jelenti, hogy ez kihat a magánéletemre, hiszen a munkahelyen töltjük a legtöbb időt, és hogyha ez egy termékeny, egészséges, jó hangulatú közeg, normális elvárásokkal, normális határokkal, és azzal, hogy értékelnek, és akkor ezt honorálják is, akkor egy sokkal-sokkal jobb hétköznapja lehet az embernek rendszeresen.
2: Ez így van mindenképp, és már csak azzal, hogy mondjuk nem viszel haza munkahelyi stresszt, és föltöltődve érkezel haza, mert hogy a munkában is lehet töltődni, hogyha ott olyan élmények érnek, amiktől te többnek is jobbnak érzed magad, az hat a párkapcsolatodra, hat a gyerekeddel való viszonyodra, hat a mindennapjaidra, akkor már reggel nem úgy kezd fel, hogy úristen, nem akarok munkába menni, fúj, már megint egy nap, hétfő van, és a többi, hanem azt érzed, hogy na akkor gyerünk, pattanjunk ki az ágyból, hú, gyerünk, iskola, akármi, gyerünk gyerekek, és ami szerintem tök fontos, hogy a gyerekek is ezt a szemléletmódot el tudják sajátítani, és látják, hogy anya meg apa boldogan megy reggel dolgozni, én akkor tudok boldogan menni iskolába, és nem kell alapból utálni az egészet. És hogy már önmagában ez ad egy pozitív szemléletmódot, egy ilyen nagyon jó vibe-ot, amiben könnyebb működni. És hogy az a fajta mókuskerék, amiben sajnos én azt gondolom, hogy a háztartások nagy része az életüket élik, azon pszichésen iszonyú megterhelőek tudnak lenni. Tehát ez a mindennapos mókuskerék, amikor nem szereted azt, amiben vagy, de menni kell, mert nincs más választásod, az kiégéshez és iszonyú rossz közérzethez tud vezetni. És hat a párodra, hat a családodra. Úgyhogy igen, mindenképp, hogyha jó helyen vagy, jó emberekkel dolgozol, és tudsz töltekezni, akkor az az életedre is egy olyan pozitív hatással van, ami segít egy kicsit abban a szemléletmódban élni, hogy én bármit el tudok érni, amit szeretnék.
1: Amikor ilyen munkahelyi élményekkel találkozol, akkor az nyilván egy teljesen másik helyzetet eredményez, hogyha valaki ilyen helyzetben jön, és mégis segítségre szorul például, ott milyen probléma lehet? Nem tudom, hogy érthető, hogy mire akarok kiukadni.
2: Mindjárt kiderül a válaszból, hogy értem-e. Hát figyelj, azt gondolom, hogy így a 30-as generációtól fölfelé nagyon sokrétűen van megpakolva a puttonyunk, amit hozunk a gyerekkorunkból, a mintáinkból, akár hogyha most elmegyünk transzgenerációs irányba, tehát hogy nagyon sok olyan dolog hatott ránk egész életünk során, amit a mi generációnk már elkezdett feldolgozni, és próbál vele haladni, és tök jó az, hogyha valaki a felnőtt életében a helyén van, de lehet, hogy

0: folyamatos feszített állapotban tartja az embert. Tehát például ilyenen lehet dolgozni attól még, hogy a munkahelyeden, meg a családodban, meg mindenhol csak egyben vagy.
1: Amikor egyben vagyok a munkahelyemen, akkor azt gondoljuk mondjuk nagyságrendileg, hogy azért ott nincsen probléma, tehát hogy az kezelhető még akkor is, hogyha vannak kisebb-nagyobb döccenők. Mi van akkor, hogyha valaki váltani szeretne? Mert ugye erről még nem beszéltünk. Ez egy nagyon nehéz dolog. Nehéz dolog magamban eldönteni, nehéz dolog meglépni, és legnehezebb dolog talán elmondani, hogyha mondjuk felmondok. Nehéz meghozni a döntést akkor, hogyha egy toxikus közegben vagyok, de ugye egy generációs mintának köszönhetően én megszoktam ezt, hogy örülj, hogy ott vagy, örülj, hogy van munkád, csöndbe legyél, szép lezze, okos nem, stb. Illetve, hogyha egy jó munkahelyen van, de mondjuk egy még jobb helyre hívnak, vagy egy még jobb ajánlatot kapok, és szeretem a helyet, akkor is nehéz megmondani. Na, ezt hogyan tudjuk megugrani úgy, hogy ne betegedjen bele a lelki világunk ebbe?
0: Én megint az önismeretet hoznám be, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a saját határainkkal és a saját értékeinkkel. És abban az esetben, amikor egy nagyon jó munkahelyen dolgozol, ahol elismernek, és jól érzed magad, és szeretsz oda tartozni, akkor ez az odatartozási érzés, ez óriási frusztrációt tud kelteni benned, amikor felmerül az a gondolat, hogy akkor te mégiscsak váltani szeretnél. Tehát kicsit a lojalitás, az összetartozás érzése az visszahúz, míg mondjuk új szakmai kihívások, vagy bármi más meg elkezd elhúzni az adott vállalkozástól. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések. Ez például coachinggal egy nagyon jól megtámogatható téma. Tök jól végig lehet ezen vezetni az ügyfelet, hogy akkor mi az, amit ő szeretne, mik az ő erőforrásai, mik az ő tulajdonságai, amik akár a maradásra, akár a menésre ösztökélik, akkor mi az egyik vállalat előnye, hátránya, mi a másik vállalat előnye, hátránya, és végül meg lehet hozni ezt a döntést. Ha ezt egy olyan munkahelyen hozod meg, ahol értékelnek, ahol tiszteletben tartják a határaidat, akkor könnyen el fognak engedni, mert tisztelnek téged, és tiszteletben tartják a te autoritásodat. Ha viszont egy toxikus környezetből szeretnél menekülni, ott sokszor nehezen érkeznek meg az emberek oda, hogy innen el kell menni, váltani kell. Egyrészt azért, amit behoztál a generációs minták miatt, hogy örülj, hogy van munkád, nem váltasz, dolgozzál, egy életet egy munkahelyen kell dolgozni, de maximum hár. Szóval, hogy vannak olyan kimondatlan régi elvárások, amiknek meg akarsz felelni, annak ellenére is, hogy neked rossz. Van egy pszichés mechanizmusa az embernek, hogy az ismeretlen helyet inkább a rosszat választja, és csak azért választja a rosszat, mert azt ismeri. Tehát bármennyire is rossz az, amiben vagy, abban maradsz a helyet, hogy lépj az ismeretlen felé, mert abban benne van, hogy ez lehet még rosszabb is akár. Ez nagyon sokszor visszatartja az embereket a váltástól, és sajnos a toxikus munkahelyek egyik sajátossága a kollektív hallgatás, ami annyit takar, hogy kollektív szinten az emberek nem próbálják megfejteni a problémákat, meg a hibákat, hanem mindenki magában kezd el ezen gondolkodni. Van egy bizonytalanság és bizalmatlanság egymással szemben, nem tudjuk, hogy kivel lehet megbeszélni a problémáinkat, és ez egy idő után oda vezet, hogy elkezd az ember saját magában kételkedni, mivel nincs reális, objektív visszajelzése annak tekintetében, hogy amit ő érez, az csak az ő sajátja-e, vagy a többieké is, ezért elkezd saját magában kételkedni a saját megítélésében, a saját érzéseiben, értékítéleteiben, és úgy gondolja, hogy ő látja rosszul a helyzetet, valamint ez az egész odáig tud eszkalálódni, hogy leképződik az emberbe az a gondolatmenet, hogy de mindenhol máshol is valószínűleg ilyen munkakörnyezet van, minek váltsak, ott se lesz jobb.
1: Uh-huh. És ilyenkor mi a teendő?
0: Puha, ez kérdés. Most én szakemberként nyilván azt mondanám, hogy ilyenkor fordulj szakemberhez, de hozzá kell ismerni, hogy itt van egy ilyen probléma. De hogyha már azt látod, hogy tényleg rosszul érzed magad, minden nap egy kínszenvedés, nincsenek jó kapcsolódások a munkahelyeden, fáj bemenni minden nap fizikailag és lelkileg is, ne adj Isten, már fizikai tüneteid vannak, akkor mindenképp fel kell, hogy gyulladjon a piros lámpa, ami azt jelzi, hogy menj el szakemberhez. És akkor nem kell egyedül megfejtened, hogy akkor itt most mi is történik, mert akkor ebben segítséget kapsz.
1: A munkahelyektől beszélgettünk munkahely választásról, bár arról kevesed, de majd még a következőkben, a Manna délelőttben erről is szó lesz. Szakértő vendégem volt, aki segítségünkre volt ebben, Buzás Dóri, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakembere. Köszönjük szépen az idődet!
0: Köszönöm szépen, Petra!

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és ma napközi, ahogy az ilyenkor lenni szokott. A friss hírek után szó lesz arról, hogy miért nagyon veszélyes a toklász az állatokra, és hogyan tudjuk elkerülni a veszélyt, hogyan újítsuk fel a fehér műanyag kerti székeket, hogyan készül a japán pufi palacsinta, vagyis a felhősütemény, és hogyan tudjuk felgyorsítani a perimenopauza, vagy a menopauza idején a metabolikus folyamatokat, vagyis az anyagcserét étkezéssel. Erről lesz a ma napköziben a friss hírek után.
1: Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felüdítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre, vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
4: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Folytatódik a kánikula. Kölcsönösen drónokkal támadták egymást az ukránok és az oroszok. Hamarosan lejár a céges adóbevallás határideje. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Múlt éjszaka is több tucat drónnal támadták egymást az oroszok és az ukránok. Ukrajnában 11 becsapódást jelentettek, Odesszában egy ember meghalt és többen megsérültek. A tengerparti városban találat ért egy iskolát és több lakóházat is. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadások fennakadásokat okoztak több repülőtér működésében. Közben az orosz külügyminiszter arról tájékoztatta amerikai kollégáját, hogy folyamatos támadás sorozatot indítanak az ukrán hadsereg létesítményei ellen. Szergej Lavrov emlékeztetett, korábban arra kérték az Egyesült Államokat és a többi Kijevben jelenlévő országot, hogy menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első tegnap kiadott enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. 4 fő téma lesz a mai kormányülésen, egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó klikről, az országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újraszabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncessziókról is. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruit Web szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, hogy az almánál és a megynél nagyobb, a kajszé, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb akár, mint tavaly. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá szakember. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megérénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Manna napköziben szó lesz a toklász veszélyről, mert szezon van, sajnos itt a toklász szezon. Elmondom azt is, hogy hogyan tudunk új életet adni az őszidőben, télidőben, meg úgy az idők által megrogyott és egy kicsit megkopott fehér műanyag kertisztékeknek. Elkészítjük a japán pufi palacsintát, vagyis a felhősüteményt, és el fogom mondani, hogy mik azok az ételek, amik képesek felgyorsítani, meggyorsítani az anyagcserénket a perimenopauza, vagy a menopauza idején. Ez a mai Manna napközi. Már is kezdünk.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: Itt van az a négy étel, ami 50 felett különösen javasolt, 50 pluszosok tessék figyelni, ezek mind felturbozzák a lelassult anyagcserét a dietetikus szerint. Ugye vannak olyan ételek, amikkel meg tudjuk gyorsítani a metabolikus folyamatokat, az ellustult anyagcserét, úgyhogy nem véletlen, hogy a dietetikusok ezeket javasolják, kifejezetten tanácsosnak tartják fogyasztani 50 éves kor felett, méghozzá rendszeresen, nem csak egyszer-egyszer. 50 éves kor felett számos olyan hormonális változás áll be a szervezetünkben, amik lelassítják az anyag cserét, nehezebbé válik a fogyás, és így ekkor már erősen ajánlott odafigyelni a kiegyensúlyozott étkezésre, és hát nyilván a rendszeres testmozgásra is. A perimenopauza okozta lassú anyagcsere a hölgyeknél fáradékonyságot, gyakori fejfájást, hajhullást, bizony súlygyarapodást is, súnyi lassú, de biztos és maradós súlygyarapodást okoz, főleg hasi hízékonyságról beszélünk ilyenkor, úgyhogy ezért érdemes olyan élelmiszereket beiktatni a mindennapokba, tényleg rendszeresen fogyasztva őket, amik képesek felturbózni a metabolikus folyamatokat, azaz az anyagcserét. A csili az egyik. A csili felgyorsítja konkrétan az anyagcserét. Ezt Lauren Maneker dietetikus mondta, a csili paprika kapszaicin tartalma ugyanis így képes hatni a metabolikus folyamatokra, magára a metabolizmusra is. Egy 2020-as kutatás szerint képes emellett még csökkenteni az étvágyat, és megváltoztatja a bélbaktériumok arányait is. Olyanoknak növeli meg a számát, amik rövid szénlátszú zsírsavakat állítanak elő, ezek pedig pozitívan hatnak az elhízás megelőzésére, és gátolják a zsírraktározást is. Aztán ott van a gyömbér, ami szintén híres anyagcsere gyorsító fűszer. Jellegzetes ízét adó sógol és gingerol tartalmának köszönheti ezt, ezek támogatják az anyagcsere folyamatokat, és elősegítik a fogyást is. Korábban azt is felfedezték, hogy a benne lévő vegyületeknek hála gyorsítja a zsírégetést, csökkenti a derékbőséget, sőt, teltségérzetet is okoz. A gumó erősen befolyásolja a testzsíranyagcsere folyamatait, és elhízást gátló fogyókúrás hatással bír, arról nem is beszélve, hogy bármikor bevethető a felső légúti fertőzések ellen. Zapkása a következő csodaszer a sorban, tehát eddig az anyagcsere gyorsító élelmiszerek között itt volt a csili, a gyömbér és most a zapkása, ugye akárcsak a többi teljes kiörlésű gabona ez képes támogatni az egészséges anyagcserét, ez szintén Maneker, a szakértő dietetikus mondta el, egy tanulmányban azt is kimutatták az abban a kapcsolatban, hogy azoknak, akik főleg teljes kiörlésű gabonákat fogyasztanak, felgyorsul egy idő után az anyagcseréjük. A zapfogyasztás a teltségérzetet is fokozza a zsíréketést, és ez köszönhető annak, hogy a zapkás a remek rezisztens keményítő forrás, ami emésztetlenül halad végig. A bélrendszeren át, az emésztőrendszeren át elősegíti így a zsíréketést, és a vastag bélben élő baktériumoknak nyújt táplálékot. Az egészséges bélflóra pedig nélkülözhetetlen az anyagcsere rendes működéséhez, és a bélagytengely egészséges működéséhez is. A következő a sorban az anyagcsere gyorsító élelmiszerek között az étcsokoládai, nagyon gazdag flavonoidokban. Az étcsoki és a benne lévő sirtuin aktivátoroknak hála szintén. Egy 2018-ban megjelent tanulmány szerint azok, akik napi 2 g legalább 70%-os kakaótartalmú étcsokoládét fogyasztottak fél éven át, sokkal jobb lett a glükóz anyagcseréjük, fontos viszont mértékkel fogyasztani és csak 70% vagy annál magasabb kakaótartalmút választani. Egy-egy kockányi belőle segíti a sirtuin fehérjék működését és csökkenti a súlynövekedés mértékét. Lehet például olvasztott csekit csinálni gyömbérrel és csilivel, és akkor már hármat be is vetettünk az anyagcsere gyorsító élelmiszerek közül. Aki viszont migrénes, az figyeljen nagyon, mert az ilyen magas kakaótartalmú csokoládé könnyen migrénes rohamot okozhat. Ezekre érdemes odafigyelni, és hát nyilván emellett a változatos rostban és hasznos tápanyagokban gazdag étkezés, illetve a rendszeres legalább 2-3 hetente 2-3 alkalommal beiktatott 45-60 perces intenzív mozgás, akár csak séta, de az nagyon nagyban tud segíteni megőrizni az alakot és elírni a kívánt testsúlyt.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Ma megtanuljuk elkészíteni azt a japán édességet, amit rendre látni a Pinteresten is, az Instagramon is, nagyon sok helyen a neten, hogy készítik előszeretettel, könnyedén, nagy cukrászatokban is, pékségekben is. Úgy néz ki, mint egy piskóta torta, de valahogy olyan rezgős és olyan láthatóan felhőkönnyedségű, buborékos finomság. Nem tudtam, hogy mi ez, elkezdtem rákeresgélni én is a neten, angol nyelvű oldalakon is, és hát kiderült, aztán eljutottam persze a sóboshoz, hogy ez a japánok palacsintája, és valóban nagyon habos, és valóban nagyon könnyű, ahogyan így a Sági Zsófi, mintha felhőbe harapna az ember. Az édességek terén az embert mindig érhetik meglepetések, és az is meglepetés a japán palacsintával kapcsolatban, ahogyan elkészül, azon túl, hogy mennyire elképesztően finom. Nagyon fontos, hogy nem bonyolult elkészíteni, a sütése igényel egy kicsi odafigyelést, mert az a trükkje a dolognak, ugyanis alacsony lángon és lefedve kell sütni. Nagyon fontos, hogy minél alacsonyabb lángon süssük meg ezt a kis pufi palacsintát, a tésztából kis kupacokat kell adagolni egy mérőkanállal vagy fakanál segítségével, mert nem olyan folyósán, mint a mi palacsinta tésztán, könnyedén lehet egymással halmozni a rétegeket, és így lesz csúcsos, igazi dagi palacsinta, ami úgy néz ki, mintha nagyon sok apró, kicsi kerek piskóta tortát sütnénk egyszerre. Ha megvannak ezek a kis kupacok, akkor le kell fedni a serpenyőt, és így kell sütni, és aztán a sütés vége előtt hozzá kell adni egy evőkanál vizet, újra lefedni, és a gőzben emelkedik meg, és lesz ilyen buborékos könnyű, és amikor készen van, akkor ugyanezt kell megtenni a másik felével is, nem annyira bonyolult, mondom, hogy mi kell hozzá, és hogy hogyan készül egészen pontosan. Jó, ha valaki lemaradna, kint van a Facebook oldalunkon, a Manna Facebook oldalán a japán palacsinta receptje is már. 4 darabhoz, mert hogy ezek azért testes, igen, rendes, emberes adagok lesznek. Szóval 4 darabhoz kell 2 darab tojás, szét kell választani sárgáját a fehérjétől, 1 teáskanál vanília kivonat, 1/2 teáskanál sütőpor, 1 evőkanál tej, lehetőség szerint magas zsírtartalmú, tehát 3 és feles legyen. 2 evőkanál liszt, ez nagyjából 33 g, de a 2 evőkanál nem maradunk, az a tuti, ez könnyű lemérni, és elő se kell venni a mérleget. És 1,8 evőkanál cukor, ami hát nem is értem, azt szerintem kb. Hogyha 2 evőkanál 33 g, akkor 1,8 evőkanál az mondjuk szerintem 30 g cukor lehet. Na mindegy, 1,8 evőkanál cukor. No, a tojásokat szétválasztjuk, a tojás sárgáját felverjük, hozzáadjuk a tejet a tojás sárgákhoz, ahogy szépen kikevertük halvány színűre, a vanília kivonatot, alaposan összekeverjük újra, hozzáadjuk az átszitált lisztet, fontos ennél a süteménynél tényleg, hogy át legyen szitálva a liszt, bele a sütőpor, habverővel alaposan összekeverjük, és aztán felverjük a tojás fehérjéket egészen kemény habbá, és amikor már majdnem teljesen kemény, akkor adjuk hozzá a cukrot is. Na most ezt a kemény tojáshabot keverjük kisebb adagokban a tojássárgájás keverékhez óvatosan, hogy ne törjük össze benne, ne pukkasszuk ki a buborékokat, ugye azért szokták olyan nagy, íves mozdulatokkal a süteményes lapáttal keverni, és addig adagoljuk hozzá, míg egészen egynemű, sűrű, de könnyű, láthatóan magas, csupa buborék tésztát nem kapunk. Na most ezen a ponton belecseppentünk néhány csepp olajat egy tapadásmentes serpenyőbe, ezt jól felhevítjük, és egy kisebb merő kanállal adagolunk kis tészta kupacokat a serpenyőbe. Minden palacsintára több merőkanállal szedjünk a tésztából, hogy csúcsos, pufi, magas palacsinták szülessenek, és amikor készen vannak a kupacok, akkor fedjük le a serpenyőt, 3 percig sütjük alacsony lángon, utána levesszük a tetejét, ismét adagolunk a habból a kupacokra, tegyünk a palacsinták alá egy evőkanál vizet, majd újból fedjük le őket egy percre, megfordítjuk óvatosan a palacsintákat, mehet alájuk még egy evőkanál víz, lefedjük a serpenyőt, és ezt a felüket is 3-4 percig sütjük. Szóval tulajdonképpen itt a rétegezés, az idő, a fedő és a vízgőz a lelke a süteménynek. Úgyhogy hajrá, felhőszerű japán palacsinta sütésre fel. Egészségünkre!
2: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még új dallam, hát ez micsoda? Idegen

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: A műanyag felületeknek a tisztítása mindig bajos dolog, hogy mi az, amivel nem csak szétkenegetjük a koszt, hanem valóban le tudjuk törölni, milyen anyagú legyen a törlőrongy, milyen az a szer, amivel ezt érdemes megpróbálni, amivel érdemes nekiállni ennek, és hát ugye adódik a kérdés azonnal az emberben, hogy rendben van ilyen-olyan műanyag felületek, na de a kerti műanyag székek, főleg a fehérről van szó, azt mivel takarítsuk? Számos előnye van ezeknek a kerti bútoroknak, a műanyag gyakran közel 100%-ban újra hasznosított műanyagból van, a székek könnyűek, egymásra rakhatók, időjárásállók. A fehér műanyag székeknek viszont az a nagy hátránya, hogyha nem tisztítjuk őket rendszeresen, akkor nagyon gyorsan piszkosak, koszosak lesznek, és ráadásul, hogyha rendszeresen ki vannak téve az időjárási hatásoknak, úgy mint naphideg, fagy, eső, stb., akkor szinte beleég a koszt, és olyan csúnya kopott szürkés lesz. De van olyan néhány termék és anyag és háztartásban is fellelhető dolog, amivel mint termék és mint háztartási eszköz nagyon könnyen tisztíthatóak. Na, persze a kérdés, milyen gyakran kell tisztítani a fehér műanyag széket? Tehát szerintem egyértelmű a dolog, hogy akkor, amikor koszos. Fűtől, sártól, élelmiszertől, madárpottyintástól eredő foltokat a lehető leggyorsabban kell eltávolítani, mert megmarja a felületét a műanyag széknek, és onnantól kezdve gyakorlatilag beleivódik a kosz. A szabadtéri szezon elején, illetve annak a végén, mert hát azt mondom, hogy közben is, tehát gyakorlatilag végig mondhatjuk azt, hogy érdemes tisztán tartani. Mindig alaposan meg kell tisztítani a fehér műanyag székeket, főleg mielőtt elrakjuk őket össze vagy télen, meg akkor is, amikor elővesszük őket, meg akkor is, amikor használjuk, mert jön az eső, jön a por, és azonnal szürke lesz megint a szék. Amire szükségünk van egy fehér műanyag szék takarításánál, vödör, a kerti locsoló, szivacs, puha sörtéjű kefe, mikroszálas törlőkendő, gumikesztyű, és tulajdonképpen egy ilyen fújós palack, ennyi az egész. Ami kell hozzá anyagként, a csodálatos barátunk a szodabikarbóna, a mosogatószer, egy univerzális tisztítószer, hidrogénperoxidos fehérítő, ez a nagy trükk egyébként, mert ettől lesz szép fehér, ecet és viaszpaszta. Terítünk szépen a szabadba egy olyan műanyag ponyvát, vagy festőnejlont egy napos helyre a kerti locsoló közelébe, oda tesszük a székeket erre a leterített ponyvára, vagy festőnejlonra, és összekeverjük ezt a bizonyos tisztító oldatot, hogy neki tudjunk állni, letakarítani a műanyag székeket. Számos tisztító megoldás létezik, amelyek nagyon jól használhatóak a fehér műanyag székekhez, válasszunk például egyet a takarításhoz. Hogyha átfogó a tisztítás, akkor, és például penészesek a székek, akkor össze kell keverni 25% víz és 75% desztillált fehér ecet oldatát egy spraypalackban, sima fehér ecet is jó. Felvisszük a penészes területre, várunk kb. 10 percet, és utána letöröljük az általános tisztítással. Tisztítási megoldások között itt van például az, hogy beleöntünk 2 liter langyos vizet egy vödörbe, hozzáadunk egy negyed csészényi mosogatószert, jól elkeverjük, hogy ezt a mosogatószert szétoszlassuk, utána összekeverünk 2 liter langyos vizet fél csésze szódabikarbónával, ezt is jól összekeverjük, és negyed csésze univerzális tisztítószert 2 liter langyos vízhez. Ez vagy egymás után is használhatjuk így. Szépen letöröljük ezekkel a tisztítószerekkel a székeket, a szivacsnak nem a dörzs is, hanem a sima felével áttörölgetjük, és aztán, hogy felfogjuk a piszkos víz csöpögését, szivacsal vagy puha sörtéjű kefével érdemes dolgozni, de végül is, hogyha van alatt a takaró fólia, vagy ilyen festőnejlon, vagy ponyva, akkor csöpöghet nyugodtan, és hogyha kész van, akkor szépen le tudjuk locsolni a kerti locsoló segítségével, és hogyha a székek tisztek és fehérek, akkor szárítsuk meg mikroszálas kendővel, vagy kitesszük a napra, és megszárad magától, ennyi az egész. Természetesen, hogyha mondjuk nagy teraszunk van, kertünk nincsen, de ugyanígy van fehér elkoszolódott műanyagszékünk, akkor be kell rakni a kádba, ugyanezzel a módszerrel dolgozunk, csak ott a kádba megy rögtön a koszos lé, és ott le tudjuk zuhanyozni. Ennyi az egész.

találni a bundában toklászt, de a kutyások jól tudják, hogy ez milyen elképesztő ellenség, én nagyon-nagyon utálom. Na, kevés dologra mondom ezt a toklásznak, ezek a kis szúros dolgai, ami a fülében, mancsába, bőr alá bemegy, nem lehet kiszedni, azonnal orvos, borzalmas, úgyhogy nagyon... Nagyon-nagyon érdemes odafigyelni, hogy megelőzzük a toklász bejutását a kutya fülébe, orrába, mancsába, bőr alá. Akinek nem mond semmit a toklász neve, annak vagy nincs kutyája, vagy nagyon szerencsés kutyásként. A toklász nem más, mint az egérárpa nevű gyomnövénynek a kalásza, ami száraz állapotában varázslatos módon találja meg az útját a kutyák belseje felé, bőr alá, mancsba, lábúj közé, fülbe, orrba. A kaszált útszéli parlagok és a kultiválatlan terület gyakori gyomnövényének magjai tulajdonképpen az evolúciós küldetésre fittyet hányva csak arra várnak, hogy befúrhassák magukat az arra járó kutyák orrába, fülébe, bőre alá, vagy bárhová. És sajnos innentől kezdve nagyon fájdalmas tud lenni a történet, hogyha szerencsénk van, és gyorsan észreveszünk, hogy a kutya nyalogatja a lábát, rázza a fejét, vakarja a fülét, piszkálja a szemét, hunyorok, prüszköl, váladékozik az orra, sántik, árágja magát, azonnal nézzük át. Minden séta után egyébként ebben a toklás szezonban, tehát mondom gyakorlatilag nyár elejétől végéig, hogyha ilyen helyeken sétálunk, a lábát, a mancsát, a fülét, mindenét, és lehetőség szerint nyírjuk le a bundáját olyan röviden, mennyire csak lehet, hogy ne találjon kapaszkodó felületet a toklász. Minimum egy állatorvosi vizsgálat az, ami dukál ilyenkor, amikor valóban találnak toklászt, akkor bódításban végzett eltávolításra kell számítani. Ha nem vesszük észre gyorsan, a toklász befúródik, és egyre beljebb megy, és hónapokkal később okozhat gyulladásos panaszokat. A toklászmentes életre nincsen garancia, de azért egy kis körültekintéssel csökkenthetjük a valószínűségét, az esélyét annak, hogy a kis kedvencünkbe toklász fúródjon. Először is ismerjük fel a toklászt. Ha képről magabiztosan fel tudjuk ismerni, akkor látjuk, hogy ez az egérárpa nevű növény, és az életben is lehetőségünk van kikerülni, ki elhívni a kutyát, nem odaengedni. Lehetőség szerint kerüljük a toklászos területet, így minimálisra csökkenthetjük a veszélyt, tehát ez nagyon fontos. Még akkor is, hogyha le van nyírva, bizonyos helyeken kiszáradva, ott hagyva a toklász, akkor is belemegy a kutya lábába, fülébe, bárhova. Nincsen mindig lehetőségünk nyilván erre, hiszen néha mire észbe kapunk, a kutya már nyakig jár a toklászban, ezért, mint a kullancsok esetében és a séta után, ahogy mondtam az imént is, mindig átnézzük, átfésüljük a kutyát, különösen figyeljünk a fülekre, a popsi környékére, tappancsokra, lábujjak közti területre is, a hosszú szőrzet segíti a toklász megtapadását, befúródását és elbújását, úgyhogy mindenképpen vágjuk rövidre a kutya szőrét, legalább a kényes terület. A lábujjak között, a fül belső oldalán, a hosszú szőrű és lógófülű kutyák számára kapható speciális hajpánt, amivel nem csak a fülek tábalógását, de a toklász bejutását is megakadályozhatjuk. Nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk, nagyon-nagyon fontos. A mi kis kisebbi kutyánknak volt már ilyen problémája, borzasztó, amikor az ember nem tud segíteni rajta, és mondjuk nincsen már állatorvos, csak ügyeletre tudjuk vinni, és csak megy egyre beljebb, mert szegény vakarja a fülét. Úgyhogy mindenki éppen legyünk körültekintőek, legyünk óvatosak, amúgy is már, amikor melegszik az idő, jobb, ha levágjuk a kutya bundáját, legyen rövid a szőre, ezzel már nagyot tettünk annak érdekében, nagyot léptünk annak érdekében, hogy ne fúródhasson be, vagy nehezebben legyen, vagy könnyebben észrevehető legyen, és nehezebben fúródjon be a kutya szőrébe, aztán a bőre alatt. Toklász, legyünk óvatosak, figyeljünk nagyon oda, egérárpának hívják a növényt, a toklászt szerintem mindenki ismeri, aki nem, az nézze meg, úgy néz ki, mint egy búzakalász, csúnya szúrós, és még a mi ruhánkba is bele szokott akadni, erre emlékszünk még szerintem gyerekkorból, vagy hogyha valaki rendszeresen kirándul, úgyhogy csak óvatosan a toklásszal. Now Mr. DJ. I've

0: 98.1 FM életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák. Mondom is, hogy mi a mai kínálat, hogy az egész hetünk jó hangulatban teljen, hiszen most tulajdonképpen nem kedv van, hanem hétfő. The Pointer Sisters és az I'm So Excited, itt lesz még a Daughtry és az It's Now Over, Erasure, Mandoki Soulmates, The Killers, Johnny Cash, Moby és az Extreme, a Get the Funk Out-tal indítja el a mai zenei finomságok óráját. Ezt a különleges és egyedülálló zenei órát kizárólag itt a Manna FM-en a friss hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
4: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
2: Reklám hangzott el.
5: Marad a kánikula. Ma lesz az új országgyűlés első ülése. Véget értek az írásbeli érettségig. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosította a tudomány szabadsága és a hatékonyság. Hogy működés, hangsúlyozta a tárca vezető. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfelszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig csaknem 15,5 millió forintnyi kártalanítást kaptak. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart. Ezt mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke, Apáti Ferenc hangsúlyozta. Az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb akár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól is, tette hozzá szakember. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna FM. Zenei finomságok.
0: A mai kínálatban a zenei finomságok között. Itt lesz a Pointer Sisters, az Erasure, a Mandoki Soulmates, a The Killers, Johnny Cash, Moby és az Extreme, a Get the Funk Out-tal indul el a május 26-ai zenei finomságok órája, ez a különleges és egyedülálló zenei óra, amit csak itt találni nálunk a Mannán. Már is kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

zseniális muzsika, ami sokkal több, mint csak egy zene, sokkal több, mint csak egy dalban a mondani való, és nyilván ezért is készített el ebből egy úgynevezett covert, vagyis egy mondjuk úgy, hogy lecsupaszított verziót a Depeche Mode eredetie után. Johnny Cash-től le fogjuk most meghallgatni a Personal Jesus-t. Annyit érdemes tudni a dalról, hogy ezt a dalt Priscilla Presley Elvis and Me, vagyis Elvis és én című könyve ihlette, amelyben a szerző Priscilla Presley a kapcsolatát írta le Elvis Presleyvel. A Depeche Mode énekese Martin Gore pedig azt mondta, hogy ez a dal arról szól, hogy hogyan tudsz valaki számára, és ezt most kérem, hogy értse mindenki, a legszebben és a legjó szívűbben, tehát, hogy hogyan tudsz valaki számára Jézus lenni, hogyan tudod képviselni a jézusi szeretetet, azt a törődést, a reményt, amit Jézus tudni ad az embereknek, hogyan tudsz ez lenni valaki számára. Arról is szól ez, hogy hogyan volt Elvis az ő embere, a mentora, a támasza, és mennyire gyakran történik ez meg egy párkapcsolatban, hogy egy igazi, mély, nem csak szerelmi, hanem a szerelemből szeretetté átalakuló vagy erősödő párkapcsolatban is mennyire erőteljesen van meg ez a minőség, a támogató, a szerető, a feltétel nélküliség. Az, ahogyan a másik felé tudunk fordulni, ahogyan vigaszt tudunk neki nyújtani, ahogyan mindene tudunk lenni. Nagyon gyakori a kapcsolatokban, de nem csak a szerelmi kapcsolatokban, ez egy szülő-gyerek kapcsolatban, de akár egy baráti kapcsolatban is jelen lehet. És hogy hogyan tud mindenki valamilyen módon Isten lenni a szívében, a lelke mélyén, vagy az isteni minőséget, vagy Istent magát képviselni, és igazából ez egy nagyon jól kiegyensúlyozott dolog tud lenni, hiszen valakinél mindig egy kicsit erősebb ez a minőség. Az, ahogyan a Depeche Mode elkészítette a Personal Jesus-t, az egyfajta hangulat. Aztán ugye elkészült 2002-ben Johnny Cash verziója is, amiről ő azt mondta el, hogy meghallotta ezt gospelként, és hogyha gospelként halljuk ezt a dalt, akkor még mélyebb az értelme, akkor még inkább a szívdobbanással egyenlően és ugyanolyan erőteljesen kúszik be az ember vérkeringésébe. Egy teljesen modern értelmezésben, de mégiscsak az a magja a hitnek, a gondolkodásnak, az Istenről való gondolkodásnak, ami jelen van az életünkben még akkor is, hogyha nem vesszük észre. Az is nagyon szép, amit Martin Gore mondott azzal kapcsolatban, hogy Johnny Cash feldolgozta az ő dalokat. Azt mondta, hogyha egy ilyen kaliberű ember, mint Johnny Cash akarja feldolgozni a dalodat, akkor nem kérsz engedélyt, és nem is kérdőjelezed őt meg. Egy óriási nagy siker volt a Personal Jesus a Depeche Mode számára, hogyha náluk maradunk. Egy globális siker volt, 1989-ben jelent meg a 7. albumuk, a Violator, és ezen volt vezető kislemezként. Aztán a következő kislemez volt az Enjoy the Silence, de tulajdonképpen nem is kell nagyon sokat elemezni azt, hogy a Personal Jesus miről szól, mert azt gondolom, hogyha az ember mindennek tudatában, amit most elmeséltem, hallgatja végig a Johnny Cash verziót, akkor már el tudja képzelni azt, hogy hogyan született meg Priscilla Presleyben ez a gondolat, és hogy hogyan született meg Martin Gore által ez a dal. Egyébként ilyenkor, amikor egy dalnak az őstörténetéről, a születéstörténetéről beszélgetünk, akkor ezeket a filmeket, a könyveket, az eredetiket érdemes elolvasni, meghallgatni, utána kutatni egy kicsit. Nagyon-nagyon sokat tud adni lelkileg, főleg, hogyha az ember egy kicsit úgy érzi, hogy elveszett, hogy úgy talán elvesztette a fonalat, vagy rendre elveszti, hiába kapja el mégis a fonal végét. Szóval érdemes odafigyelni arra a változatra, amit és ahogyan a Personal Jesus-ből Johnny Cash elhoz nekünk most.

A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között itt van a The Killers és a Neon Tiger, amely dal érdekes módon kapcsolódik össze egy másik zenekarral, az MGMT indie rock és szinti popot játszó zenekarral. Hogy mi az összefüggés, erről később még szól lesz, de egy kicsit ismerkedjünk meg a The Killers-el, hát ha valaki nem tudja pontosan, hogy kik is ők. Számos alkalommal voltak már itt egyébként Magyarországon. 2001-ben alakult a zenekar. Las Vegas, Nevada, a helye, honnan elindultak. A jelenlegi tagok Brandon Flowers, ő a frontember, ő beszél majd a Neon Tiger dalról, ez egyik Rolling Stone interjúban is erről fogok majd még mesélni egy kicsit. Dave Koenig, aztán ott van Mark Stömer, és Ronnie Vanucci Jr., illetve hát az első és egyben a mai napig legsikeresebb album a Hot Fuzz, amit az imént felsorolt nagyszerű zenészek neve fémjelez. 2004 júniusában jött ki a Hot Fuzz, a második album 2006-ban, a Sam's Town, és aztán szépen 2008-ban úgy látszik, hogy két éves alkotási folyamatokban voltak, a Day and Age című. A leghíresebb dalaik között ott van a Runaways, a Somebody Told Me, a Bristol Brightside, a When You Were Young, és a Read My Mind, de itt van a különlegességek között a Neon Tiger, amit nem lehet nem beleszámítani a The Killersnek a zseniális dalai közé. 2010 februárjában egyébként az együttes több nemzetközi fellépést is lemondott, mert a frontemberük Brandon Flowers édesanyja elment a földi világból, 64 évesen, nagyon fiatalon, már két éve küzdött a rákkal, és aztán feladta a küzdelmet a szervezete, és mélyen tisztelték és szerették Brandon Flowers anyukáját, és egyébként családként kezelik a zenekart, és egymás családját is úgy kezelik, mintha mindenkinek a sajátja lenne. Így aztán természetes volt, hogy nincsen fellépés. A Killersnek egyébként jellemzően van egy nagyon kedves, olyan kicsit country stílusú megjelenése és színpadképe, a mellények, meg a kis zászlók a színpadon felaggatva, de mégis valahogyan sokkal inkább a rockzene felé viszi az ember szívét, amikor meghalljuk őket. Érdemes egyébként tudni akkor, és akkor itt van a kapocs, hogy ki mindenkire néznek ők fel, vagy ki mindenki számít náluk példaképnek. Ott van az MGMT, amelyik zenekarhoz hasonlóan szerették volna megírni ezt a dalt, a Neon Tigert, és a már említett interjúkban többször elmondta Brandon Flowers, a frontember, a The Killersnek, hogy szerették volna egy kicsit MGMT-sre, szerették volna azt a dalt, hogy olyan legyen, szerették volna egy másik dalt, a Sam Stunt, hogy egy kicsit Arctic Monkeys-os legyen, de valahogy sosem sikerült olyanra. És tulajdonképpen, ahogy elmondta Brandon szintén ebben az interjúban, ebben az a jó, és ez azért egy jó taktika, mert innentől kezdve valójában az ember neki indul egy iránynak, de születik belőle valami egészen sajátságos, úgyhogy innentől kezdve valójában lett egy nagyon a mi bandánktól és nagyon a mi közönségünknek szóló dal. Az MGMT egyébként, akiket emleget Brandon Flowers, egy, ahogy már említettem, indie rockot, szinti popot és egyébként pszichedelikus rockot játszó, szintén amerikai rock együttes. Két tagja van, Andrew van Wingarten és Ben Goldwasser, ők 2002-ben alakultak meg Connecticutban, Middletownban, akkor még a The Management néven, aztán nem sokkal a megalapítás után az együttes megváltoztatta a nevét MGMT-re. Na hát valamiért ez a korszak talán egybeolvasztotta őket a The Killers-szel együtt. Már természetesen olyan szempontból, hogy ugyanannak a korszaknak ugyanazt a zászlóját hordva, másként megjelenítve, de valahogy az üzenet az hasonló, amit át akarnak adni a közönségnek. A 2000-es évek elején volt egy nagyon fontos momentum a zenevilágban, amikor ezek a zenekarok megalapultak, és elkezdett a szinti pop és az indie rock és az indie zene, mint independent független zene, amit nem akartak sehová sem beilleszthetőnek adni és tartani. Így aztán valahogy mégis lett egy a függetlenből is egy függetlenebb zene, ami sokféle stílust ötvez. A Killers egyébként ennek gyönyörű és iskola példája, úgyhogy most jön egy nagyon különleges dal tőlük, ez a Neon Tiger, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.
5: Mint az elmúlt idők fogjai és áll.

A szintipop és a New Wave korszak királyai következnek itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között. Andy Bell és Vince Clarke közös zenekar az Erasure. Egyébként Vince Clarke több együttest is, például a Yazoo-t vagy a Depeche Mode-ot is összehoztad, ott volt még a The Assembly vagy Robert Marlowe és a VCMG, és az egész annak volt köszönhető, hogy Vince Clarke édesapja Dennis Martin és az ő családja egyike volt annak a több ezer családnak, akik az olcsó lakás és a munkalehetőség miatt Basildonba költözött Britanniában, ugye Angliában. Az apukája agárversenyekkel kapcsolatos fogadásszervező volt, az anyukája Rose pedig varónőként dolgozott, és bár kiskorában egyáltalán nem érdekelte Vince Clarke-ot a zenei képzését nem is a billentyűkön való új táncoltatás jelentette, hanem sokkal inkább a gitározás. Hegedüleckéket is vett, klarinétozni tanult, fuvalázni tanult, de azt mondta, hogy ennél különlegesebbet akar ő csinálni. Gitára váltott, aztán azzal kezdett igazán erőteljesen foglalkozni, és aztán később az egyik legjobb barátjával és későbbi zenésztársával, Andy Fletcherrel, a metodista Szent Pál templom kórusában, amikor megismerkedtek, meg is alakították a 70-es évek első ősi Depeche Mode felállását, ami egyébként a Cure-ra kísértetiesen hajazó Nora Man's in China nevet viselte, és innentől kezdve indul a történet, de nem csak a Depeche Mode, hanem igazából az Erasure története is, de tulajdonképpen bármelyiket is nézzük, akár az Erasure-t, akár a Yazoo-t, akár a Depeche Mode-ot, az egészen biztos, hogy Vince Clarke volt a lényege és a gerince mindegyiknek. Nagyon fontos korszak volt ebből a szempontból is a szintipop korszak, ami tulajdonképpen a pop és az elektronikus zene egyik ága, ahol a szintetizátor volt a leginkább domináns hangszer. Ez a stílus a 70-es évek végétől egészen a 80-as évek közepéig alakult ki, és mind a mai napig létezik, sőt úgy tűnik, hogy a 21. században újra emelkedni látszott a népszerűsége. Igazából a jelentősége és a jellemzői ugyanaz a szintipopnak a szintetizátor maga. Egyébként, hogyha visszatérünk az Erasure-re és a Sometimes című dalra, mert ezt fogjuk tőlük meghallgatni a nagy legendás, nagy sikerű dalukat, akkor Andy Bell és Vince Clarke jelenléte a tetőn, a száradó nagy lepedők között a város tetején olyan egy kicsit, mintha a Bros lenne, képzeljétek el. Szerintem egy kicsit a Bros ebből a szempontból, hát hogy mondjam, csak plagizált mondjuk úgy, mert a fehér póló, a felhajtott kék farmer, az 501-es, a fekete öv és a krumpliorú martens cipő fehér zoknival, hogy kilátszódjon a fehér zokni a felhajtott gatyaszárból, ez mind jellemzően egyébként és a mozgásukat tekintve is egy nagyon meghatározó jelensége volt, ahogyan táncoltak, ahogyan mozogtak, ahogyan fel voltak öltözve, és bár a Sometimes ez egy nagyon laza dal ahhoz képest, hogy milyen zenét játszott mondjuk a Depeche Mode, mégis megvan köztük a hasonlóság, és ez a hasonlóság volt, én úgy hiszem. Vince Clarke az Egyesült Királyságban, amíg a Little Respect újra divatba jött ugye a Vetus borítóját követően, az Erasure legismertebb lemezeként tartják számon azt, amin a Sometimes című dal is van. Annak idején a Viennával az Ultravox is megjelent, és a Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World is, de igazából amikor a Sometimes kijött 86-ban, akkor ez óriási nagy siker lett, és meghatározó képe volt a New Wave-nek, és az elektronikus zenének, és a szintipopnak, és mindhárom összeolvadását jelentette az Erasure. A New Wave egyébként rockzenei műfajként van apostrofálva, a 70-es évek végén alakult ki, és 80-as évek közepéig virágzott. Ez viszont a punk műfajból alakult ki, és ezért tud olyan nagyon szépen belesimulni a szintipopba, mert az egy sokkal puhább popzenei műfaj, míg ez egy erőteljesebb és meghatározóbb, ugyanúgy, ahogy szoktuk volt mondani, meaning driven, vagyis tartalomvezérelt, szövegvezérelt dalokat jelentett. Ez volt például nagyon jellemző a Depeche Mode-ra, a könnyebbik szintipopos változat volt jellemző az Erasure-re. És hogy ez mit is jelent zenében, ezt most meg is fogjuk hallgatni, ilyen az Erasure és a Sometimes, a legendás nagy sikerük. Itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A zenei finomságok között a következő a sorban itt a 98.6 Manna FM-en. Egy olyan 2000-es évekbeli zenekarnak a dala, akik teljesen beleolvadnak szerintem hangzásvilágukat, az üzenetüket, a dallamot és a dallam vezetést tekintve. A 90-es évek grunge korszakába, a Seattle zenekarok korszakába, tehát ez a zenekar, a Daughtry, az egy kicsit olyan, mint hogyha a The Cult, a Pearl Jam és a Soundgarden lenne összegyúrva. Egészen fantasztikus a hangzása is, a dallama, a dalszövege, a megjelenésük, és tulajdonképpen nem véletlenül szeretik annyira a fiatalok is, meg annyira a mi generációnk, a 40-45 pluszosok is. Észak-Karolinából származik a zenekar, amerikai rock együttesként apostrofáltattak ők az első pillanattól, és az American Idol 5. szériájában tűnt fel a srác, Chris Daughtry, ő alapította 2006-ban a zenekart. Ugyanez lett a zenekarnak a neve, Daughtry, és ez a debütáló albumnak is ugyanez lett a cím, ami még ugyanabban az évben, 2006-ban meg is jelent. Nyilván azért, mert Chris tele volt saját dalokkal. A Billboard Top 200-as listáján kétszer is elérte az első helyet, ami óriási nagy szó. 4 millió eladott lemezzel számolnak, és nem véletlen ez sem, és mondom még egyszer, hogy valószínű én szerintem azért, mert egy olyan hangulatot, életérzést hoznak vissza, ami ma már nincsen. Nekünk jól esik az emléke, a srácok pedig felismerik azonnal, aki hallja, és egy kicsit is szereti a rockzenét, egy kicsit is hajlik e felé, a stílus felé, az azonnal érzi, hogy ebben van élet, annyi érzelem. Tehát amikor látod, hogy a kopaszfejek, vagy a hosszú hajak, a nagy darab pasik, és a bőrnadrág, és a fekete ruhák, és a nagyon rockeres beállásos éneklés, és a nagyon rockeres beállásos gitározás mellett, akkor a szívek vannak, hogy az ember túlcsordul tőle. Amikor az 5. évadban döntős lett, akkor azt mondta, hogy elutasította a Fuel együttes meghívását, mert hogy fihívták őt, Chris, hogy legyen az énekesük, ehelyett inkább megalapította a saját zenekarát, és amikor felröppent a hit 2006-ban, még ugye abban az évben, amikor meglett a zenekar, hogy az Entertainment and RCA Records leszerződtette, ugyanoda, ahol Kelly Clarkson, Kelly Pickler és még több American Idol híresség is tartozik, akkor már tudni lehetett, hogy milyen stílusban kezd elő zenélni a zenekarával együtt. Az éneklés mellett dalokat is ír, egyrészt nyilván ezért lett meg azonnal a lemezük, például egy csomó másik sikeres dalszerzővel dolgozott együtt, Ed Kovalicskival, Carl Bell-lel, Brad

az nem csak a tartalmában, hanem a videóklipben is bemutatja magát egy olyan emberként, a narrátor, illetve hát az énekes is, aki nem tudja túltenni magát azon, hogy kudarcba fulladt a kapcsolat, újra és újra szeretné feléleszteni és újraéleszteni a kapcsolatot, a szerelmet, és amint a dalszövegből ez ki is tűnik, maga az énekes, vagy a narrátor, vagy hát a szereplő, meg hát mindenki, aki együtt érez vele, meg aki már átment hasonlón, az pontosan jól tudja, hogy mi vár rá akkor, hogyha elveszíti ezt a kapcsolatot. Fél megbirkózni a szívfájdalommal, úgyhogy inkább hajlandó lenne letenni a büszkeségét, és akár térden állva könyörögni a lánynak, hogy kezdjék újra a kapcsolatot. A dalszövegen végig vonul az az üzenet, hogy ugye aki énekel, meg hát a főhős, vagy egyáltalán aki azonosul ezzel, az érzi, hogy összetört a szíve, de nem bírja tovább, második esélyt szeretne minden áron, és úgy gondolja, pontosabban ezért akarja ezt, mert úgy gondolja, hogy ez a kapcsolat volt az egyetlen, ami volt neki az életében, ez volt mindene, és hogyha ezt elveszíti, akkor mindennek és a világnak is az elvesztésével kell számolnia, a saját életérzésének, az életkedvének és az életértelmének az elvesztésével kell számolnia, és azt nagyon nyomatékosítja minden egyes refrénben, hogy csak ő az egyetlen a számomra, a lány, nem veszíthetem el ezt a köteléket, nem lehet vége, ez a kötelék még mindig megvan, könyörgöm, hogy kezdjük újra a kapcsolatot, mert biztos vagyok benne, hogy még nincs vége. És szerintem egyébként sajnos ezzel mindannyian tudunk azonosulni, mert sokszor előfordul, de legalábbis többször, egynél többször az ember életében, hogy elkövet valami butaságot, vagy vele kapcsolatban, vagy vele szemben követnek el, és ennek ellenére meg akarsz bocsátani, és ennek ellenére akarod, hogy ez folytatódjék, és egyébként, hogyha ez ilyen rokkos bölcsőben van ringatva, ez a dalszöveg, ez az életérzés, ez a szívfájdalom, ez a könyörgés, akkor nagyon más hangulatú tud lenni, mert a rockzenében valahogy mindig ott van az a kemény remény, ami tovább vihet minket. Jön a Daughtry, és az It's Not Over, itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerült magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. A japán palacsintát, vagyis a felhős süteményt érdemes kipróbálni, és érdemes elgondolkodni azon is, hogy hogyan tudjuk elkerülni a toklász veszélyt, hogyha kis állatunk van, akár cicákra, akár kutyákra vonatkozóan, vagy minden kis állat, aki sétál, vele kapcsolatban érdemes erre nagyon odafigyelni. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a tortások, az ajándék, Isten éltesse különösen azokat, akik ma 50 évesek, és érdemes odafigyelni természetesen arra is, hogy most már nagyon erősen süt a nap, erős az UV-sugárzás, úgyhogy napfényvédelem, magas faktorszámú napvédőkrémek, erre tessék ügyelni, meg a hidratálásra is. Jó utat hazafelé, holnap találkozunk, és ahogyan szoktam volt mondani, Janikovszki Éva írása alapján, hogy mosolyogni tessék, talán ez a legfontosabb. Puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre, vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a kánikula. Ma lesz az új országgyűlés első ülése. Még 4 vannak kórházban a tiszaújvárosi robbanás miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, aki kidolgozná a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a miniszter. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat, erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frany Tamás és Pósfai Mihály ugyanakkor jelezték a rektornak, Darázs Lénárdnak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshez. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgai időszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására. A rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoz.
1: Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem dr. Sziszák György, lakóingatlan fejlesztő. A házguruként talán sokkal inkább ismerik a legalábbis a social felületeket követő hallgatóink, főként a TikTokon lehet egyébként elérni ezen a néven. Ugye az ingatlan piacról fogunk főként beszélgetni, itt legtöbbször ugyanott indulnak az ilyen ingatlan piaci beszélgetések, hogy mennyi az ár, mennyibe kerül egy lakás, és vajon meddig emelkednek még az árak. Ez az, ami leginkább érdekli talán a hallgatókat, de az idei évre egyre inkább látszik, hogy ez a kérdés már önmagában nem elég. Tovább kell lépni innen a piac mögött, ugyanis egy sokkal mélyebb átalakulás zajlik, és ennek fogunk egy picit így utána járni ebben az órában. Szervusz, köszöntelek, jó reggelt!
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: No, induljunk is az alapoknál egy picit, hogy mennyire lehet egyáltalán egyetlen számmal megmondani, előre megjósolni egy ingatlan árát. Menjünk a legegyszerűbb kérdéstől. Tehát akár egy zuglói ingatlant is vehetünk, ha én most megkérdezem tőled, hogy akár itt ez az ingatlan, ahol most mondjuk vagyunk, itt a stúdióban, ennek mi az ára?
2: Ezt nem tudom megmondani, és akkor mondhatod, hogy már meg is főztem. Meg is főttem, mint házguru. Igazából én nem szeretem az átlagokat. Én azt gondolom, átlagokkal nem lehet leírni semmit. Külön kellene vizsgálni azt, hogy egy lakásról van szó, egy családi házról van szó, egy ikerházról van szó, és persze külön kellene vizsgálni azt is, hogy mondjuk Budapestről van szó, Nyíregyházáról, mint megyei jogú városról van szó, vagy éppen a falvakról van szó. Végig mehetünk ezen a történeten, ha gondolod,
1: menjünk
2: és mondhatok
1: végig,
2: akár konkrét árakat is.
1: Menjünk végig egy picit, bár hát amennyire belefér nyilván, mert gondolom azért erről lehetne hosszú órákon keresztül beszélni.
2: Persze, kezdjük akkor Budapesttel. Budapesten azt gondolom, hogy egy kicsit elértük az üvegplafont. Van ez a 1,5 milliós határa a kedvezményes hiteleknek a felvételénél. Ez ugye egy nézetméter ár, 1,5 millió fölé nem mehetnek a kivitelezők az eladási árban. Úgyhogy itt Pesten ez a 1,5 millió meghatározza azt, hogy nagyon fölé nem fognak menni már az új lakásoknak az árai. Mivel az új lakások húzzák föl a használt ingatlanok árait is, ezért valószínűleg Budapesten elértünk egy üvegplafont. Ha a vidéki nagyvárosokat vizsgáljuk, ott azért már egy kicsit más a helyzet. Vidéken 1,2 millió forint akár 1,8 millió forintig is terjedhet a lakásoknak a nézetméter ára, és ebből már lehet számolni egy-egy konkrét lakásnál, hogy körülbelül mennyibe kerül. De ez az 1,2 millió forint, ez még mehet feljebb. Tehát ahol az 1,5 millió fölött vagyunk, ott valószínűleg már nem nagyon fog emelkedni az ingatlanár, ahol az 1,5 millió alatt vagyunk, ott még van benne lehetőség. Úgyhogy azt gondolom, hogy a vidéki nagyvárosoknak az árai idén is fognak emelkedni, legalább egy 5-10%-os mértékben. Még Budapesten stagnálás várható, a vidéki nagyvárosokban emelkedés várható.
1: Nem is tudom, hogy ez a stagnálás ez mennyire jó hír, mert én azt gondolom, hogy olyan szinten repültek el az ingatlan árak az utóbbi időszakban, hogy itt a stagnálás sem egy annyira megnyugtató hír akár a vásárlóknak, nyilván az eladóknak sokkal inkább.
2: Nem akarlak elkeseríteni, és a hallgatókat sem szeretném elkeseríteni, de az ingatlan árak nem szoktak esni. Az ingatlan árak azok maximum stagnálni szoktak. Hogyha visszanézel 10-15-20-30 évre, akkor rájössz, hogy igazából soha nem volt akkora esés. Felszokták hozni a 2008-as válságot és az azt követő időszakot, de ott is a legrosszabb időszakban is az átlagokban 15-20%-os esés. És azt most időzőjelben mondom, hogy esés fogalmazódott meg, ami azt gondolom, hogy nem nevezhető esésnek. Évek során nem mentek feljebb az árak, viszont az utóbbi 10 évben meg bepótolták, ami akkor kimaradt.
1: Azzal nincs is baj alapvetően, hogy drágább egy-egy ingatlan, az a baj, hogy a keresetek nem nagyon érték utol, ugye, hogy az emberek úgy tudjanak akár hitelt felvenni, hogy biztonságosan tudják törleszteni például a hiteltörlesztő részleteket, szóval kicsit így elvált egymástól, én úgy látom.
2: A kereslet igazából megvan, az új lakások területén megvan, nagyon sokan költöznek Budapestre, ez ugye egy kivételes helyzet, de még a vidéki nagyvárosokban is megvan a kereslet. Uh-huh. A jó minőségi ingatlanokra van meg a kereslet, uh-huh. A korszerű ingatlanokra van meg a kereslet. És ha mondjuk a falvakat elkezdjük vizsgálni, ott egyértelműen látszik, hogy a korszerű ingatlanok azok eladhatóak, míg a leromlott állapotú ingatlanok azok nem.
1: Uh-huh. Akkor itt mondhatjuk, hogy a gyakran hangsúlyozott, hogy ma már a kereslet-kínálat nem a legfontosabb tényező, akkor azt mondhatjuk, hogy ez határozza meg leginkább akár az árakat is?
2: Azt mondhatjuk, hogy a kereslet és a kínálat határozza meg az árakat, ugye közgazdaságtani alapelv, hogy ez így van.
1: Igen.
2: A lakóingatlanok esetében inkább a kínálat határozza meg az árakat, uh-huh. és az a helyzet, hogy nincs elég kínálat a piacon. Nincs elég új lakáskínálat, nincs elég jó minőségű használt lakáskínálat. Ha lenne, akkor valószínűleg lefelé mennének az árak, vagy stagnálnának.
1: Ez minek köszönhető amúgy, vagy miért alakult ez így, hogy látott el? Mint
2: a magyar lakás helyzetet, ha részletesebben megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy darabszámban van megfelelő számú lakás, lakóingatlan, ahol az emberek eltölthetik az idejüket, a szabad idejüket. De ha ezt minőségben kezdjük el vizsgálni, akkor azt látjuk, hogy már nagyon-nagyon rossz minőségű ezek az ingatlanok. Nem volt idő a felújításra, nem volt pénz a felújításra, a korszerűsítés abszolút elmaradt. Ma már teljesen más elvárások vannak egy ingatlannal kapcsolatban, mint korábban. Olyan régi gázkazánok vagy régi vegyes tüzelésű kazánok működnek egy-egy ingatlanban, ami ma már teljesen korszerűtlen.
1: No, akkor innen egy rövid szünet után folytatjuk is a beszélgetést, nem sokára. Tartsanak velünk Önök is!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Sziszák György ingatlanfejlesztő vendégem ebben az órában. Témánk az ingatlanpiac. Ugye a lakásárakat ma már nem csak a kereslet és a kínálat mozgatja. Erről is beszélgetünk, hanem az építőipar költségei, energiaárak és a technológiai váltás, ami teljesen új szintre emelte az ingatlanok műszaki tartalmát. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy még rengeteg ingatlan úgymond az elavult rendszerben működik. Tehát az energiahatékonyság szempontjából mindenképpen elavult rendszerben működik. Az a kérdés, hogy mennyi idő lehet az, hogy teljes ingatlan piacnak, akár nem tudom, a 70-80%-ánál megtörténjen ez a váltás? Egyáltalán lehet erre mondani egy fix időintervallumot?
2: Ugye ehhez egyértelmű állami támogatás szükséges, ugye akkor fog igazán változni, hogyha megfelelő mennyiségű pénz érkezik ebbe a szektorba, de nem elég a pénz, elvárások, konkrét elvárások is kellenek, tehát nem elég, hogy egy házat leszigetelünk, nem elég az, hogy a padlást leszigeteljük, igazából akkor változik valóban korszerűvé egy-egy ingatlannak a minősége, hogyha teljes fűtésrendszert lecseréljük.
1: A régi... Bocsáss meg, az elvárást, azt miért érted? Ki részéről az elvárás? A finanszírozó részéről az elvárás? Mondtad, hogy elvárás...
2: Én az állami részről gondoltam az elvárást, hogy úgy legyen megfogalmazva, hogy az a ingatlan, az valóban korszerűvé várjon, tehát mondjuk a fűtési rendszert cseréljük le. A régi gázfűtést, vagy a régi vegyes tüzelési kazánokat cseréljük le modern hőszivattyúkra. És ha ehhez van pénz, ez meg tud térülni egy 5-8 éven belül annak, aki ezt megcsináltatja, nem tud megtérülni, ha csak ő saját pénzből csinálja meg, de ha kerül hozzá állami támogatás, akkor 5-8 év alatt, ha meg tud térülni, akkor ezzel rengeteg energiát ki tudnánk váltani.
1: Egyébként ez már elkezdődött, gondolom, valamilyen szinten. Tehát most nem az állami támogatások, hanem vannak azért olyan ingatlanok, olyan lakások, olyan házak, ahol ezt részesítik előnyben.
2: Az új lakásoknál abszolút. Az új lakásoknál már három réteg üveggel szerelt nyírászárókat rakunk, hőszivattyúkkal építjük a társasházakat is, a családi házakat is. Tehát az új lakásoknál igazából már ez az elvárás, ez az alap. De a használt ingatlanok tekintetében ott nagyon nagy a lemaradás ezen a területen.
1: A használt ingatlanoknál mindegyik ingatlan alkalmas lehet, itt most gondolok, főként a budapesti nagy bérházakra alkalmasak, akár egy ilyen korszerű fűtési hálózat kialakítására?
2: Ezeket ugye érdemes mindig egyedileg vizsgálni. Ezek a bérházak alapvetően szerintem alkalmasak, tehát ha megfelelő alapjuk van, megfelelő falazatuk van, akkor ki lehet belőlük alakítani, nagy költséggel, de ki lehet belőlük alakítani egy olyan fűtési rendszert, ami korszerű lesz. Ugye ma már a társasházakra lehet napelemet is felszerelni, azt hiszem tavaly augusztus óta van ez a lehetőség. Egyelőre még nagyon láttam olyan társasházakat, akik ezzel éltek volna.
1: És itt ilyen esetben tegyük fel egy ilyen bérházban, nem tudom, most mondjunk egy számot, van 25 vagy 15-20 lakás minimum, szerintem,
2: vagy
1: van
2: 20-szal számolhatunk,
1: 20-szal számolhatunk, akkor itt egy ilyen esetben minden lakónak, tehát csak a teljes ház esetében lehet megcsináltatni, vagy elkészíteni ilyet, vagy külön lakásonként is.
2: Külön lakásonként nem biztos, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Ez megint egy nagyobb történet, amiben ismét csak állami beavatkozás szükséges, mert maguk a lakók nem biztos, hogy meg tudják oldani. Nem biztos, hogy minden lakó meg tudja oldani. Vannak olyan lakástulajdonosok, akiknek lesz erre pénze, és vannak, akik mondjuk szociális alapon rászorulnak arra, hogy ebben támogassa őket az állam.
1: Mert akkor itt meg is van a magyarázat, hogy miért nem látunk a bérházakon mondjuk napelemeket.
2: Nagyon sokszor a bérházaknak a szigetelése, a panelházaknak a szigetelése azért marad el, mert van néhány olyan lakástulajdonos, aki nem tud beszállni.
1: Akkor azt mondhatjuk, hogy alapelvárás ma az energiahatékonyság. Tehát egy új ingatlan esetében nyilván.
2: Abszolút. Ugye az utóbbi évek áremelkedései, ugye mind a gázárak, üzemanyagárak, elektromos áramdíjak emelkedtek, ezért helyre inkább arra törekszenek ugye a lakástulajdonosok, hogy minél alacsonyabb rezsivel oldják meg, mert nem tudják kifizetni már a magas rezsiköltségeket azokból a bérekből, fizetésekből, amik azért olyan nagy mértékben nem emelkedtek az utóbbi években.
1: És ugye akkor azt is mondhatjuk, hogy egy ilyen energiahatékony ingatlan, lakás, ház, az hosszú távon nyilván annak, tehát az megtérül előbb vagy utóbb annak az ára, amit befektet adott állampolgár, mondjuk egy akár egy új ház építésénél, vagy akár hogyha egy ilyen lakást vásárol.
2: Ugye az a helyzet, hogy meg tud térülni, de csak hosszú távon tud megtérülni. És általában 10-15 év az, ami a valós megtérülési idő, viszont az emberek úgy gondolkodnak, hogy ha már beleteszik a pénzüket, akkor az 5-8 év alatt térüljön meg. Az emberek többsége nem tud 10-15 évben gondolkodni, 5-8 év is már sokaknak kihívást jelent.
1: Beszéljük egy picit arról is, hogyha energiahatékonyságról beszélünk, meg korszerű technológiákról, akkor milyen lehetőségek vannak ma?
2: Ugye nekünk van egy atomerőművünk, hogy messziről induljon Pakson, ami azért tud olcsó áramot termelni, és ezért azt gondolom, hogy a jövő energiáját az Paks fogja szolgáltatni, és az áram lesz az, amit fel fogunk használni a lehető legnagyobb hatékonysággal. Úgyhogy szerintem fontos cél lehetne, hogy lecseréljük a régi gázfűtéseket, illetve az új gázfűtéssel szerelt házak helyett inkább hőszivattyúval szerelt házakat építsünk.
1: Most újra megállunk, életörömzene legfrissebb hírek után pedig jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Addig is elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6, itt is írhatnak akár messenger üzenetet. Jövünk vissza tehát hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük!
1: Reklám hangzott el.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Sziszák György ingatlanfejlesztő a vendégem ebben az órában, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy az energiahatékonyságot kellene előtérbe helyezni, akár az új ingatlanok építése esetében, akár a régi ingatlanoknál is egy felújítás keretében nagyon-nagyon fontos lenne. És az emberek ugye kicsit tartanak is attól, hogy ha most nem lépik meg, tehát ha most nem újítják fel, ha most nem korszerűsítik, vagy ha most nem adják el éppen, akkor később már késő lesz. Ez egy valós félelem?
2: Az a helyzet, hogy ez valóban alakítja az árakat. Tehát, hogy az emberek úgy kezdenek el gondolkodni, hogy úgyis följebb fog menni az ára, és úgyis egyre többe fog kerülni, akkor jobb, ha ma beszállok. Nagyon sok olyan történetet tudnék neked mesélni az elmúlt 5-10 évből, amikor ügyfelekkel arról tárgyaltunk, hogy ő már beszállna, de ki vár. Ők voltak kevesebben egyébként, és a vége mindig megbánták. Uh-huh. Az ingatlanok ára nem szokott lefelé menni. Az ingatlanok ára vagy stagnál, vagy fölfelé megy. Ez pedig igazából azt jelenti, hogy bármikor érdemes beszállni, de nem érdemes halogatni a beszállást.
1: Uh-huh. Tehát akár most is lehet, tehát, hogy amikor az ember eldönti, és mondjuk van rá megfelelő összeg, akkor inkább lépni érdemes, mint kiváltani.
2: Igen, tehát, a kérdés az, hogy hová lépjen. Uh-huh. Hát egy budapesti piacban most már nem biztos, hogy beruházási, befektetési céllal látnék fantáziát. Egyébként a tavalyi KSH adatok is azt mutatják, hogy a vidéki nagyvárosokban jobb hozamokat lehetett elérni. Tehát ha például vettél Nyíregyházán egy társasházi lakást, azt igaz, hogy alacsonyabb bérleti díjjal, de fajlagosan magasabb bérleti díjat kaptál, százalékosan magasabb bérleti díjat kaptál, mint ha mondjuk egy budapesti ingatlant akartál bérbe adni.
1: És most ez kifejezetten Nyíregyházára igaz?
2: Csak ez igaz a vidéki nagyvárosokra.
1: És ez miért alakult így? Vagy ez mit gondolsz, hogy ez miért?
2: Ugye főleg azért, mert alacsonyabbak a négyzetméter árak vidéken, viszont a bérleti díjnak azért elég jó piaca van vidéken is, és mivel Budapesten mondjuk 2 millió forintba kerül egy négyzetméter egy lakásból, és 200 ezer forint, most csak egy lecsupaszított példát mondtam, a bérleti díj, addig vidéken mondjuk 1 millió 200 ezer forint, vagy akár 1 millió egy négyzetméter lakás, és ugyanúgy 200 ezer forint közelében, vagy mondjuk 150 ezer forint a bérleti díj.
1: Mi az egyébként, ami valódi korlátot szabhat az árak emelkedésének, amennyiben ugye azt mondtad az elején talán, hogy stagnál Budapesten legalábbis, most jelen pillanatban stagnálnak a lakásárak. Van-e egyáltalán olyan pont, ahol majd újra elkezdhet emelkedni, vagy már amennyire láthatunk a jövőbe nyilván?
2: Ugye beszéltünk arról, hogy a kereslet és a kínálat határozza meg. Mivel kereslet van, ezért a kínálatot is bővíteni kellene hozzá.
1: Tehát
2: a kínálat bővülne, új lakások épülnének, illetve a használt lakások érdemben lennének felújítva, korszerűsítve, akkor valószínűleg ezek a lakásárak nem emelkednének ekkora ütemben, vagy éppen stagnálnának. Továbbra is kitartok amellett, hogy csökkenni nem fognak, de azért ez a mértékű emelkedés, ami itt az elmúlt években volt, az alapvetően annak volt köszönhető, hogy nem volt megfelelő kínálat a piacon.
1: Na de, hogyha eddig nem volt, akkor, hogy mondjam, tehát, hogy ahhoz nagyon sok pénzre állami beavatkozásra lenne szükség, hogy legyen ebben változás, ami jelen pillanatban nem valószínű, tehát hogy most mondjuk pont egy olyan helyzet van, amikor nem nagyon tudjuk, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok az országban, bízunk benne pozitívan, de hogy erre nem nagyon látjuk, hogy milyen lépés lesz, vagy hova fog elindulni.
2: Azért a Tiszának van programja ezzel kapcsolatban, és amennyit én ismerek belőle, ők pont azt a szegmenset fogják célozni, hogy a használt lakások felújításra kerülnek, és ne csak felújításra, hanem tényleg korszerűsítésre kerüljenek, tehát például a fűtési rendszerük korszerűsítésre kerüljön. Itt már az is elég lenne, hogyha a régi hagyományos kazánokat ezekben a használt lakásokban kondenzációs gázkazánra cserélnék. Uh-huh. Mert a kondenzációs gáz kazán sokkal kevesebbet fogyaszt, mint a hagyományos előregedett kazán. Uh-huh. Ennek mondjuk a korlátja az, hogy kéményt is kell cserélni, aminek költsége van, de hogyha ez tényleg állami támogatással tudna megvalósulni, akkor sok embernek érdeke lenne, mert úgy látná, hogy 5-8 év alatt megtérül, tehát neki is megéri belefektetni ezt a pénzt.
1: Tehát azt mondod, hogy igazából egy ilyen teljes felújításra teljes állami támogatás, amivel ezt meg lehetne valósítani? Tehát úgymond a lakosnak, a tulajdonosnak igazából nem kerülne ez 5 forintjába?
2: De ez a lakosnak, a tulajdonosnak is pénzébe kerülne. Most is vannak ilyen programok kiírva, tehát van 3 plusz 3, azt hiszem 5
1: igen,
2: plusz.
1: Igen.
2: Tehát vannak ilyen programok. Én azt gondolom, hogy az elvárásokat kellene ezekhez a programokhoz igazítani. A pénz az elég igazából, csak nem olyan dolgokra kellene elkölteni, amire most elköltik, nem külső szigetelésre, meg padlás szigetelésre, vegyük úgy, hogy ezek készen vannak, de a legtöbb energiát azzal lehetne megnyerni, hogyha a fűtés korszerűsítésére használnánk ezt a pénzt.
1: Arról nem is beszélve, hogy én nem régen voltam olyan belvárosi lakásba, ahol még nem hogy kazán, hanem konvektorok működnek.
2: Igen, tipikus konvektor. Abszolút. Tehát, nem az... hatékony. Igen.
1: Ez amikor ezeket... az ember lekapcsolja, és hideg lesz a lakásba. Tehát, hogy konkrétan csak addig fűt szinte. Ez olyan, mint régen a, nem is tudom, amikor ilyen, hát a fatüzelésű ilyen régebbi kályhákba úgymond.
2: És rengeteg energiát, rengeteg gázt elégetnek, abszolút nem hatékonyan. Ezhez képest a kondenzációs gázkazán, hogy mondjuk egy ilyet beépítenek a felét, de lehet, hogy a negyedét használná a gázból, és akkor felét vagy negyedét kellene fizetni a gázért.
1: Hihetetlen egyébként. Nagyon bízom, mert tényleg ebben lesz valamiféle elmozdulás. Hát most jöjjön életörömzene, jövünk vissza, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést dr. Sziszák Györggyel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Generation. Manna FM. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Sziszák György ingatlanfejlesztő a vendégem ebben az órában. És ugye korszerű ingatlanokról, energiahatékony ingatlanokról beszélgettünk. És kíváncsi lennék arra, hogy ha valaki most lakásvásárlás előtt áll, akkor mik azok a szempontok, vagy mi az a mondjuk

0: Ezen túl, amikor új lakásvásárlásról beszélünk, és az ügyfelekkel új lakásokról tárgyalunk, nagyon fontos már az, hogy ne csak egy alaprajz legyen, hanem egy berendezett alaprajzot lássanak, hogy mi hogyan lesz a lakásban kialakítva. Ugye a legkönnyebb akkor eladni egy lakást, amikor már be van rendezve. De azért sokszor tervrajzra adjuk el, és még korábban az volt, hogy csak a lakásnak a falai látszottak a tervrajzokon, most már a lakás teljes egészében be van rendezve, és úgy tudjuk eladni, sőt ma már ugye a technikával, ugye az AI meg hasonló programokkal 3D-s látványterveket tudunk egy alaprajzból kreálni, és az ügyfelek igénylik ezt. Tehát látni szeretnék, hogy milyen lesz ez az otthon, tudni szeretnék, hogy milyen lesz abban élni. Sokszor elég már egy kisebb terület, tehát nem kell már akkor a lakóterület, mint korábban egy 65-70 vagy akár 80 négyzetméteres ház, már nincs erre igény. Igazából már 80 négyzetméter alatti házzal megelégszenek az emberek. És lakásokban is az 50-60 négyzetméterről most már lementünk oda, hogy 35-45 négyzetméteres lakások a legnépszerűbbek.
1: De ez miből, vagy miért? Valószínű azért, most én azt gondolom így, hogy mert hogy az fenntartani majd, tehát hogy nem kell annyit fűteni, kisebb négyzetméter,
0: igen,
1: kevesebbe kerül.
0: Igen, köze van a rezsiköltségekhez, de sokkal könnyebb már berendezni egy kisebb lakást élhető módon. Még korábban egy szoba mondjuk 20 négyzetméter volt, ma már egy szoba csak 12 négyzetméter, egy fél szoba pedig 8 négyzetméter.
1: Hát meg ez a jó kihasználás. Tehát az
0: igen,
1: is
0: a teret nagyon jól ki kell használni, és ha ezt sikerül jól bemutatni és jól otthonossá tenni, akkor igazából az ügyfelek sokkal inkább választják ezt a kisebb lakásmegoldást.
1: Ugye itt említetted egy fél mondattal, hogy amíg régen az volt a fontos a lokáció, vagy régebben, nem is annyira régen, mert még egy évvel ezelőtt is, vagy talán még a napokban is, azért vannak olyan családok, vannak olyan emberek, akiknek imád fontos, és utána nézek. Te ezt mennyire látod egyébként fontosnak a lokációt valóban, azt, hogy hol van egy ingatlan, hol helyezkedik el?
0: Személy szerint én úgy gondolom, hogy inkább laknék kijebb a városban, de egy kényelmesebb, nagyobb élettérben, egy csendesebb élettérben, mint beljebb a városban. És ugye bent a városban mindig többet kell fizetni azért, hogy ott lakhass, viszont bejárni, ott pedig a bejárási költség az, ami elviszi ugyanazt a pénzt. Tehát igazából az ember ugyanott van, hogyha kiszámolja mind a két oldalt, hogy mennyibe kerül bejárni, vagy mennyivel drágább az ingatlan. Ez egy személyes döntés. Ezt mindenkinek a saját habitusára bíznám, hogy ő hol érzi jobban magát, hol tud jobban pihenni. Uh-huh. Vidéken, a csendes, madárcsi csergős zöldben, vagy éppen a városi zajban, ahol könnyen le tud menni a térre, és találkozni a többiekkel.
1: Hát meg ugye a városon belül is, főleg, hogyha Budapestről beszélünk, akkor itt is vannak ugye olyan kerületek, ahol igazán zöld környezetben tud az ember élni, és hát vannak a belvárosi, úgymond mindig betontömbökkel körbevett helyek, ugye, de van, aki azt szereti.
0: Tehát... Mindenki meg tudja találni. Igen. Már a számára a legmegfelelőbbet. Kicsit keresni kell, kicsit rá kell szánni az időt, de az ember meg tudja találni azt, amire szüksége van, ahol tényleg otthon érzi magát.
1: A befektetők, külföldi befektetők, azok mennyire tűntek el egyébként az ingatlan piacról? Te hogy látod? Eltűntek-e, amennyiben így van?
0: Korábban több külföldi ingatlan befektető volt a budapesti piacon. Vidéken kevésbé volt ez jellemző, és én úgy érzem, hogy az utóbbi években Budapestről és vidékről is eltűntek. Tehát valahogy, mintha nem érdekelni őket Budapest, illetve Magyarország, vagy nem érdekelte őket. Aztán lehet, hogy ez változni fog a közeljövőben.
1: Pont ezt akarom kérdezni, hogy most itt a napokban történt rendszerváltás után valószínű, hogy ez változni fog. Mint ahogy arra is kíváncsi vagyok, hogy az ingatlan piaci, tehát a keresletkínálat az hogyan fog alakulni most ezek után.
0: Nagyon sok minden függ attól, hogy mennyire van tele, vagy mennyire üres az a bizonyos államkassa, és mennyire lehet majd ebből osztogatni, vagy nem lehet ebből osztogatni, mennyire lehet majd támogatni a korszerűsítéseket. Azt gondolom, hogy legalább két forgatókönyv van. Az egyik az, hogy gyorsan hoz intézkedéseket a megalakuló új kormány, és akkor nem lesz stagnálás a piacon, hanem pörögni fog az építőipar, de a másik forgatókönyv az, hogy ha üres a kassa, akkor nehéz lesz gyors döntéseket hozni, és a lassú döntések után

0: lassulni fog a piac is, vele együtt az építőipar.
1: Hát ami mindenképpen pozitív, már eddig is azt gondolom, most ugyan ma nem néztem az euró árfolyamot, de elég szépen erősödött a forintunk az elmúlt napokban, nem tudom, hogy most ma hol tart, de...
0: Igen, ez most egy nagyon kellemes időszak, igen, ha úgy nézzük. Csak az a probléma ezzel, hogy ha egyszer már felemelkedtek az árak azért, mert gyengült a forint, azok az árak már nem fognak leesni. Nekem ez a tapasztalatom. Ha már elértünk egy árszintet, egy új, magasabb árszintet, azt a gyártók tartani fogják. Igen. És igazából nem is az euró árfolyam az, ami most meghatározza az építőanyagoknak az árait, hanem a gáz a költség, a kőolaj költség. Ugye az építőipar egy nagyon energiaigényes ágazat, akár a szemengyártásról, akár a szigetelőanyaggyártásról beszélünk, de ha a szállítási költségeket nézzük, akkor ugyanez a helyzet. Ezért inkább ettől függ az építőipar, és amennyire tudom, Iránból még nem érkeztek jó hírek.
1: Nem. Még nem, bízunk benne, hogy hamarosan, igen. Hát én nagyon bízom abban, hogy bár lefelé nem mennek már az ingatlan árak, de az a stagnálás megmarad még egy picit hosszabb ideig, tehát hogyha valaki esetleg lakást szeretne vásárolni, akkor úgymond nem lesz annyira megterhelő a családi kasszának, mint ahogy az utóbbi időkben volt. Nyilván ehhez szükséges az is, hogy a keresetek is növekedjenek egy picit, vagy nagyon, de bízom benne, hogy valamilyen szinten azért pozitív irányba csak el fog mozdulni a dolog. És akkor zárszóként még arra kérlek, csak tényleg egy mondatban, hogy tehát a legfontosabb az, hogyha lakást vásárolunk, hogy, vagy akár felújítunk, ugye ezt is idehozhatjuk, akkor az energiahatékonyságra nagyon figyeljünk.
0: Igen, meg kell nézni, hogy a háznak a szerkezete mennyire jól szigetelt. Ez már a szerkezetnél is nagyon fontos kérdés. Meg kell nézni azt, hogy milyen a fűtési rendszere. Uh-huh. Hőszivattyús fűtésre kell törekedni. Ugye a hőszivattyúkba betáplált energia, ha egy egység, akkor azok képesek 4 egységet kihozni abból az egy egység energiából. Tehát ha gázból beviszünk egy egységet, akkor egy egységet is vehetünk ki. Úgyhogy mindenképpen az a véleményem, hogy a lokáció mellett a második és legfontosabb dolog az, hogy energetikailag rendben legyenek a lakások, és ha lehet, akkor még mondjuk legyen napelem is rajta. Aztán a következő lépés majd az energiatárolása lesz, de lehet, hogy arról majd egy másik adásban beszélünk.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy szépen sorba egyébként, és másik adás kapcsán még az is eszembe jutott, például a vályogházakról is, rá is nagyon kíváncsi lennék, hogy ott azoknál mi a helyzet, az egyáltalán az korszerűsíthető például, vagy
0: ezekkel kapcsolatban elég egyértelmű álláspontom van, le kell bontani őket.
1: Le kell bontani.
0: Mm. Ugye, hogyha van beton alapja, akkor esetleg megfontolható, hogy ne bontsuk le, de általában ezeknek a vályogházaknak nincs beton alapja, vagy téga alapja van, vagy mészkő alapja van. Őket le kell bontani, és új korszerű házakat kell építeni helyette.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Sziszák György, lakóingatlan fejlesztő, a Házguru volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: extra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a nyári meleg. Megkezdődik az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Azbeszt Bizottság. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt és többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, legalább 4 meghaltak, mindannyian a buszon utaztak. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel nem sokkal 8 óra után történt egy vasúti átjáróban a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő 3-as határoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Idén is több százezer zarándok kereste fel. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. És hát a mai műsorban egy, én azt mondom, hogy egy érdekes témát hozunk, ez nem más, mint a férfi egészség. Ugyanis a férfiak egészségéről valahogy mindig kevesebb szó esik. Pontosabban nem is szoktuk ennyire talán szétosztani nemekre, hogy nők, férfiak. De ha egészségről és betegségekről beszélgetünk, akkor valahogy mindig az ilyen női vonal, legalábbis én mindig azt érzem ki így a beszélgetésekből, és szerintem a hallgatók is így vannak ezzel. Ugye a férfiaknál általában ez működni szokott, ez a majd elmúlik, nem nagy ügy, nem foglalkozunk vele, hogyha valamilyen tünet jelentkezik, vagy amikor éppen a test jelez, lehet, hogy éppen ez az oka annak, hogy ennyire nem beszélünk a férfi egészségről, mert hogy nem is nagyon tudunk róla, vagy nem is nincs így benne a hétköznapi gondolatainkba. No hát ezt vesszük most gorcső alá ebben az órában. Amennyi időnk lesz, igyekszünk minden fontos dolgot átbeszélni. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, és szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. És egy gondolatot szeretnék így megosztani, hogy valójában én azt látom, hogy a különböző egészségelőadásokra 95-98%-ban nők jönnek. Van az a néhány százalék, akit elhoz a felesége.
1: De magától.
2: Alapvetően én mindig azt látom, hogy a férfiak nagyon hipohonderek, tehát hogyha meghallgatnak egy előadást, akkor rögtön mindenféle bajuk lesz. Illetve igen, szóval, hogy ők teljesen más kommunikációt folytatnak egymás között is, meg talán így a saját maguk egészsége szempontjából is magukkal is másfajta kommunikációt folytatnak, mint a nők. Úgyhogy mi mindig azt szoktuk mondani ezeken az előadásokon, hogy a nők azok, akik hazaviszik az egészséget, akik hazaviszik az információt, mert általában egy-egy táplálék kiegészítő vagy vitaminnál is az van, hogy a nő tagja a párnak kikészíti, a férfi még beszedi, de arra már ritkán kerül sor, hogy ő maga válogassa össze.
1: Szerinted ez miért van így? Hogy ennyire, tehát, mert nyilván a férfiak, ahogy te is mondtad, ők is azért foglalkoznak a saját egészségükkel természetesen, de hogy mégsem olyan szinten, mint a nők, vagy nem tartják annyira fontosnak?
2: Én azt látom egyébként, hogy változott bizonyos értelemben ez a fajta gondolkodásmód. A nők azok, akik a tüzet őrzik, akik gondoskodnak mindenkiről, és a férfiak igazából azt a fajta szerepet hozzák a családmodellen belül, hogy ők a férfiak, a család fenntartók, és ez egy picit ilyen női szerep, ez a gondoskodás, az egészség kérdése, egy picit ez a női vonalhoz tartozik. Én, amit látok így, és ez egy nagyon pozitív tendencia, hogy azok a férfiak, akik rendszeresen sportolnak, gondolok itt arra, hogy rendszeresen futnak, vagy edzőterembe járnak, vagy kerékpároznak, vagy teljesen mindegy, vagy úsznak, bármilyen sportot végeznek, ott azért már elindult az, hogy akkor legalább egy vitamint, vagy legalább egy valamit, és akkor ők szerintem egy picit tudatosabbak, és bizonyos ilyen csatornákon, fórumokon azért látjuk azt, hogy előjönnek a férfi egészség témák is.
1: Mert ugye itt főként most, vagy legalábbis én most így a testi egészségre gondolok, de hogyha a lelki egészséget nézzük, ugyanúgy férfiaknál, nőknél, pontosabban most főként a férfiaknál, akkor ugye, hogy nevelik, vagy nevelték régen a fiú gyerekeket, nem szabad kimutatni, ha bármi fáj, nem szabad sírni, tehát mindent elnyomni, ami nyilván előbb vagy utóbb valahol utat tör magának, tehát igazából lehet, hogy ez is ide is visszanyúlik az a fajta nem felvállalása akár az érzelmeinknek, akár a betegségeknek.
2: Így van. Alapvetően az nem férfias, hogyha valaki gyenge, az nem férfias, hogyha valaki elesettnek mutatja magát. Egyetlen egy kivétel van azért. Ez a férfi nátha.
1: Azt nem lehet eltusolni, vagy eltitkolni.
2: A férfi náthába ők belehalnak, tehát hogyha egy férfi náthás és kettőnél többet tüsszentett, akkor az már tényleg egy halálos kor. De alapvetően... És bocsánatot kérünk minden hallgatótól.
1: Igen, de ez így van, szerintem ezt a férfiak is tudják egyébként.
2: De alapvetően igen, tehát hogy ez a férfi kép, a férfi szerep az, az az erős, a család fenntartó, aki nem mutatja ki, nem gyengül el, nem tud puha lenni olyan értelemben, hogy tényleg ezeket az érzéseket így megélje, de azért ebben is van némi nemű változás, igen, de ezek nagyon lassúak szerintem ezek a folyamatok, ezek a változások.
1: Igen. Na most életörömzenét hozunk, és innen jövünk vissza, nem sokára folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, és a férfi egészség a témánk. Ugye ott hagytuk abba a zene előtt a beszélgetést, hogy nem csak a testi, hanem a lelki egészséggel is foglalkozunk nyilván, és hogy a férfiakat, hogy valahogy úgy nevelik, tehát a kisfiúkat a szülők, vagy a fiú gyermeket a szülők úgy nevelik, hogy egy fiúnak nem szabad sírni, nem szabad elérzékenyülni, nem szabad gyengének lenni, neki mindig erősnek kell lenni, de ugye ez a tendencia változott már, hála Istennek, ugyanis nyilván ezek miatt, a görcsök miatt, vagy nem is tudom, visszafogott személyiségbeli, meg a lelki visszafogottság miatt ez nagyon sok betegséget szülhetett a későbbiekben, mint ahogy ezt ugye látjuk is. Mik azok a leggyakoribb betegségek, ami kifejezetten férfiakra jellemző?
2: Hogyha most eltekintünk a konkrét olyan állapotoktól, ami csak a férfiakra jellemző, ugye itt a prosztata, illetve a here betegségek, termékenység, ezekre gondolok, ami nagyon jellemzően a férfiak betegsége, például a magas vérnyomás, a szívérrendszeri, mindenféle betegség, önmagában a magas vérnyomás arról szól, hogy cipeli ezeket a hatalmas terheket.
1: Mindaz, amit beszéltünk egyébként,
2: ez az nyomás, abszolút. Erre vonatkozóan egyébként Kopp Máriának voltak kutatásai, hogy a férfiak életkora, illetve a magyar férfiaknak a stresszfaktora az milyen óriási összehasonlítva például a skandináv országokkal, és itt talán egy picit ez a magyar vér, ami benne van a...
1: Magyar virtus, arra gondolunk?
2: Így a vérre gondolok, így a genetikára, meg ezekre a generációs hozományainkra, hogy a magyar férfiak büszkék annyira, hogy ők tehát ugye a magyar férfiaknak fontos lenne, hogy el tudják tartani a családot, hogy tényleg ők legyenek a család fenntartók, így a klasszikus családmodellen belül, de hát az elmúlt sok évben, vagy néhány évtizedben azért nem ez volt a jellemző, hogy egy férfi egyedül el tud tartani, hanem ugye bejöttek a kétkeresős modellek, de mégis ez a nyomás, ez ott van a férfiakon, és ez a megfelelési kényszer egyébként a mi generációnkban, ugye a Z generációban abszolút ez a megfelelési kényszer, ez egy ilyen nagyon fontos kulcskérdés. A túlvállalás, megint csak ebből, hogy megfelelni, ellátni, megteremteni mindent, amit kell, és ez például a magas vérnyomás szívérrendszeri betegségekhez vezet. A másik, ami szintén nagyon gyakori, ezek a különböző emésztőrendszeri problémák, hát nyilván ebből adódóan, hogy sok-sok mindenen belül rágódnak, amiket lenyelnek, ami nem jön ki.
1: De ez kifejezetten magyar sajátosság, vagy mondhatjuk azt, hogy így a keleti, vagy nem is tudom, egy kicsit. Volt egyszer egy pszichoterapeuta, aki azt mondta, hogy az a típusú férfi, aki itt Magyarországon van, akit magyar férfinak nevezünk, hogy ez a balkáni típusú férfi, és ő így egy kalap alá vette az ilyen típusú férfiakat. Tehát, hogy nem kifejezetten magyar sajátosság, hanem ez egy ilyen balkáni.
2: Ebben ezt így nem tudom, de szerintem van különbség, hogyha...
1: Biztos, hogy vannak apró különbségek, csak hogy úgy alapvetően maga a hozzáállás, a kulturális, meg a szokások, meg a hagyományok.
2: Még egy dolog van szerintem, ami egy elkülönítést tud hozni a balkáni férfiakkal szemben. Magyarországon nagyon sokszor hajlamosak az emberek ilyen mélabúvá válni. Nagyon sok, tehát hogyha így végigmegyünk, akkor nagyon sok szürke, bánatos, vagy akár ilyen depresszióba hajló embert látunk. Nagyon, hogyha például megnézzük a tőlünk délkeletre élő népek férfiait, ott sokkal több a nevetés, sokkal több a tényleg ez a felszabadult mondjuk esti találkozások, amit Magyarországon valahogy egy picit ez a bedarál a munka, és a másik, hogy szerintem ez Magyarországon alapvetően jellemző, hogy hajlamosak az emberek mindig valakit vagy valamit hibáztatni a sikertelenségért, vagy azért, hogy valami nem úgy alakult, ahogy szerették.
1: A szomszéd fülye mindig zöldebb típusú igen, gondolkodás, igen, igen. Vagy nem
2: és ő a hibás.
1: És csak is ő lehet a hibás, igen, meg a igen. problémát keresni, nem a megoldást. Igen. Egyébként most az jutott eszembe, hogy ez a rádió, ez azért jött létre egyébként, ez volt a gondolatiság mögötte, hogy egy olyan adó szülessen meg annól 2019-ben, amikor létrejött, ahol csak pozitív dolgok, ahol öröm, azért is életöröm zene, meg ugye az indulásunkkor Manna FM örömre hangol, ez volt a szlogenünk, hogy bízom benne, hogy ha nem is mindenki, de aki minket hallgat, az ő köreikbe sikerült elvetni egy kis ilyen magocskát, hogy igenis tényleg próbáljunk meg egy picit vidámabbak lenni, mert ez hihetetlen mennyire valóban milyen citromba harapottan tudunk élni, és nem csak férfiak, nők is.
2: Abszolút, abszolút. Szerintem ez nagyon fontos, hogy minden nap kell nevetni, igen. hogy olyan tiszta szívből, és hogyha mindenki így végig gondolja, hogy mikor volt ez az utolsó alkalom, amikor tényleg itt tiszta szívből nagyon-nagyon nevetett, hogy folyt a könnye, akkor hát lehet, hogy sokan elgondolkodnak rajta, hogy ez tényleg úgy hiányzik, de szerintem ez kell az élethez.
1: Kell, és be is lehet vezetni, ezt mondom a kedves hallgatóknak, hogy ha valaki azt mondja, hát de hogy tudnék én minden nap, lehet. Kicsit át kell a gondolatainkat egy picit át kell formálni, és már is működni fog. Most újra megállunk. Életörömzene következik, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A férfi egészség a témánk ebben az órában. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Sok mindenről beszéltünk. Itt én úgy érzem, hogy egy kicsit így a lelki oldalára fókuszáltunk főként, hiszen ugye minden betegség onnan, vagy ha nem is minden, bocsáss meg, majd kijavítasz, ha nem így van, de hogy a betegségek általában onnan indulnak. Tehát a lelki nem jólétből.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon lényeges az is, hogy mivel tápláljuk fizikailag a testünket, tehát a táplálkozást nem lehet kihagyni, a vitaminokat, az ásványi anyagokat nem lehet kihagyni. Tehát van egy fizikai részünk, ami a testünk működéséhez szükséges, és van természetesen a lelki oldal, ami hozzáad ehhez.
1: És ez olyan érdekes, hogy igazából egyik a másikból köve, hogyha belegond, ugye? Tehát, hogyha lelkileg nem vagyok jól, akkor nem veszem a fáradtságot például arra, hogy odafigyeljek arra, hogy egész, ugye? Akkor,
2: Igen, vagy hogyha nagyon rosszul táplálkozik valaki, akkor előbb-utóbb azért bejön lelkileg is, hogy nyomasztó, vagy nyomottá válik, és...
1: Bocsáss meg, a stresszről is beszéltünk, ugye, hogy most nem tudom, ebben lehet-e különbséget tenni, mennyivel érinti jobban a férfiakat, mint a nőket, a stresszes állapotok, vagy mennyivel nehezebben dolgoznak fel bizonyos problémákat, bizonyos helyzeteket férfiak, mint nők?
2: Szerintem egy picit mások a megküzdési stratégiák, és másképpen állnak a nők és a férfiak ehhez a kérdéshez. De alapvetően, hogyha egy kollektív tudatalattit nézzük, akkor a nők egy picit ebben az elnyomott szerepben vannak. És a nőkben alapvetően benne van ez a gondoskodás. A nőknél szerintem az is, hogy nem nagyon engedhetik meg maguknak azt, hogy betegek legyenek, mert akkor mi történne a család többi tagjával, hogyha ott valaki kiesik így nőként egy ilyen szerepből. Szóval, hogy szerintem maga a vállalások is, bár nagyon, tehát hogyha így visszatekintünk, nagyon sok minden változott ugye azáltal, hogy a nők elkezdték az egyenjogúságot követelni, hogy a nők elkezdtek dolgozni. Én azt is gondolom egy picit, hogy most azért így globálisan így megfordultak egy kicsit a szerepek.
1: Ami nem annyira jó egyébként.
2: Igen, tehát, én is azt gondolom,
1: hogy... Egyik irányba is, hogyha eltolódik, szerintem az nem igazán jó. Azért is kérdezem azt, hogy a férfiak esetleg stresszesebbek-e, mert hogy ez a férfi hormonrendszerre milyen hatással van egyébként, mert erről sem nagyon beszélünk amúgy.
2: Ugyanúgy, ahogy a női hormonrendszerre nagyon rossz hatással van a stressz, hogyha magát az ajurvéda rendszerét nézzük, akkor a táplálékoknak a körforgásában a legutolsó az a reproduktív szervek, tehát a férfiakban a herék, a nőkben pedig a petefészek, és maga az utód nemzés, a termékenység, ez a legutolsó ebben a sorban. Tehát, ha valaki nagyon stresszes, vagy bárhol valami betegség van, vagy elakadás van, akkor itt biztos, hogy elakadás lesz. Tehát egy picit a szervezetünk azért úgy van összerakva, hogy ahhoz, hogy utódokat tudjunk nemzeni, ahhoz, hogy termékenyek legyünk, és utódaink szülessenek, ahhoz jó állapotba kell, hogy legyünk, és hogyha ott valami nem jó, akkor az önfenntartás lesz az elsődleges, és nem a fajfenntartás. És ezért fontos, de ugyanúgy ez a HPA tengely, a hipotalamusz agyalapi mirigy és a mellékvese, ez ugyanúgy a férfiakban is jelen van, és ugyanúgy fog hatni akár a cukorháztartásra. Egyébként ez a másik terület, amit én az utóbbi időben nagyon sokszor láttam, férfiaknál, sportolóknál, nem sportolóknál is, hogy a vércukorháztartás borul fel nagyon. A stresszhormonok, mind az akut stresszhormonok, az adrenalin, noradrenalin, mind a krónikus stresszhormonok, mint a kortizol, ezek megemelik a vércukorszintet. És az inzulin, ez ellen dolgozik, de hogyha valaki állandóan stresszes, az állandóan emeli a vércukorszintet, ez ellen állandóan dolgozik az inzulin, hogy bejuttassa a sejtekbe magát a cukrot, és akkor a végeredmény az, hogy van egy ilyen ördögi kör, ami egy idő után kimeríti ezeket a funkciókat, és elindul egy inzulinrezisztencia, ami aztán át tud csapni egy cukorbetegségbe. És a férfiaknál az, hogy egy étkezés után 2-3 órával később éhes, az nem fog elindítani azokat a gondolatokat, hogy lehet egyébként, hogy itt inzulin rezisztencia van a háttérben, a férfiakat nem is szűrik erre alapvetően.
1: De és miért nem? Ez is milyen érdekes.
2: Hát nem tudom, én szoktam kérni ezeket a vizsgálatokat, de...
1: Nagyon érdekes, lehet, hogy vannak bizonyos vizsgálatok, amit nem írnak ki mondjuk férfiak.
2: Igen, igen. És a másik egyébként, amin így érdemes elgondolkodni, hogy alapvetően azok a betegségek, amik az ásványi anyag ellátottsághoz köthetők, itt a elsősorban a hormonális problémákra gondolok, meg az idegrendszeri betegségekre, ezek általában kisebb arányban fordulnak elő a férfiaknál, mert a nők a menstruációval minden hónapban veszítenek sok-sok ásványi anyagot, amit vagy visszapótlunk, vagy nem. De hogyha két ember, egy nő és egy férfi ugyanazt a táplálékot eszi, akkor a nőben kialakulhat egy hiányállapot, míg a férfi tud teljesen egészséges lenni, hiszen ezek a veszteségek, amik a menstruációval kiürülnek, azokat vissza kell pótolni valahogy. Férfiak persze szoktak vért adni, tehát hogy vannak azért ilyen jótékony gondolatok, vagy egy ilyen jótékony cselekedetek, ami tényleg nagyon jó egyébként így egészségileg is, de hogyha azt a sok évet, mondjuk 30x évet nézünk, amíg egy nő minden hónapban elveszíti ezeket az ásványi anyagokat, azért a férfiakban ez ott marad, ami értelemszerűen egy jobb állapotot fog előhozni bennük.
1: Na most újra életöröm zene következik, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. A mosolyod.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Férfi egészség a témánk ebben az órában. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen körbejártuk. Biztos van még rengeteg dolog, amiről lehetne beszélni ebben a témában. Amire én nagyon kíváncsi vagyok, ugye mi nők nagyon pontosabban előszeretettel nyúlunk különböző alternatív terápiákhoz, akár természetgyógyászathoz, akár, tehát hogy mindenféléhez, ami mondjuk nem a hagyományos orvoslás. A férfiak szempontjából ez, ugye az elején azt beszéltünk arról, hogy kevésbé aktívak, úgymond, vagy kevésbé érdeklődőek ezen a területen a férfiak, mármint nem a természetgyógyászat, meg az alternatív terápiák, hanem egyáltalán az egészségükkel kapcsolatos kérdésekben. De hogyha ilyen oldalról nézzük, ők mennyire nyitottak? Vagy hogy ugyanez, hogy a feleség, vagy a barátnő, vagy a nem tudom, a párja elviszi, és megmutatja, és akkor talán kipróbálja.
2: Sok esetben így van, hogy valaki elcipeli őket. Egy picit ez is változott, meg egy picit ilyen egyéni hozzáállás kérdése is, de én sokszor találkoztam azokkal a férfiakkal, ja, hát én nem vagyok hajlandó változtatni, én biztos, hogy nem mondok le most csak mondok valamit a rántott húsról, én biztos, hogy nem vagyok hajlandó ezt vagy azt enni, és egyébként is ez egy baromság nagyjából így. Tehát találkoztam ezzel a vonallal. Azt nem mondanám egyébként, hogy a férfiak jobban csak és kizárólag az orvosnak hisznek, hanem egy picit ilyen, hát egy kicsit más, igen, ez a gondolkodás, talán ez lenne a legjobb, de milyen jó lett volna, hogyha hívunk ide egy férfit is.
1: Igen, egyébként, igen, aki elmondja, hogy ő mit gondol ezzel kapcsolatosan, de nyilván a tapasztalatainkból beszélünk, vagy én legalábbis a tapasztalataimból merítek, hogy nagyon kevés volt az a férfi, legyen az apukám, bátyám, hát bátyámat nem is említeném itt ebben a sorban, mert ő hihetetlen, ugye a székely ember, aki ő egészségesnek is semmi nem kell típus, de hogy nagyon szinte egytől egyig nem teljes ellenállás, de elég erős ellenállást éreztem bennük.
2: Én azt látom egyébként a saját praxisomban, hogy akik nyitnak, azok viszont nagyon nyitottak, és akik nyitnak, ők nagyjából bármit hajlandók megtenni, és nagyon következetesek. Tehát aki azt mondja, hogy beleáll egy alternatív terápiába, hogy beleáll egy életmódváltásba, és szoktam csodálni, van egy-két olyan ember a környezetemben, akik tényleg így elhatározták, hogy akkor most életmódot váltanak, és tényleg olyan kőkeményen ragaszkodnak ezekhez, legyen az mozgás, táplálkozás, bármi egyéb, ami ezekben a férfiakban azt látom, hogy ott nincs kompromisszum, nincs kifogás, de lehet, hogy ez nem egy reprezentatív minta, akikkel én találkozom, hanem tényleg egy ilyen szűk metszet, de talán

0: ha be kell jelentkezni névvel, akkor, és akkor tényleg de igen, szóval ez, a férfiak igen. azt gondolják, hogy tényleg itt a potencia problémák, meg a prostata megnagyobbodás, meg tehát, hogy ilyen, igen, hogy egy ilyen csoportban nem fog bejönni, hogy, hogy tényleg a, nem tudom, potencia problémák, de de hogyha ezt egy anonim módon meg lehet nézni, akkor, akkor ezért akkor ott bevállalják. És szerintem azért nagyon fontos, én a rendelőmben sok-sok ilyen férfival találkozom, akik ugyanígy anonim módon, teljesen megbízhatatlan forrásokból képesek megrendelni mindenféle illegális és ismeretlen összetételű szereket annak reményében, hogy ilyen vagy olyan hatást ki fog váltani. Én ettől azért mindenkit óvaintem. Tehát ezért szerintem fontos a téma második részéről is beszélni.
1: Abszolút. Akkor abban maradhatunk, hogy igazából a legnagyobb probléma itthon, most nyilván maradjunk határainkon belül Magyarországon, az a stresszes életmód, hiszen a férfiak ugye sokkal inkább mozognak, talán
0: igen.
1: Táplálkozás, a táplálkozásnál is vannak problémák, de hogy a stressz az, ami, ami a leginkább a magyar férfiaknál egy, egy kardinális kérdés.
0: Igen, és hogyha még össze kell hasonlítani, ez megint a saját pacientúrám, a nőknél nagyon gyakori az édességfüggés, a csoki, a sütemények, a különbözőféle édességek.
1: De az hozza boldogságot, igen.
0: A férfiaknál meg inkább az alkohol és a cigi. Tehát, hogyha így ezt a kettőt összetesszük, akkor bár a női alkoholizmus is egy nagyon magas mértéket öltött már, de, de a férfiaknál ez, ez egy jelentős egészségromboló tényező, az alkoholfogyasztás, illetve a dohányzás, persze a stressz mellett, és azért talán egy kicsit a férfiak kevésbé az egészséges táplálkozás felé fordulnak.
1: Egyébként ez egy érdekes dolog, ez az nagy ellentmondás, hogy a stresszes élhelyzet miatt nyúlnak alkoholhoz, cigarettához, csokoládéhoz, stb., ami ugye hát egy folyamatos körforgás. Tehát, hogy igazából,
0: részleges bolygója.
1: Igen. No, de hát azért beszéltünk mi is most így hát felületesen, egy picit természetesen, mert kevés az idő ahhoz, hogy mélyebb témákat érintsünk. Azért is hoztuk ezt a témát, hogy igenis a férfiaknak is nagyon-nagyon fontos az, hogy vegyék kezükbe a saját életüket, és egy kicsit figyeljenek, nem kell mindig a nőkre várni, hogy majd elvisz a, ide, vagy elvisz oda, vagy majd ő hazahozza a vitamint, a, nem tudom, a, éppen a teát, vagy a nem tudom, bármit, ami, ami segíthet, hanem ő maga is vegye, a férfi is vegye a saját életét, a saját kezébe, az egészségét, hiszen... elsősorban úgy fog tudni gyógyulni, vagy úgy lesz jobb állapotban lelkileg, testileg, mentálisan, hogyha ő maga is segít saját magán. Azt hiszem, hogy ebben zárhatjuk az órát.
0: Abszolút egyetértek, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm Zita a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a nyári meleg, megkezdődött az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Azbesz Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával megkezdődött az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban, az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem.
0: Időjárás.
1: Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, elő a mikrofonnál István Dániel, már is indul a Manna délután, rövidhetünk lesz, úgyhogy csak 4 napot kell dolgozni, de minden délután remélhetőleg együtt leszünk majd. Jó kis rövid hét indító energikus lágerek érkeznek ebben az órában. Pink, Today's the Day, Black Wonderful Life, 6-an jönnek majd ebben a témakörben, aztán természetesen lesz időutazás, ahol szokás szerint majd 2 évet lövök be az időgépnek, odautazunk majd 2004 és 14 terítéken, az órasztárjai közül pedig Olly Murs és Robbie Williams 3-3 slágerével szórakoztatom a Manna FM hallgatói, de egyelőre a Red Hot Chili Peppers-el indulunk el, már is szól a By The Way.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Remélhetőleg mindenkinek tartalmasan telt az előző három nap, jól kipihentük magunkat, tehát az időjárás abszolút asszisztált hozzá. Egyébként még a mai nap, a holnapi, a szerdai lehet igazán meleg, tetőzik majd a maximum. Egyébként Nagy-Britanniában megdőltek az abszolút rekordok, szerintem nálunk is megfognak, és aztán majd jön egy pici frissülés, csütörtöktől olyan 25-23 fok lesz majd a maximum, hétvégére pedig visszatér ismét a jó idő, úgyhogy majd a BL döntőt, illetőleg a gyereknapot igazán jó időben tölthetjük el. Most jó kis energiaadó dalok érkeznek, tapasztalatok szerint egyébként nehezebb beindulni, még akkor is, ha csak 4 napos a munkahét, így egy hosszú hétvége után, úgyhogy úgy gondoltam, hogy jöjjenek olyan előadók, akik jól értenek ahhoz, hogy megalapozzák a hangulatunkat. Már is Pink, Black és a Yellow formáció egyes sláger érkezik. Hát elképesztően nagyot nőtt Pink lánya, erről olvastam a neten. Willow Sage Hart 14 esztendős, és ezúttal elkísérte édesanyját egy vörös szőnyeges eseményre is. Párosuk hatalmas feltűnést keltett a premiérem, csak úgy ragyogtak egymás mellett, nem akármilyen kísérővel érkezett. Tehát Pink egyébként bevált szokás, hogy patronálja a lányát, már közös daluk is volt, míg a 46 éves rövidhajú popstár egy stílusához illő fekete maxi szoknyában és szegecses bőrdzsekiben jelent meg. Tinédzser lány, aki le sem tagadhatná édesanyját, annyira hasonlít rá, egy válpád nélküli földig érő vörös estéruhát választott. A páros vidáman mosolygott a kameráknak, miközben kéz a kézben pózoltak a vörös szőnyegen, mielőtt beléptek a színházba, csak úgy ragyogtak, árad belőlük a harmónia. A People magazin azt írja, Pink korábban mesélt arról, hogy nagylánya kacérkodik a színészettel és szívesen lépne színpadra, így nem véletlen, hogy most is egy Broadway darabot néztek meg közösen. A család nemrégiben költözött New Yorkba, Willownak itt lesz lehetősége színészetet tanulni. A lány énekhangját is megcsillogtathatta pár hete, Kelly Clarkson TV showjában közösen adtak elő egy duettet. Már is aztán majd őt Black követi, és itt lesz majd a Wonderful Life. 86-ban került piacra kislemezként ez a bizonyos dal, ez volt a legnagyobb sikere, amit egy évvel később az A&M kiadó újra kiadott, majd kijött a nagy lemez formátumban is. A rádiók ezután kezdték el világszerte játszani a dalt. A lemezen szerepelt egyébként a Sweet Smile is, ami szintén sláger lett. Érdekes, hogy nálunk az annyira nem ment nagyot, de ez a Black féle Wonderful Life azóta is örökzöldé vált. 2015-ben Blind Faith címmel adták ki utolsó lemezét, ami jó kritikákat kapott. Egyébként Cork-ban élt feleségével és három fiával, majd 2016. január 10-én szenvedett autóbalesetet Írországban a korki repülőtér közelében. A súlyos fejsérülései miatt mesterséges kómában tartották, de megmenteni sajnos már nem tudták. Akkor január 20-án hunyt el. És aztán majd a jó kis beindító energiát adó dalok közül a Race érkezik a Yellow-tól, ami szintén egy örök klasszikus, kicsit olyan, mint a Europe-tól a Final Countdown, vagy az Eye of the Tiger, ez is olyan sportbeindító himnusz, a mai napig erre is használják. Maga a Yellow egyébként egy svájci elektronikus zenei duó, Boris Blank és Dieter Meyer neve fémjelzi a formációt, a Race-en kívül még az OJ, meg egy karácsonyi slágerük is nagyot ment. Számos albumot adtak ki, köztük a Stella, a One Second, a Flag és a Zebra is nagy sikerrel mentek. Ma már ritkán koncerteznek, a Yellow munkássága az elektronikus zene egyik ikonikus fejezete, és a mai napig nagy hatással van a pop és dance zenére, írják a kritikusok. Ők segítenek beindítani a hetet. Today's the day, Wonderful Life és a Race hamarosan, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel. Hétfői hangulatunk lehet, de egyébként már kedd van, ami jó hír, mert csak 4 napot kell dolgozni, hála a pünkösnek. Még így utólag is tök jók ezek a hosszú hétvégék, hogy a munkahét is rövidebb, de hát ilyenkor még nehezebb talán beindulni, bár remélem, hogy a dolgok nehezebbik része már olajozottan elindult, azért egy kis ráadás a dalainkkal. Jól jöhet, úgyhogy igazi energiaadó hétindító slágerekkel muzsikálunk. Már is van a Blue, a Green Day és a Simple Red ide passzoló slágere. Hát a Blue egy eléggé csalafinta fiú együttes, sokszor feloszlottak, aztán sokszor újból a közönséget és a rajongókat is meglepve előkerültek. 2000 és 2005 között voltak aktívak, aztán 2009-ben ismét összeálltak, és 2011-ben jött a nagy meglepetés, amikor az Eurovíziós dalversenyen ők képviselték az Egyesült Királyságot Düsseldorfban az I Can című számukkal. Eredetileg Anthony Costa, Duncan James, Lee Ryan és Simon Webb alakította a csapatot 2000-ben, aztán egy évvel később törtek be a zeneiparba. A csapat gyorsan belopta magát egyébként az emberek szívébe, és pillanatok alatt a világ egyik legsikeresebb fiú bandájává nőtte ki magát. 2005-ös feloszlásukig 3 stúdióalbumot és 16 kislemezt adtak ki, nevük közt pedig számtalan sláger köthető. Aztán 4 év kiadás után a rajongók legnagyobb örömére 2009-ben álltak újra össze, majd 3 évvel később, 2011-ben, ahogy mondtam, ők képviselték Angliát az Eurovíziós Dalfesztiválon. Aztán majd egy egészen más stílusban érkezik a Green Day együttes és a Wake Me Up When September Ends, ami egyébként az annak idején 2001-ben történt terrortámadásra tulajdonképpen egy reflekció. A Green Day egy amerikai punk rock együttes, 89-ben tűntek fel. Elődjének tekintetjük a két alapító tag előző formációját, a Sweet Children együttest, amelyet elég fiatalon, tulajdonképpen alig 14 évesen alapítottak. Jelenlegi tagjai Billy Joe Armstrong énekes és gitáros, valamint Mike Dern basszusgitáros és vokálos, illetve Trey Cool dobos és vokálos. Koncertjeik még a csapat tagjai között szerepel Jason White, Jason Fries, illetőleg Mike Pelino, valamint Ronnie Blake. A végére pedig majd egy nálunk nagyon ismert együttes érkezik, a Simple Red és a Something's Got Me Started. A Simple Red név egyébként az énekes Mick Betze nevéből származik, akit jellegzetes vörös haja miatt hívott mindenki Rednek. Ő egyébként több üzleti vállalkozásban is érdekelt. Például alapítója és társtulajdonosa egy rendkívül sikeres reggae labelnek, a Blood and Fire-nek, egy építészeti cégnek, amely főleg köztereket és középületeket tervez és épít, valamint Johnny Depp, John Malkovich és Sean Penn mellett a Párizsban üzemelő Man Ray étteremben is tulajdonos. Ideje nagy részében egyébként Szicíliában él, ahol saját borait is forgalmazza. A 80-as évek második felében legendás volt egyébként állandó csajozásáról, saját bevallása szerint nem volt ritka, hogy egy nap akár 3 különböző nővel is ágyba bújt, mára már lehinkadt, évek óta Gabriela Westbury-vel él együtt, akivel közösen nevelik 6 éves kislányukat, Romit, akit 2010-ben egyébként az anyát feleségül is vette. Mick Hucknell aktívan politizál, sokak szerint komoly szerepe volt annó Tony Blair győzelmében is. Egyébként közismert tény, hogy sokat is szívesen adományoz, főleg hátrányos helyzetű vagy sapás sújtott emberek vagy őket segítő szervezetek számára, és ez nem lenne elég, óriási foci rajongó is a Manchester United rajongója, 2012. április 14-én pedig a Rock'n'Roll hírességek csarnokának tagjává választották. Már is a formációval érkezik, a Something Got Me Started érkezik, de amiben indulunk, az a Blue és a One Love, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98 pontat Manna FM-en a Simply Redet már is egy szinte régi motoros váltja, a 80-as években bukkant fel Rick Astley, és aztán tulajdonképpen abszolút kiállta az idők próbáját, minden évtizedben hozott új dalokat, új albumokat, úgyhogy a mai napig aktív, sokszor szerepel magyar fesztiválokon is, mindig jön, hogyha szívesen hívják. A Beautiful Life érkezik tőle a programajánlatok után. It's a
1: a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Szecesszió Virágnapja programsorozatát, a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Virágnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében 4 gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítás kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Örök lét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csaknem 200 000 látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozott a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen is túl.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, mindjárt délután 3 jönnek a friss információk. Jó időnk lesz, de majd a kollégánk mindjárt mondja a pontos részleteket, és aztán egy újabb óra startol hamarosan, ahol időutazás lesz majd. Tulajdonképpen a tematikán 2 évben kötünk ki, 2004-ből és 2014-ből szólnak majd az akkori slágerista vezetők. Így jön majd a Duran Duran, de itt lesz majd a Magic féle Rude is, az óra pedig már is Teddy Swimszer induljon a Don't Stop Believin'.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállította az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel 1/2 év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt megillető elismerést.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon!
2: Reklám hangzott el.
8: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Szúnyogírtás lesz a nagyobb folyók és tavak mentén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is.
1: Időjárás.
8: Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Manna délután.
0: Nagy üdv mindenkinek, el a mikrofonnál István Dániel. Indul az időutazás, 2 évet szemeltem ki megint, majd azt diktálom be az időgépnek, és aztán megyünk 2004-be, meg itt lesz 2014, és szokás szerint majd mondok némi információt mindkét évből, aztán jönnek majd az akkor is lágerista vezetők. 2004-ben a Duran Duran visszatérő éve volt az esztendő, hiszen a Reach Up for a Sunrise megmászta a slágeristákat, azt is hozom, 14-ből pedig majd a Magic és a Rude is érkezik, de egyelőre Teddy Swims és egy feldolgozás dal, a Journey egykor is láger érkezik, ez a Don't Stop Believing.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke, jó időnk lesz már, abszolút nyarat idéző időjárás, bőven 30 fok felett lesznek a csúcsok, holnapra még jobban befűtenek, aztán majd egy picit frissül a levegő, úgyhogy ha valaki fejfájást érez, az azért van, mert frontok jönnek, mennek, most majd egy hideg front alakítja hazánk életét. Na de már is megyünk 2004-be, ott startol az időutazás, majd a Duran Duran, a K-Információ, illetőleg Kelly Clarkson egy-egy dala. Akkor egyébként március 29-én a NATO 7 új tagállammal bővült, csatlakozott Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia, és nyári olimpiai játékokat is tartottak Görögország fővárosában, Aténban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 97-ben döntött egyébként erről a városról. Atén mellett Buenos Aires, Stockholm, Fokváros és San Juan pályázott. Hivatalosan a 28. újkori olimpia volt, ténylegesen viszont csak a 25., amelyben nem számoljuk bele a világháborúk miatt elmaradt játékokat. Négy magyar csapat is szerepelt az olimpián, a férfi és a női vízilabda csapat és a két kézis csapat. Férfi vízilabdázóink hozták a szinte kötelező első helyet, és bár kézilabdában a női csapattól vártunk eredményeket, a bravúrt a férfi kézisek negyedik helye jelentette. A legeredményesebb sportolók ezúttal is az úszók közül kerültek ki. Michael Phelps amerikai 6 arany és 2 bronzérmet, Petria Thomas ausztrál 3 arany, 1 ezüst, és Natalie Coffin amerikai úszó 2 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. November 3-án a Magyar Honvédség állományából leszerelt az utolsó sorkatona, ezzel megszűnt a sorkatonai szolgálat Magyarországon, és december 26-án volt a karácsonyi nagy szökőár a cunami Ázsia délkeleti részén. No, már is a Duran Duran érkezik, akik egyébként jönnek Budapestre is, ők érzik az egyetlen James Bond főcímdalt, amely az amerikai slágerislák első helyére került, miközben egyik legsikeresebb koncertfilmjüket David Lynch rendezte, ismét Budapesten lép fel a csapat, június 28-án a Papp László Budapest Sport Arénában adnak koncertet. A szervezők közleménye szerint a világhírű brit zenekar egy olyan nagyszabású arénasóval érkezik Budapestre, amely méltó módon foglalja össze több mint 4 évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait. A Duran Duran lendületes, modern, audiovizuális produkciójában az ikonikus slágerek, a karakteres stílus, a divat és a látványos színpadi megoldások egyetlen sodró erejű koncerté állnak majd össze. A műsor felépítése tudatosan zenei és érzelmi ívet követ, az erőteljes táncos slágerek lendülete mellett helyet kapnak a személyesebb, érzelmesebb pillanatok is, írták a közleményben. Már is érkezik tőlük majd a Reach Up for a Sunrise, ez nagy szó volt egyébként 2004-ben, hiszen ez volt a nagy visszatérő slágerük, úgy mindenki úgy volt vele, jó, nagy csapat a 80-as évekből, de ez, hogy 2004-ben megújultak, ez nagy szó volt. Aztán majd a Keen érkezik, egy angol alternatív rock, alternatív pop együttes, zenéjükben a zongora és más billentyűs hangszerek dominálnak, akusztikus vagy elektronikus szólógitárt ritkábban használnak. Első korongjuk pont 2004-ben jelent meg, ez volt a Hopes and Fears, erről érkezik hamarosan a This is the Last Time. A végre pedig majd Kelly Clarkson érkezik, aki magánéleti problémáira hivatkozva törölte az amerikai turnéját. A rossz nyelvek rögtön elkezdtek pletykálni, hogy valószínűleg nem magánéleti problémák voltak azok, hanem nem annyira fogytak a jegyek. Nem tudom, hogy emögött mennyire áll fix információ. Az biztos, hogy nagyon népszerű Kelly Clarkson Amerikában, köszönhetően az énekesi karrierjének is, illetőleg a talk show-jának, ami egyébként most már sokadik évadjával elég népszerű az Egyesült Államokban. Már is érkezik tőle a Since You Began, de egyelőre a Duran Durannal indulunk 2004-ből, itt a 98.6 Manna FM-en.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 2004 után már is 2014. Három slágerista vezetője érkezik. Közben mondom, gyorsan SMS számunkat ma még átsevettük. Egyre többen ülnek autóba, úgyhogy kíváncsi is vagyok, hogy mi helyzet a kifelé vezető utakon. 0677098-at. Ez az SMS és Viber számunk, ide lehet nekünk írni, vagy egyébként élményt is, hogyha lenne 2014-ből valami olyan, hogyha kimondom ezt az évet, beugrik, az is jöhet. Miközben akkor egyébként március 2-án Los Angelesben a hollywoodi Dolby színházban rendezték meg a 86. Oscar gálát. Ott a legjobb filmdíját a 12 év rabszolgaság, a legjobb rendezőjét Alfonso Cuarón, a legjobb férfi főszereplőjét Matthew McConaughey, a legjobb nőjét pedig Kate Blanchett kapta. Május 10-én a Conchita Wurst által képviselt Ausztria nyerte meg az 59. Euróvíziós Dalfesztivált a dán fővárosban. Második lett Hollandia, a harmadik Svédország. Minket a magyar induló Kálai Sanders képviseltő az 5. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjében. És nem ez volt az év egyetlen hazai sikere. December 14-én a dél-afrikai Rolling Strauss nyerte meg a 2014-es Miss World szépségversenyt Londonban. Ezt a tisztelet kedvéért mondtam, ami számunkra fontos, hogy a magyar induló Kulcsár Edina a második helyen végzett, ami minden idők legjobb magyar szereplése volt a verseny történetében. Na de zenékkel mindig könnyebben elkapunk egy-egy évet. Colby Kylie érkezik mindjárt is a Try, aztán a Cserpes Laura és a Magic féle Rude. Hát Colby egyébként május 28-án született Kaliforniában, apukája zenei producer volt, így kislányként viszonylag hamar belecsöppent a zene világába. Gyerekként zongoraleckéket vett és más előadók dalait énekelte, de nem érzett még késztetést, hogy minden erejét latba vetve énekesnő legyen. A fordulópont 11 évesen az Apácasó 2 című film jelentette, miután hallotta Lauren Hillt énekelni, biztos volt benne, hogy ezen a pályán szeretne érvényesülni. A siker érdekében éveken át énekórákat vett, folyamatosan képezve hangját. 15 évesen találkozott aztán Mikal Blue producerrel, aki korábban többek között Carrie Underwood lemezein is dolgozott, az ő segítségével énekelte fel első dalait, a többi pedig tulajdonképpen történelem. Aztán a Cserpes Laura érkezik hamarosan, aki egyébként az Euróvíziós Dalfesztivál magyarországi előválogató műsorában is megjelent, még 2016-ban, pont ezzel a dallal, amit hozok, az A.U. című dalával nevezett, és egészen a döntőig jutott, később aztán szerepelt a Nagy Duettben, Komet jelölést is kapott, még filmszerepet is vállalt, a Véletlen szándékos című filmen kapta első jelentősebb szerepét, melyben a főszereplőt alakította, valamint ő énekelte a főcímdalt is. Egyébként boldog házasságban él Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszónkkal 2024 nyarán. Házasodtak össze. A végére pedig majd a Magic érkezik, egy négyfős kanadai reggae pop együttes. Nasri Atwé 2012-ben barátjával Mark Perizerrel hozta létre a Magicet. Mark még két tagot toborzott a bandába, Alex Tonast és Ben Spivak basszusgitárost. Első nagy sikerük a Root című felvétel volt, mely az együttest 2014 nyarán röpített a slágeristák élére. Ez a Don't Kill the Magicről származik, az volt a debütáló nagylemez. A dal azonnal az első helyre került a brit és amerikai toplistákon, meghódította Kanadán kívül Ausztráliát és Új-Zélandot is, maga a lemez pedig a 6. helyet szerezte meg a Billboard 200-as listáján. Egyébként Nasri olyan szupersztároknak írt más slágereket, többek között, mint Justin Bieber, Shakira, Sheryl Cole, Akon, Jason Derulo vagy Christina Aguilera. Most a formációval érkezik egy modern reggae slágerrel. Itt lesz a Rude, de egyelőre érkezik a Try, és aztán a Cserpes Laura 2014-ből itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: itt a 98 pontot Manna FM-en egy hazai formáció érkezik mindjárt, sokan fognak össze, hogy elénekeljék a dalt a Most Ét. Közben egyébként már a nyári szabályok érvényesek, korán jött a tulajdonképpen kánikula, úgyhogy ha a folyadékpótlás az már legyen nyári, alsó hangon 2 liter, leginkább víz, de mehet 3 is, és senkit meg semmit ne hagyunk az autóba, se kézfertőtlenítőt, se öngyújtót, élő állatot, gyermeket pedig tényleg egyáltalán ne. Mindjárt jön a Most Ét. Most Ét.
1: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el. Pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve. De van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az észvírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témájához szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak, a csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke, jó időnk lesz a folytatásban is, de mindjárt frissebb információk érkeznek, vagy pontosabbak ezzel kapcsolatban is a hírek végén. Aztán majd indul az újabb óra, ahol Robbie Williams és Oli Murs érkezik, ugye egy országból származnak, és kapcsolódási pont kettejük között, hogy Oli Murs tehetségkutatós produkcióját annak idején, amikor már sztárokat hívnak a végén, Robbie Williams támogatta. Mindketten majd 3-3 dallal jönnek, miközben Niall Horan indítja az órát, már is szól a show. Life is like a dance floor
1: summertime. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
8: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
2: Reklám hangzott el.
9: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Picasso kiállítás lesz Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is.
1: Időjárás.
9: Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Két nagy sztár érkezik, egy szeniorabb típus, illetőleg egy a fiatalabb tehetségek közül Robbie Williams érkezik három önálló dallal, majd mesélek a tégdetes korszakról is, és aztán majd Oli Mörsz érkezik, aki most már kétszeres boldog családapa, ő is majd három dallal jön hozzánk, de egyelőre Naya Horán lopja el a show stílszerűen, már is az ő dallával indulunk. Jó szórakozás nekünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM-en az óra sztárjai szórakoztatnak minket ebben az órában. Robi Williams érkezik már is három dallal, itt lesz a Let Love Be Your Energy, vagy a She's Madonna, és azon, hogy őt Oli Murs követi. Közben egyébként jó utat kívánok mindenkinek hazafelé. Lehet egyébként, hogy sokan kivették ezt a négy napot? Tulajdonképpen már így az év első felében a szabadságok bizonyos részét ki kell tölteni. Ha így van, erről is lehet nekem írni, de egyébként az utak azt mutatják, hogy nagyon sokan munkából térnek hazafelé, úgyhogy mi a helyzet a fővárosból kifelé vezető utakon, ezt írja meg nekem, aki ott hallgat minket, 0-77-1098-at. Ez az SMS és Viber számunk, egyébként bombaidőnk lesz a folytatásban is, vagy csütörtökön egy picit frissül a levegő, de akkor is tulajdonképpen 25 fokos lesz majd a maximum. Romy Williams egyébként tavaly fantasztikus koncertet adott Budapesten, hát számtalanszor járt már nálunk, önálló koncerten is, meg a Sziget Fesztiválon is, imádja őt a magyar közönség. A Tégedben kezdte a karrierét, de hát azóta már nagyot fordult vele a világ. Fényes szóló karriert futott be, és róla hoztam néhány érdekességet, amiről szerintem nem is tudtatok. Például Robi feleségét, Ida Fieldet egy Vakrandinak köszönhető, én azt nem is tudtam, amit a közös barátok hoztak össze még 2007-ben. A Téged egykori tagja nemrég viccesen emlékezett vissza arra a bőruhára, amit Ida a Randin viselt, ugyanis az előnytelen szabás miatt Robi azt hitte, hogy a lány terhes. Azóta a párnak egy kislánya és egy kisfia is született. Annak ellenére, hogy Robi évek óta házas, fiatalabb korában nagy nőfaló hírében állt, összeszűrte a levet többek között Nicole Kidmannel, akivel a Something Stupid című duett során gabajodtak össze, de hódításai között van Cameron Diaz és a Spice Girls két tagja Mel C és Jerry Halliwell is. Sokan nem is tudják, de Robbie Williams tartja a legtöbb eladott koncertjét és a legtöbb brit zenei díj rekordját. A 2006-os Close Encounters Tour során egy nap alatt több mint 1.600.000 jegyet kapkodtak el a rajongók, amely elég volt ahhoz, hogy az énekes neve bekerüljön a Guinness rekordok könyvébe. Ennek fényében nem csoda, hogy az énekes rekordmennyiség összesen 17 darab brit zenei díjat vihetett haza az elmúlt 20 év során, az első ötöt még a Téged tagjaként vette át. Aztán a sztár több albumot adott el az Egyesült Királyságban, mint bármelyik más brit szóló énekes a történelem során. Több mint 70 millió eladott lemezzel a háta mögött, 2004-ben bekerült a UK Music Hall of Fame-be, miután megszavazták a 90-es évek legnagyobb művészének. Az énekesnek összesen 13 tetoválása van, a hátán a Beatles egyik slágerének címe, az All You Need Is Love felirat olvasható, egyik csuklóján a Take That logóját viseli, jobb gyűrűs ujjára pedig felesége nevének kezdő betűje van írva, mert állítólag folyton elveszte a jegygyűrűjét. 2007-ben Robbie heves vitába keveredett szomszédjával, a reszkesetek betörőkből ismert Joe Pescivel, miután a popstar focista cimborái elállták autóikkal a szomszéd garázs bejáratát. Pesci egy golfütővel akart az autóknak esni, ám Robi még idejében megakadályozta a zúzást. Az eset után az énekes engesztelésképpen egy 400.000 dolláros Bentley-t ajándékozott Pescinek. Kedves. Robit számos világmárka arcaként láthattuk már, a Reebok, a Versace, a Seven Up, a Pepsi és a Nikon brendek mellett nemrégiben szerződést kötött a Royal Coffee-val, ahol George Clooney babérjaira törve James Bondnak öltözve népszerűsíti a kapszulás kávét, és az ugye a tavalyi esztendőben dokumentumfilm is megjelent róla, meg film is debütált decemberben. Tőle érkezik már is három, de a ritkábbakat hozok, a Let Love Be Your Energy indít, aztán majd itt lesz a She's Madonna, a végére pedig majd a dal, amivel elindult a szóló karrierje, és zaj sikert aratott, az lesz a Let Me Entertain You, Robbie Williams hármasában. Most itt a 98 pontat mondnál felem.

Ez a 98 pontot Manna FM életöröm zenékkel. Jönnek az SMS-ek, hamarosan mondom, hogy mi a helyzet a közlekedéssel, a ti segítségetekkel is. Már is az angolok egyik büszkesége, érkezik egy ízig-vérig angol srác, Oli Mers, aki maga a karrierjét is tehetségkutatóban kezdte, most pedig már arra adta a fejét, hogy ő találja meg a tehetségeket. Nagyon kis bókás fiú, csomót fogyott egyébként mostanában, és általában pontosan tudja, hogy mi az, ami elég neki. Ilyenkor ki szokott szállni, akár jó időre is. A közösségi oldalból, meg a show businessből, múltkor például eltörte a lábát, és ezt égi jelnek vette, és akkor így fél évig nem is posztolt például. Egyébként eredeti neve Oliver Mers, így lett belőle Oli Mers, szenzációs angol pop énekes. Oli egyébként 1984. május 14-én született. Van két testvére, és azt talán kevesen tudják, hogy egy ikerpárja is Ben. A lánytestvérük egyébként Faye, Oli az idősebb iker. Nem akar egyáltalán szerepelni az ikerpárja a show businessben, tehát teljesen két másik karakterről van szó. Tanulmányait a Hubridge Junior School kezdte Videnben, majd ezt követően a Brainbelly Nothing High School-ba járt, tagja volt az iskolai foci csapatnak. A mai napig egyébként nagyon komolyan űzi a foci terület, csomót szokott posztolni, van egy baráti köre, akikkel általában rúgják közösen a bőrt. Az X-faktor előtt is szerepelt a show businessben, a nálunk hogy áll az alkú, igen, az volt a címeben, a táskás játékban szerepelt a kinti változatban 2007-ben, aztán 2012-ben visszatért egy jótékonysági adásba is. Viszont a nagy hírnevet, az országos hírnevet 2009 hozta meg számára, akkor jelentkezett az X-Factor UK 6. szériájába, a válogatón Stevie Wonder Superstition című dalával nyűgözte le a zsűrit. Számon kevül azt mondta a produkciójára, hogy ez volt a legkönnyebb igen, amit valaha adott. Szám lett a mentora is, és bejutatta az élősóba. A közönség igazán megkedvelte Olit, azonban a 7. élősóban párbajoznia kellett az akkori Jedward formációval. A zsűri 3-1 arányban Olit juttatta tovább. Be is jutott a fináléba, ahol példaképével Robbie Williams-el duettezhetett, végül a második helyet szerezte meg a versenyben. Milyen érdekes, hogy fogalmunk nincs, hogy ki győzött ebben a bizonyos versenyben, de Oli nevét azóta is megjegyeztük, és nagyon aranyos volt ez a Robbie Williams-es döntő, nyilván kint van minden az interneten, és Robbie legalább annyira izgult, mint Oli Mers a döntő duett kapcsán, és a saját dalát énekelték Robbie Williams-től, aki elrontotta a szöveget, és Oli Mers segített neki. Különben jótékonykodni is imád a sztár, 2011-ben csatlakozott a Comic Relief Red Nose Day kampányához, 5 napot töltött Kenyában, 100 kilométert tettek meg a hőségben. Aztán szintén ebben az évben áprilisban részt vett a Who Wants to be a Millionaire, azaz a Legyen ön is milliómos jótékonysági külön kiadásában, ahol 10.000 fontot nyert, nyilván felajánlotta. 2010-12-14-ben is tagja volt az Old Traffordon megrendezett Soccer Aid nevű jótékonysági futballcsapatnak, és ahogy mondtam, 2012-ben részt vett az Áll az alkú jótékonysági külön kiadásában. Ez az akciója kevésbé volt sikeres, hiszen nyereménye mindössze 50 penny volt, de hát minden nem jött neki össze. Egyébként nemrégiben bővült a család, most már kétszeres családapa, Oli Mers, ő énekel 3-at, már is jön a Wrapped Up, aztán majd a Dance With Me Tonight, a végére pedig a Stevie Knows. Oli Mers 3-asában, itt a 98 pontat mondnál, fenn az életöröm zenék között. Now we

0: Itt a 98.6 Manna FM-en Jazz Glyn indít már is egy megállás nélküli zenefolyamot, majd érkezik tőle a Don't Be So Hard on Yourself, az egyik legnagyobb slágere, és többször járt már Budapesten, egyébként az angolok büszkeségéről beszélünk. A program ajánlatok után ezzel a dallal folytatom.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja Világ Budapest. A Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényen. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Beton Fé Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színházban. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mário Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. István Dániel köszöni a figyelmet. Jó kis kedd délutánunk volt, főleg úgy, hogy hétfő feelingben kezdtünk, de hát rövid lesz a munkahét, már csak 3 napot kell dolgozni, aztán újból jön a hétvége. Én köszönöm a figyelmet, holnap találkozunk legközelebb, addig is érdemes maradni, hiszen jönnek az életöröm zenék is. Jó szórakozást hozzájuk.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauderáról rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt.
1: Időjárás.
5: Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
2: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kételj, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, minthogyha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mégpedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádat.
1: There's a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

0: Rózsa. Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
1: Az Abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bouquet-nak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jászminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőkben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növényként. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát,

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM. Come on, get up and let's have us do this song right here.

0: So often try everything else but God to satisfy what our hearts need.
1: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennapi élet rohanása közben el fogja nyerni az elmét, figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
0: Few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
2: Really thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

0: Morzsa. AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitás védelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak

0: 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is.
1: Időjárás.
0: Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: prezentálja, és akkor itt óhatatlanul ott van, hogy ki ő valójában. És arra jöttem rá, hogy ez alatt a közel 30 év alatt én ebben nagyon nagy gyakorlatot szereztem. Tehát az emberekkel való kommunikáció, kapcsolódás és a testnek és a léleknek a harmóniáját.
1: Ami szintén egy nagyon fontos kapcsolódás.
0: Igen.
1: Ezek a témák, amiket említettél, ezek pont azok a témák, amikből óriási, zseniális könyvek születtek, ugye, mert hogy ennek a podcastnak a fő nyomvonala az a könyv, úgyhogy nyilván érdemes egy kicsit abba is belemenni, hogy mik azok a könyvek, amik meghatározták a te életedet, de abban, hogy az ember hogyan találkozik önmagával, és hogyan tud megnyilvánulni, és miért nagyon fontos első benyomás az, hogy hogyan jelenünk meg egy-egy helyen. Ebben az egyik szakértő az Ildikó maga, mert hogy ő annak idején is, és most is, abban a szakmában is, azon a területen, ahol dolgozik, ez nagyon fontos. És nem azért, mert az embereknek prekoncepciójuk van, aztán majd megerősítettek, vagy megcáfoltok ebben, hanem egyszerűen azért, mert ez olyan, mint egy névjegykártya.
2: Abszolút. Egyébként ez érdekes, mert ugye már most lazult így az elvárások bizonyos szakmákban való öltözködéssel kapcsolatban, de én bárhol hallgatok öltözködéssel kapcsolatban bármilyen előadást, vagy bármilyen beszélgetést, az van, hogy igen, a pénzügyek, az a sötét öltöny, fehér ing, vagy a nőknek ugye a kis kosztüm.
1: És vagy a tőzsdecápák.
2: Tehát, hogy nem egyszerűen annyira beleivódott az embereknek a tudatába az, hogy ez a nagyon konzervatív, nagyon nem lógunk ki a sorból, semmi színes, totál letisztult. Ugye az a
0: szakma. Az a bizalmat, ugye, az fog majd bizalmat kelteni. Igen. Meg pontosság, ugye, ami a pénzügyekhez.
2: Igen, meg hogy ugye ne terelődjön el annak a másik félnek a figyelme azzal, hogy te rajtad mondjuk egy hangsúlyosabb ékszer van, vagy pedig mondjuk tényleg egy mintásabb valamilyen ruhába vagy. Tehát ugye ez is azt sugallja, hogy egy koncentrált dologról van szó, de azért már lazul, de például az, hogy ugye felső vezetőknél még mindig az van, hogy a nyári 40 fokos hőségben is nylonharisnyában a nők, tehát azért azon lehetne lazítani már egy
0: Igen,
2: kicsit.
0: Egyébként ezen mostanában egyébként sokat gondolkodom, hogy vajon ez a protokollális öltözködést, ezt még mindig erőltetni kéne azt a fajta régi gondolkodásmódot, vagy valahogy bölcsen kellene a mostani korhoz adaptálni ezt az egész történetet, és mondjuk, ha a pénzügyekre térek vissza, akkor is azt mondom, hogy a pénzügyi területen is vannak kreatív szakemberek, vagy akik kreatívan gondolkodnak, most nem a kreatív könyvelésre gondolok, de ugye kreatívan gondolkodnak.
2: Ez egy veszélyes szó a pénzügyeknél, a kreativitás.
0: De kell, nem? Tehát azért, tehát úgy a pénzügyekhez, hogyha mondjuk azt veszem, hogy egy vállalkozó, hogy kezd el gondolkodni azon, hogy építi fel a bizniszét, és nem feltétlen, tehát szerintem abban is kell, hogy legyen megkülönböztetése akár szakmabeli embereknek, nem? Tehát kell, hogy arculata legyen egy pénzügyi szakembernek is, és szerintem az arculata az ott a megjelenésében is megjelenhet, és lehetnek védjegyei. Nem?
2: Persze,
0: tehát,
2: abszolút.
0: Hogy például most nyilván nem megyek arra, megint, én ugye a kreatív szakmában vagyok, tehát a pénzügyek elég rendesen távol állnak tőlem, tehát az a klasszikus eszenciámnak hiányában vagyok az Excel tábla és az üzleti tervek. Tehát én a víziók embere vagyok, aztán valaki legyen, már rájöttem, hogy nekem tényleg kéne egy ilyen ügyvezető igazgató, meg akár egy asszisztens, aki így ez ilyen rendszerbe tartja, mert én ilyen, ez a csapongó kreatív vagyok. De szerintem erre rá kellett ébrednem. És egyébként, ha már könyvekről beszélünk, akkor abszolút segítettek ebben engem olyan olvasmányaim, amikor megvettem az összes ilyen gazdagpapa, szegénypapa, a izének, pont kinyitottam reggel a szekrényt, mondom, ennyi ilyen gazdasági okító könyvem van, egyébként elolvastam őket, tehát becsületemre szóljon, De rájöttem, hogy valójában nekem meg kell találnom a saját utamat ezen a területen is. Tehát, hogy szerintem ez is egy ilyen óriási önismereti utazás, hogyha én felismerem magamban azt a fajta alkotó, kreatív embert, hogy hogyan tudok én mégis a földön úgy járni, hogy ezt az egészet nem metszem le, úgy, hogy már a szárnyaimat lemetszem, és hogyan tudjak mégis valami

0: féle úton haladni, és ehhez egy folyamatos tanulás kell.
1: Például ez is ugye lehet egy következménye annak, hogy olvasol, és olvastad mondjuk ezeket a gazdasági könyveket, és akkor rájöttél, hogy ez ugye tőled nagyon-nagyon-nagyon távol áll, tehát hogy biztos, hogy nem ez a te utad. Tehát ezért is jó ugye olvasni, mert nem csak olyan szempontból segít nekünk magunkat is megismerni, hogy mik az erősségeink, hanem abban a szempontból is, hogy rájövünk arra is, hogy hát vannak olyan területek, amikben nem vagyunk jók. Igen, hát én abszolút. Például nem vagyok kreatív, tehát hogy...
2: Hát ez azért nem lehet mondani.
0: Igen, és egyébként ez a nem vagyok kreatív, és hogy folyamatosan beszélek a alkotásról, meg a kreativitás egyébként zseni és a Rick Rubin könyve, gondolom ismeritek, nem ismeritek? A kreatív folyamat, az alkotás mint életmód. Szerintem ez pont arra világít rá, hogy valójában mindannyian kreatívak vagyunk, és kreatívnak születünk. Tehát, hogy a kreativitás, mint dolog, az benne van az éterben.
2: Hát, hogyha visszagondolunk a gyerekkorot, nem volt határ.
0: Tehát, hogy benne van a levegőben ezek a kreatív energiák, és mondjuk az én másik abszolút inspirációs könyvem a Biblia, tehát, hogy én nekem valójában meg kellett találnom azt az utat, hogy megfejtsem önmagamat, és ugye ez teljesen összefügg a stílusmediátori történettel, mert arra jöttem rá, hogy az emberekhez nyilván többféle út vezet az önismeretben, többféle utat járhatunk be, de az, hogy én azt hiszek abban, hogy teremtett lények vagyunk, és hogy nem véletlenül vagyunk olyannak teremtve, amilyenek vagyunk, tehát, hogy a testi adottságaink, fantasztikus egyébként ez a módszer, amivel dolgozok, teljesen utal a belső tartalomra is. Tehát, hogy nagyon, nagyon erőteljesen lehet érezni azt, hogy bizonyos emberek külső adottságaihoz milyen belső tartoznak, tehát ilyen archetipikusan működik ez a történet, és hogy ezt hogy öltöztetem, hogy fejezem ki azt a belső tartalmat ezen a testen, ami egyébként teljesen utal a kettő egymásra, tehát teljesen holisztikusan kellene ebben gondolkodni. Most csak mondok egy példát, hogy az egyik eszencia a drámai eszencia, aki egyébként benned szerintem van, Petra, hát a drámai, tehát a drámai emberek általában magasak, a jangold oldalon szerepelnek, a yin és yang elve alapján egyébként van két oldalra osztva, akik egy kicsit maszkulinabb energiákkal működnek, általában magasak, erőteljes a megnyilvánulásuk, a hangjuk, a jelenlétük. Tehát a barátnőm mondta, hogy most már értem, hogy aki bejött az előbb az ajtón, az nem bunkó, hanem drámai. Ugye van egy belépője, van egy dráma körülötte. És hogy ez egyszerűen összefüggésben van a testi megjelenéssel, és azok a formákkal, ruhákkal, amik őt nagyon jól emelik, és az önazonosságát erősítik. Tehát a drámai eszenciák általában nem fidres, fodros ruháktól lesznek nőiesek, hanem pont, hogy erőteljes karakterek. Ezért ezek a szabottabb, szögletesebb formák, álló gallérok, ők hordanak inget, nem blúzt, nem az omlós sejmeket hullámokkal, hanem a karakteresebb.
2: A törős karton.
0: Igen. Uh-huh. Na, ugye? Szóval egyszerűen, és amikor én ezt most már több száz ilyen analitikán vagyok túl, vagy több százan jöttek el hozzám, és ezt az egészet így végigvesszük a folyamatot, komolyan mondom, ott ilyen olyan traumáktól felszabadulnak nők, amiket gondoltak, hogy nekik hogy kéne öltözködni ahhoz, hogy nőiesebbek legyenek, mert a nőiesség fogalma is, most ki a nőies? Mm. Általában azt mondják, aki mindig nadrágot hord, na, legyél már egy kicsit nőiesebb, már ne legyél már ilyen fiús, meg növezd meg a hajad. Meg...
2: Vagy egyszer véletlenül szoknyába mész, na mi van nőnek, öltöztél? Na, hát ez a legborzasztóbb.
0: Ja, mert a nőiességről egy olyan fogalom van, hogy a nő az, aki homokóra alkatú, morró, igen, mit tudom én, és a nőiességet többféleképpen tudjuk megélni.
2: Hát nézzük meg Coco Chanelt például.
0: Ja. Na ugye, ő is egy jangoldali eszencia egyébként, tehát, hogy, és egyszerűen ez egy fantasztikus dolog, hogyha nem választjuk külön a lelkünket a testünktől.
1: A mai világban és az elmúlt években, és inkább azt mondom, hogy a Covid óta, Én azt látom, hogy a social médiában nagyon-nagyon felerősödött ez, hogy foglalkozzunk azzal, hogy milyen színtípusok vagyunk, hogy milyen karakterek vagyunk, hogy mi áll jó nekünk, és hát igen, csak úgy öltözzünk, és akkor felül használjuk a domináns színeinket alul, szóval, hogy ilyesmi.
0: Igen.
1: És én azt érzékelem ebben, néha-néha így elolvasok egy-két ilyen okfejtést, hogy az, amit te mondasz, hogy foglalkozunk azzal, hogy a lélek és a test együtt, hogy ez nagyon keveseknél jelenik meg. Mert megtanulják, hogy vannak színminták, és akkor a szerint adnak valami tanácsot.
0: Igen. Hát pont ez a lényeg, de ez kicsit hasonlít ahhoz is, amit ugye Máté Gábor is mond, hogy elmennek az emberek a szívükkel, hogy fáj a szívük, ugye? És akkor van olyan orvos, aki esetleg megkérdezi, hogy történt valami? Tehát, hogy most lehet, hogy nem a szervi szívével van a probléma.
2: Tehát, hogy van egy ilyen történet is, hogy egy tudóhoz megy el valaki, mondjuk Bali, tegyük föl, mint az ízeki meg szerelmekben, és azt kérdezi meg tőle elsőként az ember, akit felkeres, hogy mikor táncoltál utoljára.
0: Egyszer pont tartottam egy workshopot Korfun, az volt egyébként az első workshopom, és ott volt egy pszichológus ismerős, aki egy másik asztalnál ült, és így hallotta ezt az egész történetet, és akkor mondta, hogy meséljek már neki erről. Mert hogy azt látta, hogy valójában mennyire jól működött együtt ez a lélek és a testtel való gondolkodás, és hogy érdemes lenne, hogy lehet, hogy ő küldene olyan hölgyeket hozzám, akiknél ő érzi, hogy itt most valami más támogatásra van szükség, tehát hogy nem csak a lelket, hanem hogy ehhez hozzá kellene kapcsolni akár ezt a női megjelenést, vagy hogy ő miért nem tudja magát úgy megjeleníteni, aki ő valójában, ugye pont ezekkel a prekoncepciókkal, meg a környezet elvárásával, hogy legyél nőies, hogy kéne neked kinézned, és akkor hogy tudom ezt összehangolni azzal a személyiséggel, aki én vagyok. Tehát rengeteg olyan nő van, aki a tipikus farmeros csaj, akit én ugye a természetes esszencia, akit egyébként én a szomszéd csajnak definiciálok, aki egyébként nagyon empatikus, barátságos, kedves, de őt tőle se várd el, hogy Marilyn Monroe legyen. Tehát ő egy laza, természetközeli, földelt személyiség, és ő így lesz nő.
1: Az igaz, most nyilván részben tudom a választ, de azért szerintem beszéljünk egy kicsit erről, hogy reggel, amikor odaállunk a szekrényünk elé, hogy akkor most fel kell öltözni, hogy automatikusan azokhoz a ruhákhoz nyúlunk, ami éppen akkor a lelki világunkhoz a legközelebb áll.
0: Hát szerintem valójában...
2: Vagy ami elő van.
0: Hát igen, aki nagyon pragmatikus, és semmi nem érdekli, és tényleg ez a nagyon... Egyébként a természetes emberekre ez jellemző, hogy mivel a kényelem a legfontosabb számára, ezért neki megvannak azok a kényelmes darabjai. Ő akkor van bajba, amikor hát valahogy formális eseményre, vagy valahogy úgy nézzél már ki jólra kell öltözködni, és akkor jönnek ezek a problémák, de egyébként nekem az a tapasztalatom és a visszajelzés azoktól, akik voltak a workshopjaimon, hogy amikor megfejtjük ezt az eszencia triót, vagy párost, mert egyébként senki nem tiszta eszencia, tehát itt ez a 7 eszenciából 2-3 dominancia van, az egyébként annyira jól tud utána működni. Én szoktam mondani, és egyébként mondják, hogy így van, hogy odannatok kezdve elkezdenek súgni ezek az eszenciák, mert hiszek abban, hogy amit kimondunk, és így megfogalmazunk magunkról, és tehát nem is elfogadunk, hanem így sokan mondják, hogy hát én ezt mindig éreztem.
2: Igen, csak amikor megvan szólítva ez a belső hang, és megengedem neki, hogy beszéljen hozzám.
0: Akkor onnantól kezdve elkezd szólni. Tehát nagyon sokan mondják, hogy tényleg így van, Márti, hogy megyek a boltba, és tudom, hogy mi szólít meg, és mi vagyok én, és mi nem. És ugyanígy a ruhatárát is tudja alakítani, és szoktam tartani ilyen 3 napos napközis tábort, ahol a harmadik napon elhozzák a hölgyek azokat a cuccaikat, amiket a 2 napos élmény után egyértelműen tudod, hogy minek vettem meg, mindig csak megnéztem a válfán, és sose vettem föl, vagy fölvettem, levettem, és visszatettem a szekrénybe.
2: Ezek azok a darabok, amik a meg nem élt, vagy a bennem nem jelenlévő tulajdonságokat reprezentálni. Képesek volnának reprezentálni akkor, ha tudnám őket viselni. De mivel totál testidegen,
0: pontosan,
2: ezért csak az elképzeléseimben él valahol, hogy én látom magam, hogy megjelenik itt egy ilyen fodros és izé, amiben egyébként úgy néznék ki, mint nem tudom, leginkább mint Mrs. Lipton kb. Vagy legalábbis úgy érezni magam. De mégis megveszem, mert valahogy van egy ilyen fantazmagória, hogy talán egyszer, de sose.
0: Ja. Mert, és
2: van egy csomó ilyen darab.
0: Szerintem ebben csak az a jó, ha ezt felismerjük. Tehát, hogyha eljutunk erre a felismerésre.
1: És utána jótékos jelajándékos.
0: Na, és akkor mondom, hogy behozzák, mert ugye 3-4 nő együtt van 3 napig, és egyébként erről
2: még... Cserélik.
0: És képzeld el, hogy mit tudom én, behozták, hogy ezt akkor most már tuti nem, és akkor megy ott a cserebere, vagy például én is vittem haza a lányomnak, mert egy naív eszencia a lányom, és nem is értettem, hogy a drámai hölgy, ő is mondta már utána, hát most látod, minek vettem én meg ezt a ruhát? Mert ilyen cuki akartam lenni, mert egy drámai sose cuki, és ugye hiányzik az a cuki én valahol, és akkor megvette ezt a ruhát, de hát nem ő. És egyébként ebben az a fantasztikus, hogy amikor ugye meg lesz engedve az, mert ugye megfejtjük, és igazából nem én fejtem meg őket, mert ebben ez a fantasztikus, hogy azzal a módszerrel, amivel dolgozom, valójában mindenki magát találja meg.
2: Te kérdezed őket? Beszélteted őket?
0: Beszéltetem őket, és egyébként ez egy csoportos dolog, és ez még egy
2: slusszpoén,
0: hogy olyan megértés történik nőkkel egymás között, hogy valami fantasztikus. Tehát
1: ez is ritka.
0: Innentől kezdve, egyrészt van, hogy telefont cserélnek, volt már olyan, hogy tőlem elmentek, hogy csajok, itt van a sarkon egy ilyen krém, vagy mit tudom én, valami reklám helye, butik, nem megyünk el oda egy kicsit turkálni, és akkor ott már egymást
2: nézzük. Meg, hogy a friss információ,
0: igen, és egyszerűen utána ott ülnek, és mondják, hogy most értettem meg a lányomat, most értettem meg az anyámat, most értettem meg a kolléganőmet.
1: Vagy saját magamat.
0: Hát az egy alap, és akkor utána rájön az, hogy valójában én nem csak azzal békítek, hanem a nőket is összebékítem egymással, mert most csak belegondolunk, hogy egy munkahelyen milyen feszkó tud lenni abból, vagy hogy megy ez a, na ez megint miért öltözködött, miért vesz fel ez ilyen kivágott ruhát, kinek akar tetszeni, érted? És akkor, mikor megérted, hogy a romantikus eszencia, annak a body, a test, az egész érzéki bujanő, az neki kell. Tehát, hogyha ő neki nem szorul, nem a derekára szabott a ruha, és nem tudja ezt megélni benne, ő akkor lesz rosszul. Most nyilván ezt lehet szofisztikáltan és megtanulni úgy, közölni.
2: Hát ki hol tart magával?
0: Igen, de ezek nagyon fontos dolgok, és megértik egymást a nők. Tehát, hogy szerintem fantasztikus egyébként. Tehát azért mondom, hogy nekem, hogy ezt így, és akkor ottól kapcsolódni a kreatív dolgokhoz és az inspirációhoz, hogy nekem akkor ott, amikor ezen én gondolkodtam, akkor én ezt le tudtam hívni a valahonnan föntről, az univerzumból, és volt egy alap, mert John Kitchener Amerikában létrehozták ezt a 7 stílus eszencia rendszerét, amiről se könyv nem jelent meg semmi, tananyag meg semmi, csak én rákapcsolódtam arra, hogy én így szemléltem eddig is a nőket, így dolgoztam, és erre egy saját módszertan tudtam építeni. És hogy ez működik, ez egyszerűen számomra egy ilyen fantasztikus élmény magam számára, hogy tud ez így működni.
2: Márti, egy picit még visszaugod a zárásképpen a könyvekre. Mi volt életed első könyve, ami meghatározott, illetve hogy az utadon így stílusmediátorként, ahogyan eljutottál ide, mert én úgy érzem, hogy te ennél érkeztél meg magadhoz, ugye? Hogy mi volt a kedvenc olvasmányod, akár divattal, akár személyiségfejlődéssel kapcsolatban?
0: Az első könyv, amit én nagyon oda voltam ért, a Leszi hazatér. Hát azóta is kutyás vagyok, meg macskás, meg minden állatot befogadok, helyes, akit találok. Szóval...
2: Helyes, ezt ünneplem.
0: Szóval nyilván utána jöttek a lányregények, meg minden, de egyébként 16 éves korom óta nekem az abszolút könyvem a Biblia, tehát ami napi szintű.
2: Akkor te hídben járó ember.
0: Igen,
2: vagy.
0: Abszolút, tehát, hogy, és nekem az egyik legnagyobb inspirációs forrásom, és tényleg az a könyv, amihez mindig visszanyúlsz, ugyanaz az ige máshogy szól.
2: Igen.
0: Tehát, hogy mindig a neked aktuális táplálékot kapott belőle, és bármennyire is furcsa, tele van kreatív gondolkodással, és hát ha maga a teremtőről gondolkodunk.
2: A Biblia ez konkrétan egy kódkönyv szerintem.
0: Igen, igen. Uh-huh. Tehát, hogy én nekem a pénzügyi gondolkodásomtól, az alkotáson át, a terve, az emberekkel való kapcsolatomat maximálisan a Biblia egyébként. Most nyilván ilyen stílussal mondhatnám az összes ilyen színtanácsadós meg egyéb könyvet, amit elolvastam, de például nagyon szeretem olvasni akár tervezőkről, vagy életrajzi, aha, vagy ugye Chanelről több könyvet olvastam
2: el. Ki a terveződ?
0: Én elhendem, hogy Coco Chanel. Nagyon szeretem egyébként Lagerfeldet is, aki szerintem zseniálisan vitte a Chanel házat. De például pont a letisztultság és a természettel való kapcsolat és a klasszikus természetes vonal miatt például Armanit nagyon szeretem, és Armaninak van egy ilyen, van egy könyv, amiben az ilyen újságíróknak adott nyilatkozataiból vannak csak így mondatok. Szerintem az is egy nagyon-nagyon inspiráló könyv.
2: A magvas gondolatok.
0: Igen, nem is tudom, hogy mi a címe, hogy a...
2: Mindegy, keresni,
0: mindegy Armaninak a...
2: Valami interjúkönyv lehet.
0: Igen, igen, és például ami most nekem tényleg ez a Rick Rubin, ami egyébként még ki se olvastam, mert ez is olyan tömény, hogy általában így mindig visszalapozok. És
1: a jó könyv,
0: és egyébként ez meg azért, mert valahogy megerősített abban, ahogy én gondolkodom a világról, ahogy próbálom a számomra, hogy mindig ez a kérdés, hogy kicsoda az ember, ugye, és ráadásul itt is megint tudom a Bibliát idézni, ugye példabeszédek könyve, hogy kicsoda az ember, hogy kevéssel tetted kisebbé Istennél. Tehát, hogy mi egy mekkora potenciálra rendelkező lények vagyunk, és hogy ezt a potenciált valójában az ember lehet, hogy nem éli meg, vagy nem találja meg, és hogy valójában ez a célunk, hogy abban a potenciálban, amiben részesültünk, abban ki tudjunk teljesedni. Ugye a talentumok példázatát is ide lehetne hozni. És szerintem valójában ez a feladatunk, hogy amit kaptunk, ajándékokat, kivételes tehetségeket, mert hiszem, hogy mindenki kapott, abban tudjon úgy lenni, hogy az élete teljes legyen.
2: Még mielőtt Ildikó felteszi a szokásos kérdést, hogy kit ajánlasz nekünk, aha, vendégnek, kinek adnád át a stafétabotot, akkor itt hagyom csak, mert gyorsan megkerestem, ugye? Köszönjük meg az internet nevű népszerű világhálónak. A hülyék sosem elegánsak, ez a cím a könyvnek, igen, stílszerűen. Ez a kötet a divat történelem első sztájlisztja Giorgio Armani szavaiból, mondataiból, úgynevezett szentenciáiból áll, uh-huh, össze, azokból a nyilatkozatokból, amelyeket egyedülálló nemzetközi sikerszír jájának évtizedei alatt Armani a világ sajtó legkülönbözőbb orgánumainak adott, szóval a hülyék sosem elegánsak című, igen, könyv, akkor az, ami most itt felteszi az íra a pontot, és akkor...
1: Igen, a beszélgetésünk vége fele mindig felszoktam én tenni a kérdést, hogy kinek adnád tovább a stafétabotot.
0: Van aktualitása, én Szepesvári Petra fotóst ajánlanám nektek, aki az elmúlt időszakban létrehozott egy fantasztikus sorozatot, az Ahogy vagy, aminek az a lényege, hogy 50 pluszos nőket mutat be a képein, ahogy vannak, tehát akik abban hisznek, hogy lehet természetesen öregedni, és hogy ettől nem kell félni, és egy nagyon inspiráló sorozat született belőle, ami most egyébként körbejárja az országot, tehát folyamatosan jelen lesz ez a kiállítás a városban és az országban.
2: Köszönjük szépen, hogy jöttél az ajánlást, és köszönjük a szavakat, és köszönjük meg ezt a gondolatmenetet, ami több irányba elindított. Szerintem nem csak minket, hanem a hallgatókat is biztosan önmaguk felé.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Ráb Márti stílusmediátor volt a mai epizód vendég, és ajánlom jó szívvel a honlapját, ott érdemes körülnézni és olvasgatni egy kicsit, és megpróbálni találkozni önmagunkkal.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és a

0: GPS.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost, fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem dr. Sziszák György, lakóingatlan fejlesztő. A házguruként talán sokkal inkább ismerik a legalábbis a social felületeket követő hallgatóink. Főként a TikTokon lehet egyébként elérni ezen a néven. Ugye az ingatlan piacról fogunk főként beszélgetni. Itt legtöbbször ugyanott indulnak az ilyen ingatlan piaci beszélgetések, hogy mennyi az ár, mennyibe kerül egy lakás, és vajon meddig emelkednek még az árak. Ez az, ami leginkább érdekli talán a hallgatókat. De az idei évre egyre inkább látszik, hogy ez a kérdés már önmagában nem elég. Tovább kell lépni innen a piac mögött, ugyanis egy sokkal mélyebb átalakulás zajlik, és ennek fogunk egy picit így utána járni ebben az órában. Szervusz, köszöntelek, jó reggelt!
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: No, induljunk is az alapoknál egy picit, hogy mennyire lehet egyáltalán egyetlen számmal megmondani, előre megjósolni egy ingatlan árát. Menjünk a legegyszerűbb kérdéstől. Tehát akár egy zugló ingatlant is vehetünk, ha én most megkérdezem tőled, hogy akár itt ez az ingatlan, ahol most mondjuk vagyunk, itt a stúdióban, ennek mi az ára?
2: Ezt nem tudom megmondani, és akkor mondhatod, hogy már meg is főztem. Meg is főttem, mint házguru. Igazából én nem szeretem az átlagokat. Én azt gondolom, átlagokkal nem lehet leírni semmit. Külön kellene vizsgálni azt, hogy egy lakásról van szó, egy családi házról van szó, egy ikerházról van szó, és persze külön kellene vizsgálni azt is, hogy mondjuk Budapestről van szó, Nyíregyházáról, mint megyei jogú városról van szó, vagy éppen a falvakról van szó. Végigmehetünk ezen a történeten, ha gondolod,
1: menjünk
2: és mondhatok
1: végig,
2: akár konkrét árakat is.
1: Menjünk végig egy picit, már hát amennyire belefér nyilván, mert gondolom azért erről lehetne hosszú órákon keresztül beszélni.
2: Persze, kezdjük akkor Budapesttel. Budapesten azt gondolom, hogy egy kicsit elértük az üvegplafont. Van ez a 1,5 milliós határ a kedvezményes hiteleknek a felvételénél. Ez ugye egy nézetméter ár, 1,5 millió fölé nem mehetnek a kivitelezők az eladási árban. Úgyhogy itt Pesten ez a 1,5 millió meghatározza azt, hogy nagyon fölé nem fognak menni már az új lakásoknak az árai. Mivel az új lakások húzzák föl a használt ingatlanok árait is, ezért valószínűleg Budapesten elértünk egy üvegplafont. Ha a vidéki nagyvárosokat vizsgáljuk, ott azért már egy kicsit más a helyzet. Vidéken 1,2 millió forinttól akár 1,8 millió forintig is terjedhet a lakásoknak a négyzetméter ára, és ebből már lehet számolni egy-egy konkrét lakásnál, hogy körülbelül mennyibe kerül. De ez az 1,2 millió forint, ez még mehet feljebb. Tehát ahol az 1,5 millió fölött vagyunk, ott valószínűleg már nem nagyon fog emelkedni az ingatlan ár, ahol az 1,5 millió alatt vagyunk, ott még van benne lehetőség. Úgyhogy azt gondolom, hogy a vidéki nagyvárosoknak az árai idén is fognak emelkedni, legalább egy 5-10%-os mértékben. Még Budapesten stagnálás várható, a vidéki nagyvárosokban emelkedés várható.
1: Nem is tudom, hogy ez a stagnálás, ez mennyire jó hír, mert én azt gondolom, hogy olyan szinten repültek el az ingatlan árak az utóbbi időszakban, hogy itt a stagnálás sem egy annyira megnyugtató hír akár a vásárlóknak, nyilván az eladóknak sokkal inkább.
2: Nem akarlak elkeseríteni, és a hallgatókat sem szeretném elkeseríteni, de az ingatlan árak nem szoktak esni. Az ingatlan árak azok maximum stagnálni szoktak. Hogyha visszanézel 10-15-20-30 évre, akkor rájössz, hogy igazából soha nem volt akkora esés. Felszokták hozni a 2008-as válságot és az azt követő időszakot, de ott is a legrosszabb időszakban is az átlagokban 15-20%-os esés. És azt most időzőjelben mondom, hogy esés fogalmazódott meg, ami azt gondolom, hogy nem nevezhető esésnek. Évek során nem mentek feljebb az árak, viszont az utóbbi 10 évben meg bepótolták, ami akkor kimaradt.
1: Azzal nincs is baj alapvetően, hogy drágább egy-egy ingatlan, az a baj, hogy a keresetek nem nagyon értékutól, ugye, hogy az emberek úgy tudjanak akár hitelt felvenni, hogy biztonságosan tudják törleszteni például a hiteltörlesztő részleteket, szóval kicsit így elvált egymástól, én úgy látom.
2: A kereslet igazából megvan, az új lakások területén megvan, nagyon sokan költöznek Budapestre, ez ugye egy kivételes helyzet, de még a vidéki nagyvárosokban is megvan a kereslet. Uh-huh. A jó minőségi ingatlanokra van meg a kereslet, uh-huh. A korszerű ingatlanokra van meg a kereslet. És ha mondjuk a falvakat elkezdjük vizsgálni, ott egyértelműen látszik, hogy a korszerű ingatlanok azok eladhatóak, míg a leromlott állapotú ingatlanok azok nem.
1: Uh-huh. Akkor itt mondhatjuk, hogy gyakran hangsúlyozott, hogy ma már a kereslet kínálat nem a legfontosabb tényező, akkor azt mondhatjuk, hogy ez határozza meg leginkább akár az árakat is?
2: Azt mondhatjuk, hogy a kereslet és a kínálat határozza meg az árakat, ugye közgazdaságtani alapelv, hogy ez így van.
1: Igen.
2: A lakóingatlanok esetében inkább a kínálat határozza meg az árakat, uh-huh. és az a helyzet, hogy nincs elég kínálat a piacon. Nincs elég új lakáskínálat, nincs elég jó minőségű használt lakáskínálat. Ha lenne, akkor valószínűleg lefelé mennének az árak, vagy stagnálnának.
1: Ez minek köszönhető amúgy, vagy miért alakult ez így, hogy látott te?
2: A magyar lakás helyzetet, ha részletesebben megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy darabszámban van megfelelő számú lakás, lakóingatlan, ahol az emberek eltölthetik az idejüket, a szabad idejüket. De ha ezt minőségben kezdjük el vizsgálni, akkor azt látjuk, hogy már nagyon-nagyon rossz minőségűek ezek az ingatlanok. Nem volt idő a felújításra, nem volt pénz a felújításra, a korszerűsítés abszolút elmaradt. Ma már teljesen más elvárások vannak egy ingatlannal kapcsolatban, mint korábban. Olyan régi gázkazánok, vagy régi vegyes tüzelésű kazánok működnek egy-egy ingatlanban, ami ma már teljesen korszerűtlen.
1: No, akkor innen egy rövid szünet után folytatjuk is a beszélgetést, nem sokára. Tartsanak velünk önök is!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Sziszák György ingatlanfejlesztő vendégem ebben az órában. Témánk az ingatlanpiac. Ugye a lakásárakat ma már nem csak a kereslet és a kínálat mozgatja, erről is beszélgettünk, hanem az építőipar költségei, energiaárak és a technológiai váltás, ami teljesen új szintre emelte az ingatlanok műszaki tartalmát. És ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy még rengeteg ingatlan úgymond az elavult rendszerben működik, tehát az energiahatékonyság szempontjából mindenképpen elavult rendszerben működik. Azen a kérdés, hogy mennyi idő lehet az, hogy teljes ingatlan piacnak, akár nem tudom, a 70-80%-ánál megtörténjen ez a váltás? Egyáltalán lehet erre mondani egy fix időintervallumot?
2: Ugye ehhez egyértelmű állami támogatás szükséges, ugye akkor fog igazán változni, hogyha megfelelő mennyiségű pénz érkezik ebbe a szektorba, de nem elég a pénz, elvárások, konkrét elvárások is kellenek, tehát nem elég, hogy egy házat leszigetelünk, nem elég az, hogy a padlást leszigeteljük, igazából akkor változik valóban korszerűvé egy-egy ingatlannak a minősége, hogyha teljes fűtésrendszert lecseréljük. A régi...
1: Bocsássuk, az elvárást, azt mire érted? Ki részéről az elvárás? A finanszírozó részéről az elvárás? Mondtad, hogy elvárás...
2: Én az állami részről gondoltam az elvárást, hogy úgy legyen megfogalmazva, hogy az a ingatlan, az valóban korszerűvé várjon. Tehát mondjuk a fűtési rendszert cseréljük le. A régi gázfűtést, vagy a régi vegyes tüzelési kazánokat cseréljük le modern hőszivattyúkra. És ha ehhez van pénz, ez meg tud térülni egy 5-8 éven belül annak, aki ezt megcsináltatja, nem tud megtérülni, ha csak ő saját pénzből csinálja meg, de ha kerül hozzá állami támogatás, akkor 5-8 év alatt, ha meg tud térülni, akkor ezzel rengeteg energiát ki tudnánk váltani.
1: Egyébként ez már elkezdődött, gondolom, valamilyen szinten. Tehát most nem az állami támogatások, hanem vannak azért olyan ingatlanok, olyan lakások, olyan házak, ahol ezt részesítik előnyben.
2: Az új lakásoknál abszolút. Az új lakásoknál már három réteg üveggel szerelt nyírászárókat rakunk, hőszivattyúkkal építjük a társasházakat is, a családi házakat is. Tehát az új lakásoknál igazából már ez az elvárás, ez az alap. De a használt ingatlanok tekintetében ott nagyon nagy a lemaradás ezen a területen.
1: A használt ingatlanoknál mindegyik ingatlan alkalmas lehet, itt most gondolok, főként a budapesti nagy bérházakra alkalmasak, akár egy ilyen korszerű fűtési hálózat kialakítására?
2: Ezeket ugye érdemes mindig egyedileg vizsgálni. Ezek a bérházak alapvetően szerintem alkalmasak. Tehát ha megfelelő alapjuk van, megfelelő falazatuk van, akkor ki lehet belőlük alakítani, nagy költséggel, de ki lehet belőlük alakítani egy olyan fűtési rendszert, ami korszerű lesz. Ugye ma már a társasházakra lehet napelemet is felszerelni, azt hiszem tavaly augusztus óta van ez a lehetőség. Egyelőre még nagyon láttam olyan társasházakat, akik ezzel éltek volna.
1: És itt ilyen esetben tegyük fel egy ilyen bérházban, nem tudom, most mondjunk egy számot, van 25 vagy 15-20 lakás minimum, szerintem, vagy van
2: kisebb. 20-szal számolhatunk,
1: 20-szal számolhatunk. Akkor itt egy ilyen esetben minden lakónak, tehát csak az, a teljes ház esetében lehet megcsináltatni, vagy elkészíteni egyet, vagy külön lakásonként is.
2: Külön lakásonként nem biztos, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Ez megint egy nagyobb történet, amiben ismét csak állami beavatkozás szükséges, mert maguk a lakók nem biztos, hogy meg tudják oldani. Nem biztos, hogy minden lakó meg tudja oldani. Vannak olyan lakástulajdonosok, akiknek lesz erre pénze, és vannak, akik mondjuk szociális alapon rászorulnak arra, hogy ebben támogassa őket az állam.
1: Mert akkor itt meg is van a magyarázat, hogy miért nem látunk a bérházakon mondjuk napelemeket.
2: Nagyon sokszor a bérházaknak a szigetelése, a panelházaknak a szigetelése azért marad el, mert van néhány olyan lakástulajdonos, aki nem tud beszállni.
1: Akkor azt mondhatjuk, hogy alapelvárás ma az energiahatékonyság. Tehát egy új ingatlan esetében nyilván.
2: Abszolút. Ugye az utóbbi évek áremelkedései, ugye mind a gázárak, üzemanyagárak, elektromos áramdíjak emelkedtek, ezért helyre inkább arra törekszenek ugye a lakástulajdonosok, hogy minél alacsonyabb rezsivel oldják meg, mert nem tudják kifizetni már a magas rezsiköltségeket azokból a bérekből, fizetésekből, amik azért olyan nagy mértékben nem emelkedtek az utóbbi években.
1: És ugye akkor azt is mondhatjuk, hogy egy ilyen energiahatékony ingatlan, lakás, ház, az hosszú távon nyilván annak, tehát az megtérül előbb vagy utóbb annak az ára, amit befektet adott állampolgár, mondjuk egy akár egy új ház építésénél, vagy akár hogyha egy ilyen lakást vásárol.
2: Ugye az a helyzet, hogy meg tud térülni, de csak hosszú távon tud megtérülni. És általában 10-15 év az, ami a valós megtérülési idő, viszont az emberek úgy gondolkodnak, hogy ha már beleteszik a pénzüket, akkor az 5-8 év alatt térüljön meg. Az emberek többsége nem tud 10-15 évben gondolkodni, 5-8 év is másoknak kihívást jelent.
1: Beszéljünk egy picit arról is, hogyha energiahatékonyságról beszélünk, meg korszerű technológiákról, akkor milyen lehetőségek vannak ma?
2: Ugye nekünk van egy atomerőművünk, hogy messziről indulja Pakson, ami azért tud olcsó áramot termelni, és ezért azt gondolom, hogy a jövő energiáját az Paks fogja szolgáltatni, és az áram lesz az, amit fel fogunk használni a lehető legnagyobb hatékonysággal. Úgyhogy szerintem fontos cél lehetne, hogy lecseréljük a régi gázfűtéseket, illetve az új gázfűtéssel szerelt házak helyett inkább hőszivattyúval szerelt házakat építsünk.
1: Most újra megállunk, életörömzene legfrissebb hírek után pedig jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Addig is elérhetőségünk 0677 1098, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Itt is írhatnak akár messenger üzenetet. Jövünk vissza, tehát hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük!
1: Reklám hangzott el.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Sziszák György ingatlanfejlesztő a vendégem ebben az órában, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy az energiahatékonyságot kellene előtérbe helyezni, akár az új ingatlanok építése esetében, akár a régi ingatlanoknál is egy felújítás keretében nagyon-nagyon fontos lenne. És az emberek ugye kicsit tartanak is attól, hogy ha most nem lépik meg, tehát ha most nem újítják fel, ha most nem korszerűsítik, vagy ha most nem adják el éppen, akkor később már késő lesz. Ez egy valós félelem?
2: Az a helyzet, hogy ez valóban alakítja az árakat. Tehát, hogy az emberek úgy kezdenek el gondolkodni, hogy úgyis följebb fog menni az ára, és úgyis egyre többe fog kerülni, akkor jobb, ha ma beszállok. Nagyon sok olyan történetet tudnék neked mesélni az elmúlt 5-10 évből, amikor ügyfelekkel arról tárgyaltunk, hogy ő már beszállna, de kivár. Ők voltak kevesebben egyébként, és a végén mindig megbánták. Az ingatlanok ára nem szokott lefelé menni. Az ingatlanok ára vagy stagnál, vagy fölfelé megy. Ez pedig igazából azt jelenti, hogy bármikor érdemes beszállni, de nem érdemes halogatni a beszállást.
1: Tehát akár most is lehetett, hogy amikor az ember eldönti, és mondjuk van rá megfelelő összeg, akkor inkább lépni érdemes, mint kivárni.
2: Igen, tehát, a kérdés hogy... az, hogy hová lépjen. Hát egy budapesti piacban most már nem biztos, hogy beruházási, befektetési céllal látnék fantáziát. Egyébként a tavalyi KSH adatok is azt mutatják, hogy a vidéki nagyvárosokban jobb hozamokat lehetett elérni. Tehát ha például vettél Nyíregyházán egy társasházi lakást, azt igaz, hogy alacsonyabb bérleti díjjal, de fajlagosan magasabb bérleti díjat kaptál, százalékosan magasabb bérleti díjat kaptál, mint ha mondjuk egy budapesti ingatlant akartál bérbe adni.
1: És most ez kifejezetten Nyíregyházára igaz?
2: Csak ez igaz vagy, a vidéki nagyvárosokra.
1: És ez miért alakult így? Vagy ez mit gondolsz, hogy ez miért?
2: Ugye főleg azért, mert alacsonyabbak a négyzetméter árak vidéken, viszont a bérleti díjnak azért elég jó piaca van vidéken is, és mivel Budapesten mondjuk 2 millió forintba kerül egy négyzetméter egy lakásból, és 200 000 forint, most csak egy lecsupaszított példát mondtam, a bérleti díj, addig vidéken mondjuk 1 200 000 forint, vagy akár 1 millió egy négyzetméter lakás, és ugyanúgy 200 000 forint közelében, vagy mondjuk 150 000 forint a bérleti díj.
1: Mi az egyébként, ami valódi korlátot szabhat az árak emelkedésének, amennyiben ugye azt mondtad az elején talán, hogy stagnál Budapesten legalábbis, most jelen pillanatban stagnálnak a lakásárak. Van-e egyáltalán olyan pont, ahol majd újra elkezdhet emelkedni, vagy már amennyire láthatunk a jövőbe nyilván?
2: Ugye beszéltünk arról, hogy a kereslet és a kínálat határozza meg. Mivel kereslet van, ezért a kínálatot is bővíteni kellene hozzá.
1: Tehát
2: ha
1: új
2: kínálat bővülne, új lakások épülnének, illetve a használt lakások érdemben lennének felújítva, korszerűsítve, akkor valószínűleg ezek a lakásárak nem emelkednének ekkora ütemben, vagy éppen stagnálnának. Továbbra is kitartok amellett, hogy csökkenni nem fognak, de azért ez a mértékű emelkedés, itt az elmúlt években volt, az alapvetően annak volt köszönhető, hogy nem volt megfelelő kínálat a piacon.
1: Na de, hogyha eddig nem volt, akkor, hogy mondjam, tehát, hogy ahhoz nagyon sok pénzre állami beavatkozásra lenne szükség, hogy legyen ebben változás, ami jelen pillanatban nem valószínű, tehát hogy most mondjuk pont egy olyan helyzet van, amikor nem nagyon tudjuk, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok az országban, bízunk benne pozitívan, de hogy erre nem nagyon látjuk, hogy milyen lépés lesz, vagy hova fog elindulni.
2: Azért a Tiszának van programja ezzel kapcsolatban, és amennyit én ismerek belőle, ők pont azt a szegmenset fogják célozni, hogy a használt lakások felújításra kerülnek, és ne csak felújításra, hanem tényleg korszerűsítésre kerüljenek, tehát például a fűtési rendszerük korszerűsítésre kerüljön. Itt már az is elég lenne, hogyha a régi hagyományos kazánokat ezekben a használt lakásokban kondenzációs gázkazánra cserélnék. Mert a kondenzációs gáz kazán sokkal kevesebbet fogyaszt, mint a hagyományos előregedett kazán. Ennek mondjuk a korlátja az, hogy kéményt is kell cserélni, aminek költsége van, de hogyha ez tényleg állami támogatással tudna megvalósulni, akkor sok embernek érdeke lenne, mert úgy látná, hogy 5-8 év alatt megtérül, tehát neki is megéri belefektetni ezt a pénzt.
1: Tehát azt mondod, hogy igazából egy ilyen teljes felújításra teljes állami támogatás, amivel ezt meg lehetne valósítani? Tehát úgymond a lakosnak, a tulajdonosnak igazából nem kerülne ez 5 forintjába?
2: De ez a lakosnak, a tulajdonosnak is pénzébe kerülne. Most is vannak ilyen programok kiírva, tehát van 3 plusz 3, azt hiszem 5
1: igen,
2: plusz.
1: Igen.
2: Tehát vannak ilyen programok. Én azt gondolom, hogy az elvárásokat kellene ezekhez a programokhoz igazítani. A pénz az elég igazából, csak nem olyan dolgokra kellene elkölteni, amire most elköltik, nem külső szigetelésre, meg padlás szigetelésre, vegyük úgy, hogy ezek készen vannak, de a legtöbb energiát azzal lehetne megnyerni, hogyha a fűtés korszerűsítésére használnánk ezt a pénzt.
1: Arról nem is beszélve, hogy én nem régen voltam olyan belvárosi lakásba, ahol még nem hogy kazán, hanem konvektorok működnek.
2: Igen, tipikus konvektor. Abszolút. Tehát, nem az... hatékony. Igen.
1: Ez amikor ezeket... az ember lekapcsolja, és hideg lesz a lakásba. Tehát, hogy konkrétan csak addig fűt szinte. Ez olyan, mint régen a, nem is tudom, amikor ilyen, hát a fatüzelésű ilyen régebbi kályhákba úgymond.
2: És rengeteg és... energiát, rengeteg gázt elégetnek, abszolút nem hatékonyan. Ezhez képest a kondenzációs gázkazán, hogy mondjuk egy ilyet beépítenek a felét, de lehet, hogy a negyedét használná a gázból, és akkor felét vagy negyedét kellene fizetni a gázért.
1: Hihetetlen egyébként. Nagyon bízom, mert tényleg ebben lesz valamiféle elmozdulás. Hát most jöjjön életörömzene, jövünk vissza, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést dr. Sziszák Györggyel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Sziszák György ingatlanfejlesztő a vendégem ebben az órában. És ugye korszerű ingatlanokról, energiahatékony ingatlanokról beszélgettünk. És kíváncsi lennék arra, hogy ha valaki most lakásvásárlás előtt áll, akkor mik azok a szempontok, vagy mi az a mondjuk 2-3 szempont, amit mindenképpen ki érdemesene kiemelni, mivel ugye szűkes az időnk, így nem tudunk nyilván mindenről beszélni, de amit nem hagyhat semmiképpen figyelmen kívül.
2: Ugye korábban az volt a mondás, hogy lokáció, lokáció, igen, és lokáció. Ma már azért nagyon sok helyen nagyon jó tömegközlekedés van, nagyon jó, közel van az iskola, közel tud lenni a munkahely, tehát a lokáció már nem annyira fontos, mint korábban. Én azt gondolom, most az energiatakarékosság az egyik fő szempont, tehát az, hogy tényleg a rezsi alacsony legyen, a fűtésköltség alacsony legyen. Ezen túl, amikor új lakásvásárlásról beszélünk, és az ügyfelekkel új lakásokról tárgyalunk, nagyon fontos már az, hogy ne csak egy alaprajz legyen, hanem egy berendezett alaprajzot lássanak, hogy mi hogyan lesz a lakásban kialakítva. Ugye a legkönnyebb akkor eladni egy lakást, amikor már be van rendezve. De azért sokszor tervrajzra adjuk el, és még korábban az volt, hogy csak a lakásnak a falai látszottak a tervrajzokon, most már a lakás teljes egészében be van rendezve, és úgy tudjuk eladni, sőt ma már ugye a technikával, ugye az AI meg hasonló programokkal 3D-s látványterveket tudunk egy alaprajzból kreálni, és az ügyfelek igénylik ezt. Tehát látni szeretnék, hogy milyen lesz ez az otthon, tudni szeretnék, hogy milyen lesz abban élni. Sokszor elég már egy kisebb terület, tehát nem kell már akkor a lakóterület, mint korábban egy 65-70 vagy akár 80 négyzetméteres ház, már nincs erre igény. Igazából már 80 négyzetméter alatti házzal megelégszenek az emberek. És lakásokban is az 50-60 négyzetméterről most már lementünk oda, hogy 35-45 négyzetméteres lakások a legnépszerűbbek.
1: De ez miből, vagy miért? Valószínű azért, most én azt gondolom így, hogy mert hogy ezt fenntartani majd, tehát hogy nem kell annyit fűteni, kisebb négyzetméter,
2: igen,
1: kevesebbe kerül.
2: Igen. Uh-huh. Köze van a rezsiköltségekhez, de sokkal könnyebb már berendezni egy kisebb lakást élhető módon. Uh-huh. Még korábban egy szoba mondjuk 20 négyzetméter volt, ma már egy szoba csak 12 négyzetméter, egy fél szoba pedig 8 négyzetméter.
1: Hát meg ez a jó kihasználás. Tehát az
2: igen,
1: is
2: a teret nagyon jól ki kell használni, és ha ezt sikerül jól bemutatni és jól otthonossá tenni, akkor igazából az ügyfelek sokkal inkább választják ezt a kisebb lakás megoldást.
1: Ugye itt említetted egy fél mondattal, hogy amíg régen az volt a fontos a lokáció, vagy régebben, nem is annyira régen, mert még egy évvel ezelőtt is, vagy talán még a napokban is, azért vannak olyan családok, vannak olyan emberek, akiknek imád fontos, és utána nézek. Te ezt mennyire látod egyébként fontosnak a lokációt valóban, azt, hogy hol van egy ingatlan, hol helyezkedik el?
2: Személy szerint én úgy gondolom, hogy inkább laknék kijebb a városban, de egy kényelmesebb, nagyobb élettérben, egy csendesebb élettérben, mint beljebb a városban. És ugye bent a városban mindig többet kell fizetni azért, hogy ott lakhass, viszont bejárni, ott pedig a bejárási költség az, ami elviszi ugyanazt a pénzt. Tehát igazából az ember ugyanott van, hogyha kiszámolja mind a két oldalt, hogy mennyibe kerül bejárni, vagy mennyivel drágább az ingatlan. Ez egy személyes döntés. Ezt mindenkinek a saját habitusára bíznám, hogy ő hol érzi jobban magát, hol érzi jobban, hol tud jobban pihenni. Uh-huh.

0: Több külföldi ingatlan befektető volt a budapesti piacon. Uh-huh. Vidéken kevésbé volt ez jellemző, és én úgy érzem, hogy az utóbbi években Budapestről és vidékről is eltűntek. Uh-huh. Tehát valahogy, mintha nem érdekelne őket Budapest, illetve Magyarország, vagy nem érdekelte őket. Aztán lehet, hogy ez változni fog a közeljövőben.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy most itt a napokban történt rendszerváltás után valószínű, hogy ez változni fog. Mint ahogy arra is kíváncsi vagyok, hogy az ingatlan piaci, tehát a keresletkínálat az hogyan fog alakulni most ezek után.
0: Nagyon sok minden függ attól, hogy mennyire van tele, vagy mennyire üres az a bizonyos államkassa, és mennyire lehet majd ebből osztogatni, vagy nem lehet ebből osztogatni, mennyire lehet majd támogatni a korszerűsítéseket. Azt gondolom, hogy legalább két forgatókönyv van. Az egyik az, hogy gyorsan hoz intézkedéseket a megalakuló új kormány, és akkor nem lesz stagnálás a piacon, hanem pörögni fog az építőipar, de a másik forgatókönyv az, hogy ha üres a kassa, akkor nehéz lesz gyors döntéseket hozni, és a lassú döntések után lassulni fog a piac is, vele együtt az építőipar.
1: Hát ami mindenképpen pozitív, már eddig is azt gondolom, most ugyan ma nem néztem az euró árfolyamot, de elég szépen erősödött a forintunk az elmúlt napokban, nem tudom, hogy most ma hol tart, de...
0: Igen, ez most egy nagyon kellemes időszak, igen, ha úgy nézzük. Csak az a probléma ezzel, hogyha egyszer már felemelkedtek az árak azért, mert gyengült a forint, azok az árak már nem fognak leesni. Nekem ez a tapasztalatom. Ha már elértünk egy árszintet, egy új, magasabb árszintet, azt a gyártók tartani fogják. Igen. És igazából nem is az euró árfolyam az, ami most meghatározza az építő anyagoknak az árait, hanem a gáz, a költség, a kőolaj költség. Ugye az építőipar egy nagyon energiaigényes ágazat, akár a szemengyártásról, akár a szigetelőanyaggyártásról beszélünk, de ha a szállítási költségeket nézzük, akkor ugyanez a helyzet. Ezért inkább ettől függ az építőipar, és amennyire tudom, Iránból még nem érkeztek jó hírek.
1: Nem. Még nem, bízunk benne, hogy hamarosan, igen. Hát én nagyon bízom abban, hogy bár lefelé nem mennek már az ingatlan árak, de az a stagnálás megmarad még egy picit hosszabb ideig, tehát hogyha valaki esetleg lakást szeretne vásárolni, akkor úgymond nem lesz annyira megterhelő a családi kasszának, mint ahogy az utóbbi időkben volt. Nyilván ehhez szükséges az is, hogy a keresetek is növekedjenek egy picit, vagy nagyon, de bízom benne, hogy valamilyen szinten azért pozitív irányba csak el fog mozdulni a dolog. És akkor zárszóként még arra kérlek, csak tényleg egy mondatban, hogy tehát a legfontosabb az, hogyha lakást vásárolunk, vagy akár felújítunk, ugye ezt is idehozhatjuk, akkor az energiahatékonyságra nagyon figyeljünk.
0: Igen, meg kell nézni, hogy a háznak a szerkezete mennyire jól szigetelt. Ez már a szerkezetnél is nagyon fontos kérdés. Meg kell nézni azt, hogy milyen a fűtési rendszere. Hőszivattyús fűtésre kell törekedni. Ugye a hőszivattyúkba betáplált energia, ha egy egység, akkor azok képesek 4 egységet kihozni abból az egy egység energiából. Tehát ha gázból beviszünk egy egységet, akkor egy egységet is vehetünk ki. Úgyhogy mindenképpen az a véleményem, hogy a lokáció mellett a második és legfontosabb dolog az, hogy energetikailag rendben legyenek a lakások, és ha lehet, akkor még mondjuk legyen napelem is rajta. Aztán a következő lépés majd az energiatárolása lesz, de lehet, hogy arról majd egy másik adásban beszélünk.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy szépen sorba egyébként, és másik adás kapcsán még az is eszembe jutott, például a vályogházakról is, rá is nagyon kíváncsi lennék, hogy ott azoknál mi a helyzet, az egyáltalán az korszerűsíthető például, vagy
0: ezekkel kapcsolatban
1: tenni?
0: Elég egyértelmű állásponton van, le kell bontani őket.
1: Le kell bontani.
0: Ugye, hogyha van beton alapja, akkor esetleg megfontolható, hogy ne bontsuk le, de általában ezeknek a vályogházaknak nincs beton alapja, vagy téga alapja van, vagy mészkő alapja van. Őket le kell bontani, és új korszerű házakat kell építeni helyette.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Sziszák György, lakóingatlan fejlesztő, a Házguru volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
2: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Hajna.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik. A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
0: Időjárás.
1: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. És hát a mai műsorban egy, én azt mondom, hogy egy érdekes témát hozunk, ez nem más, mint a férfi egészség. Ugyanis a férfiak egészségéről valahogy mindig kevesebb szó esik. Pontosabban nem is szoktuk ennyire talán szétosztani nemekre, hogy nők, férfiak. De ha egészségről és betegségekről beszélgetünk, akkor valahogy mindig az ilyen női vonal, legalábbis én mindig azt érzem ki így a beszélgetésekből, és szerintem a hallgatók is így vannak ezzel. Ugye a férfiaknál általában ez működni szokott, ez a majd elmúlik, nem nagy ügy, nem foglalkozunk vele, hogyha valamilyen tünet jelentkezik, vagy amikor éppen a test jelez, lehet, hogy éppen ez az oka annak, hogy ennyire nem beszélünk a férfi egészségről, mert hogy nem is nagyon tudunk róla, vagy nem is nincs így benne a hétköznapi gondolatainkba. No hát ezt vesszük most gorcső alá ebben az órában, amennyi időnk lesz, igyekszünk minden fontos dolgot átbeszélni. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, és szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és egy gondolatot szeretnék így megosztani, hogy valójában én azt látom, hogy a különböző egészségelőadásokra 95-98%-ban nők jönnek, van az a néhány százalék, akit elhoz a felesége.
1: És de magától.
2: Alapvetően én mindig azt látom, hogy a férfiak nagyon hipohonderek, tehát hogyha meghallgatnak egy előadást, akkor rögtön mindenféle bajuk lesz. Illetve igen, szóval, hogy ők teljesen más kommunikációt folytatnak egymás között is, meg talán így a saját maguk egészsége szempontjából is magukkal is másfajta kommunikációt folytatnak, mint a nők. Úgyhogy mi mindig azt szoktuk mondani ezeken az előadásokon, hogy a nők azok, akik hazaviszik az egészséget, akik hazaviszik az információt, mert általában egy-egy táplálék kiegészítő vagy vitaminnál is az van, hogy a nő tagja a párnak kikészíti, a férfi még beszedi, de arra már ritkán kerül sor, hogy ő maga válogassa össze.
1: Szerinted ez miért van így? Hogy ennyire, tehát, mert nyilván a férfiak, ahogy te is mondtad, ők is azért foglalkoznak a saját egészségükkel természetesen, de hogy mégsem olyan szinten, mint a nők, vagy nem tartják annyira fontosnak?
2: Én azt látom egyébként, hogy változott bizonyos értelemben ez a fajta gondolkodásmód. A nők azok, akik a tüzet őrzik, akik gondoskodnak mindenkiről, és a férfiak igazából azt a fajta szerepet hozzák a családmodellen belül, hogy ők a férfiak, a család fenntartók, és ez egy picit ilyen női szerep, ez a gondoskodás, az egészség kérdése, egy picit ez a női vonalhoz tartozik. Én, amit látok így, és ez egy nagyon pozitív tendencia, hogy azok a férfiak, akik rendszeresen sportolnak, gondolok itt arra, hogy rendszeresen futnak, vagy edzőterembe járnak, vagy kerékpároznak, vagy teljesen mindegy, vagy úsznak, bármilyen sportot végeznek, ott azért már elindult az, hogy akkor legalább egy vitamint, vagy legalább egy valamit, és akkor ők szerintem egy picit tudatosabbak, és bizonyos ilyen csatornákon, fórumokon azért látjuk azt, hogy előjönnek a férfi egészség témák is.
1: Mert ugye itt főként most, vagy legalábbis én most így a testi egészségre gondolok, de hogyha lelki egészséget nézzük, ugyanúgy férfiaknál, nőknél, pontosabban most főként a férfiaknál, akkor ugye, hogy nevelik, vagy nevelték régen a fiú gyerekeket, nem szabad kimutatni, ha bármi fáj, nem szabad sírni, tehát mindent elnyomni, ami nyilván előbb vagy utóbb valahol utat tör magának, tehát igazából lehet, hogy ez is ide is visszanyúlik az a fajta nem felvállalása akár az érzelmeinknek, akár a betegségeknek.
2: Így van. Alapvetően az nem férfias, hogyha valaki gyenge, az nem férfias, hogyha valaki elesettnek mutatja magát. Egyetlen egy kivétel van azért. Ez a férfi nátha.
1: Azt nem lehet eltusolni, vagy eltitkolni.
2: A férfi náthába ők belehalnak, tehát hogyha egy férfi náthás és kettőnél többet tüsszentett, akkor az már tényleg egy halálos kor. De alapvetően... És bocsánatot kérünk minden hallgatótól.
1: Igen, de ez így van, szerintem ezt a férfiak is tudják egyébként.
2: De alapvetően igen, tehát hogy ez a férfi kép, a férfi szerep az, az az erős, a család fenntartó, aki nem mutatja ki, nem gyengül el, nem, nem tud puha lenni olyan értelemben, hogy, hogy tényleg ezeket az érzéseket így megélje, de azért ebben is van némi nemű változás, igen, de ezek nagyon lassúak szerintem ezek a folyamatok, ezek a változások.
1: Igen. Na most életörömzenét hozunk, és innen jövünk vissza, nem sokára folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, és a férfi egészség a témánk. Ugye ott hagytuk abba a zene előtt a beszélgetést, hogy nem csak a testi, hanem a lelki egészséggel is foglalkozunk nyilván, és hogy a férfiakat, hogy valahogy úgy nevelik, tehát a kisfiúkat a szülők, vagy a fiú gyermeket a szülők úgy nevelik, hogy egy fiúnak nem szabad sírni, nem szabad elérzékenyülni, nem szabad gyengének lenni, neki mindig erősnek kell lenni, de ugye ez a tendencia változott már, hála Istennek, ugyanis nyilván ezek miatt a görcsök miatt, vagy nem is tudom, visszafogott személyiségbeli, meg a lelki visszafogottság miatt ez nagyon sok betegséget szülhetett a későbbiekben, mint ahogy ezt ugye látjuk is. Mik azok a leggyakoribb betegségek, ami kifejezetten férfiakra jellemző?
2: Hogyha most eltekintünk a konkrét olyan állapotoktól, ami csak a férfiakra jellemző, ugye itt a prosztata, illetve a here betegségek, termékenység, ezekre gondolok, ami nagyon jellemzően a férfiak betegsége, például a magas vérnyomás, a szívérrendszeri, mindenféle betegség, önmagában a magas vérnyomás arról szól, hogy cipeli ezeket a hatalmas terheket.
1: Mindaz, amit beszéltünk egyébként,
2: ez az elnyomás, abszolút. Erre vonatkozóan egyébként Kopp Máriának voltak kutatásai, hogy a férfiak életkora, illetve a magyar férfiaknak a stressz faktora az milyen óriási összehasonlítva például a skandináv országokkal, és itt talán egy picit ez a magyar vér, ami benne van a...
1: Magyar virtus, arra gondolunk?
2: Így a vérre gondolok, így a genetikára, meg ezekre a generációs hozományainkra, hogy a magyar férfiak büszkék annyira, hogy ők tehát ugye a magyar férfiaknak fontos lenne, hogy el tudják tartani a családot, hogy tényleg ők legyenek a családfenntartók, így a klasszikus családmodellen belül, de hát az elmúlt sok évben, vagy néhány évtizedben azért nem ez volt a jellemző, hogy egy férfi egyedül el tud tartani, hanem ugye bejöttek a kétkeresős modellek, de mégis ez a nyomás, ez ott van a férfiakon, és ez a megfelelési kényszer egyébként a mi generációnkban, ugye a Z generációban abszolút ez a megfelelési kényszer, ez egy ilyen nagyon fontos kulcskérdés. A túlvállalás, megint csak ebből, hogy megfelelni, ellátni, megteremteni mindent, amit kell, és ez például a magas vérnyomás szívérrendszeri betegségekhez vezet. A másik, ami szintén nagyon gyakori, ezek a különböző emésztőrendszeri problémák, hát nyilván ebből adódóan, hogy sok-sok mindenen belül rágódnak, amiket lenyelnek, ami nem jön ki.
1: De ez kifejezetten magyar sajátosság, vagy mondhatjuk azt, hogy így a keleti, vagy nem is tudom, egy kicsit. Volt egyszer egy pszichoterapeuta, aki azt mondta, hogy az a típusú férfi, aki itt Magyarországon van, akit magyar férfinak nevezünk, hogy ez a balkáni típusú férfi, és ő így egy kalap alá vette az ilyen típusú férfiakat. Tehát, hogy nem kifejezetten magyar sajátosság, hanem ez egy ilyen balkáni.
2: Ebben ezt így nem tudom, de szerintem van különbség, hogyha...
1: Biztos, hogy vannak apró különbségek, csak hogy úgy alapvetően maga a hozzáállás, a kulturális, meg a szokások, meg a hagyományok.
2: Még egy dolog van szerintem, ami egy elkülönítést tud hozni a balkáni férfiakkal szemben. Magyarországon nagyon sokszor hajlamosak az emberek ilyen mélabúvá válni. Nagyon sok, tehát hogyha így végigmegyünk, akkor nagyon sok szürke, bánatos, vagy akár ilyen depresszióba hajló embert látunk. Nagyon, hogyha például megnézzük a tőlünk délkeletre élő népek férfiait, ott sokkal több a nevetés, sokkal több a... Tényleg ez a felszabadult, mondjuk esti találkozások, amit Magyarországon valahogy egy picit ez a bedarál a munka, és a másik, hogy szerintem ez Magyarországon alapvetően jellemző, hogy hajlamosak az emberek mindig valakit vagy valamit hibáztatni a sikertelenségért, vagy azért, hogy valami nem úgy alakult, ahogy szerették.
1: A szomszéd fülye mindig zöldebb típusú gondolkodás, igen. Vagy nem
2: és ő a hibás.
1: És csak is ő lehet a hibás, igen, meg a problémát keresni, nem a megoldást. Egyébként most az jutott eszembe, hogy ez a rádió, ez azért jött létre egyébként, ez volt a gondolatiság mögötte, hogy egy olyan adó szülessen meg annól 2019-ben, amikor létrejött, ahol csak pozitív dolgok, ahol öröm, azért is életöröm zene, meg ugye az indulásunkkor Manna FM örömre hangol, ez volt a szlogenünk, hogy én bízom benne, hogy ha nem is mindenki, de aki minket hallgat, az ő köreikbe sikerült elvetni egy kis ilyen magocskát, hogy igenis tényleg próbáljunk meg egy picit vidámabbak lenni, mert ez hihetetlen, mennyire valóban milyen citromba harapottan tudunk élni, és nem csak férfiak, nők is.
2: Abszolút, abszolút. Szerintem ez nagyon fontos, hogy minden nap kell nevetni,
1: igen,
2: hogy olyan tiszta szívből, és hogyha mindenki így végig gondolja, hogy mikor volt ez az utolsó alkalom, amikor tényleg így tiszta szívből nagyon-nagyon nevetett, hogy folyt a könnye, akkor hát lehet, hogy sokan elgondolkodnak rajta, hogy ez tényleg úgy hiányzik, de szerintem ez kell az élethez.
1: Kell, és be is lehet vezetni, ezt mondom a kedves hallgatóknak, hogy ha valaki azt mondja, hát de hogy tudnék én minden nap, lehet. Kicsit át kell a gondolatainkat egy picit át kell formálni, és már is működni fog. Most újra megállunk. Életörömzene következik, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést. Jó,

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A férfi egészség a témánk ebben az órában. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Sok mindenről beszéltünk. Itt én úgy érzem, hogy egy kicsit így a lelki oldalára fókuszáltunk főként, hiszen ugye minden betegség onnan, vagy ha nem is minden, bocsáss meg, majd kijavítasz, nem így van, de hogy a betegségek általában onnan indulnak, tehát a lelki nem jó létből.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon lényeges az is, hogy mivel tápláljuk fizikailag a testünket, tehát a táplálkozást nem lehet kihagyni, a vitaminokat, az ásványi anyagokat nem lehet kihagyni. Tehát van egy fizikai részünk, ami a testünk működéséhez szükséges, és van természetesen a lelki oldal, ami hozzáad ehhez.
1: És ez olyan érdekes, hogy igazából egyik a másikból köve, hogy ha belegond, ugye? Tehát, hogyha lelkileg nem vagyok jól, akkor nem veszem a fáradtságot például arra, hogy odafigyeljek arra, hogy egész, ugye? Akkor,
2: Igen, vagy hogyha nagyon rosszul táplálkozik valaki, akkor előbb-utóbb azért bejön lelkileg is, hogy nyomasztó, vagy nyomottá válik, és...
1: Bocsáss meg, a stresszről is beszéltünk, ugye, hogy most nem tudom, ebben lehet-e különbséget tenni, mennyivel érinti jobban a férfiakat, mint a nőket, a stresszes állapotok, vagy mennyivel nehezebben dolgoznak fel bizonyos problémákat, bizonyos helyzeteket férfiak, mint nők?
2: Szerintem egy picit mások a megküzdési stratégiák, és másképpen állnak a nők és a férfiak ehhez a kérdéshez. De alapvetően, hogyha egy kollektív tudatalattit nézzük, akkor a nők egy picit ebben az elnyomott szerepben vannak. És a nőkben alapvetően benne van ez a gondoskodás. A nőknél szerintem az is, hogy nem nagyon engedhetik meg maguknak azt, hogy betegek legyenek, mert akkor mi történne a család többi tagjával, hogyha ott valaki kiesik így nőként egy ilyen szerepből. Szóval, hogy szerintem maga a vállalások is, bár nagyon, tehát hogyha így visszatekintünk, nagyon sok minden változott. Ugye azáltal, hogy a nők elkezdték az egyenjogúságot követelni, hogy a nők elkezdtek dolgozni. Én azt is gondolom egy picit, hogy most azért így globálisan így megfordultak egy kicsit a szerepek.
1: Ami nem annyira jó egyébként.
2: Igen, tehát, én is azt gondolom,
1: hogy... Egyik irányba is, hogyha eltolódik, szerintem az nem igazán jó. Azért is kérdezem azt, hogy a férfiak esetleg stresszesebbek-e, mert hogy ez a férfi hormonrendszerre mi milyen hatással van egyébként, mert erről sem nagyon beszélünk amúgy.
2: Ugyanúgy, ahogy a női hormonrendszerre nagyon rossz hatással van a stressz, hogyha magát az ajurvéda rendszerét nézzük, akkor a táplálékoknak a körforgásában a legutolsó az a reproduktív szervek, tehát a férfiakban a herék, a nőkben pedig a petefészek, és maga az utód nemzés, a termékenység, ez a legutolsó ebben a sorban. Tehát ha valaki nagyon stresszes, vagy bárhol valami betegség van, vagy elakadás van, akkor itt biztos, hogy elakadás lesz. Tehát egy picit a szervezetünk azért úgy van összerakva, hogy ahhoz, hogy utódokat tudjunk nemzeni, ahhoz, hogy termékenyek legyünk, és utódaink szülessenek, ahhoz jó állapotba kell, hogy legyünk, és hogyha ott valami nem jó, akkor az önfenntartás lesz az elsődleges, és nem a faj fenntartás. És ezért fontos, de ugyanúgy ez a HPA tengely, a hipotalamusz agyalapi mirigy és a mellékvese, ez ugyanúgy a férfiakban is jelen van, és ugyanúgy fog hatni akár a cukorháztartásra. Egyébként ez a másik terület, amit én az utóbbi időben nagyon sokszor láttam, férfiaknál, sportolóknál, nem sportolóknál is, hogy a vércukorháztartás borul fel nagyon. A stresszhormonok, mind az akut stresszhormonok, az adrenalin, noradrenalin, mind a krónikus stresszhormonok, mint a kortizol, ezek megemelik a vércukorszintet. És az inzulin ez ellen dolgozik, de hogyha valaki állandóan stresszes, az állandóan emeli a vércukorszintet, ez ellen állandóan dolgozik az inzulin, hogy bejuttassa a sejtekbe magát a cukrot, és akkor a végeredmény az, hogy van egy ilyen ördögi kör, ami egy idő után kimeríti ezeket a funkciókat, és elindul egy inzulinrezisztencia, ami aztán át tud csapni egy cukorbetegségbe. És a férfiaknál az, hogy egy étkezés után 2-3 órával később éhes, az nem fog elindítani azokat a gondolatokat, hogy lehet egyébként, hogy itt inzulin rezisztencia van a háttérben, a férfiakat nem is szűrik erre alapvetően.
1: De és miért nem? Ez is milyen érdekes.
2: Hát nem tudom, én szoktam kérni ezeket a vizsgálatokat, de...
1: Nagyon érdekes, lehet, hogy vannak bizonyos vizsgálatok, amit nem írnak ki mondjuk férfiak.
2: Igen, igen. És a másik egyébként, amin így érdemes elgondolkodni, hogy alapvetően azok a betegségek, amik az ásványanyag ellátottsághoz köthetők, itt elsősorban a hormonális problémákra gondolok, meg az idegrendszeri betegségekre, ezek általában kisebb arányban fordulnak elő a férfiaknál, mert a nők a menstruációval minden hónapban veszítenek sok-sok ásványanyagot, amit vagy visszapótlunk, vagy nem. De hogyha két ember, egy nő és egy férfi ugyanazt a táplálékot eszi, akkor a nőben kialakulhat egy hiányállapot, míg a férfi tud teljesen egészséges lenni, hiszen ezek a veszteségek, amik a menstruációval kiürülnek, azokat vissza kell pótolni valahogy. Férfiak persze szoktak vért adni, tehát hogy vannak azért ilyen jótékony gondolatok, vagy egy ilyen jótékony cselekedetek, ami tényleg nagyon jó egyébként így egészségileg is, de hogyha azt a sok évet, mondjuk 30x évet nézünk, amíg egy nő minden hónapban elveszíti ezeket az ásványanyagokat, azért a férfiakban ez ott marad, ami értelemszerűen egy jobb állapotot fog előhozni bennük.
1: Na most újra életöröm zene következik, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Férfi egészség a témánk ebben az órában, vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen körbejártuk. Biztos van még rengeteg dolog, amiről lehetne beszélni ebben a témában. Amire én nagyon kíváncsi vagyok, ugye mi nők nagyon pontosabban előszeretettel nyúlunk különböző alternatív terápiákhoz, akár természetgyógyászathoz, akár, tehát hogy mindenféléhez, ami mondjuk nem a hagyományos orvoslás. A férfiak szempontjából ez, ugye az elején azt beszéltünk arról, hogy kevésbé aktívak, úgymond, vagy kevésbé érdeklődőek ezen a területen a férfiak, mármint nem a természetgyógyászat, meg az alternatív terápiák, hanem egyáltalán az egészségükkel kapcsolatos kérdésekben. De hogyha ilyen oldalról nézzük, ők mennyire nyitottak? Vagy hogy ugyanez, hogy a feleség, vagy a barátnő, vagy a nem tudom, a párja elviszi, és megmutatja, és akkor talán kipróbálja.
2: Sok esetben így van, hogy valaki elcipeli őket. Egy picit ez is változott, meg egy picit ilyen egyéni hozzáállás kérdése is, de én sokszor találkoztam azokkal a férfiakkal, ja, hát én nem vagyok hajlandó változtatni, én biztos, hogy nem mondok le a, most csak mondok valamit a rántott húsról, én biztos, hogy nem vagyok hajlandó ezt vagy azt enni, és egyébként is ez egy baromság nagyjából így. Aha. Tehát találkoztam ezzel a vonallal. Azt nem mondanám egyébként, hogy a férfiak jobban csak és kizárólag az orvosnak hisznek, hanem egy picit ilyen, hát egy kicsit más, igen, ez a gondolkodás, talán ez lenne a legjobb, de milyen jó lett volna, hogyha hívunk ide egy férfit is.
1: Igen, egyébként, igen, aki elmondja, hogy ő mit gondol ezzel kapcsolatosan, de nyilván a tapasztalatainkból beszélünk, vagy én legalábbis a tapasztalataimból merítek, hogy nagyon kevés volt az a férfi, legyen az apukám, bátyám, hát bátyámat nem is említeném itt ebben a sorban, mert ő hihetetlen, ugye a székely ember, aki ő egészségesnek is semmi nem kell típus, de hogy nagyon szinte egytől egyig nem teljes ellenállás, de elég erős ellenállást éreztem bennük.
2: Én azt látom egyébként a saját praxisomban, hogy akik nyitnak, azok viszont nagyon nyitottak, és akik nyitnak, ők nagyjából bármit hajlandók megtenni, és nagyon következetesek. Tehát aki azt mondja, hogy beleáll egy alternatív terápiába, hogy beleáll egy életmódváltásba, és szoktam csodálni, van egy-két olyan ember a környezetemben, akik tényleg így elhatározták, hogy akkor most életmódot váltanak, és tényleg olyan kőkeményen ragaszkodnak ezekhez, legyen az mozgás, táplálkozás, bármi egyéb, ami ezekben a férfiakban azt látom, hogy ott nincs kompromisszum, nincs kifogás, de lehet, hogy ez nem egy reprezentatív minta, akikkel én találkozom, hanem tényleg egy ilyen szűk metszet, de talán, és még egy dolog,

0: érhető előadások, és azoknak olyan nagy volt a nézettsége, hogy azért az ott mutatta, hogyha be kell jelentkezni névvel, akkor, és akkor tényleg de igen, szóval ez, a férfiak igen. azt gondolják, hogy tényleg itt a potencia problémák, meg a prostata megnagyobbodás, meg tehát, hogy ilyen, igen, hogy egy ilyen csoportban nem fog bejönni, hogy tényleg a, nem tudom, potencia problémák, de hogyha ezt egy anonim módon meg lehet nézni, akkor ezért akkor ott bevállalják. És szerintem azért nagyon fontos, én a rendelőmben sok-sok ilyen férfival találkozom, akik ugyanígy anonim módon, teljesen megbízhatatlan forrásokból képesek megrendelni mindenféle illegális és ismeretlen összetételű szereket annak reményében, hogy ilyen vagy olyan hatást ki fog váltani. Én ettől azért mindenkit óvaint. Tehát ezért szerintem fontos a téma második részéről is beszélni.
1: Abszolút. Akkor abban maradhatunk, hogy igazából a legnagyobb probléma itthon, most nyilván maradjunk határainkon belül Magyarországon, az a stresszes életmód. Hiszen a férfiak ugye sokkal inkább mozognak, talán lehet, hogy táplálkozásnál is vannak problémák, de hogy a stressz az, ami a leginkább a magyar férfiaknál egy kardinális kérdés.
0: Igen, és hogyha még össze kell hasonlítani, ez megint a saját pacientúrám, a nőknél nagyon gyakori az édességfüggés, a csoki, a sütemények, a különböző mindenféle édességek.
1: De az hozza boldogságot, igen.
0: A férfiaknál meg inkább az alkohol és a cigi. Tehát, hogyha így ezt a kettőt összetesszük, akkor bár a női alkoholizmus is egy nagyon magas mértéket öltött már, de a férfiaknál ez egy jelentős egészségromboló tényező, az alkoholfogyasztás, illetve a dohányzás, persze a stressz mellett, és azért talán egy kicsit a férfiak kevésbé az egészséges táplálkozás felé fordulnak.
1: Egyébként ez egy érdekes dolog, ez az nagy ellentmondás, hogy a stresszes élhelyzet miatt nyúlnak alkoholhoz, cigarettához, csokoládéhoz, stb., ami ugye hát egy folyamatos körforgás. Igen, tehát, hogy igazából
0: részeges
1: igen.
0: bolygója.
1: Igen. No, de hát azért beszéltünk mi is most így hát felületesen, egy picit természetesen, melyben kevés az idő ahhoz, hogy mélyebb témákat érintsünk. Azért is hoztuk ezt a témát, hogy igenis a férfiaknak is nagyon-nagyon fontos az, hogy vegyék kezükbe a saját életüket, és egy kicsit figyeljenek, nem kell mindig a nőkre várni, hogy majd elvisz a ide, vagy elvisz oda, vagy majd ő hazahozza a vitamint, a nem tudom, éppen a teát, vagy a nem tudom, bármit, ami segíthet, hanem ő maga is vegye, a férfi is vegye a saját életét, a saját kezébe az egészségét, hiszen elsősorban úgy fog tudni gyógyulni, vagy úgy lesz jobb állapotban lelkileg, testileg, mentálisan, hogyha ő maga is segít saját magán. Azt hiszem, hogy ebben zárhatjuk az órát.
0: Abszolút egyetértek, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm Zita a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat. Jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő asbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős.
0: Időjárás.
2: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: helyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home.
2: And his arms are open wide. He's inviting me.
1: When I was a little girl, my father passed away when I was
3: Még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: I'm Katie Nicole.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in this story.
1: Jesus' name, I pray that it
3: our new song is about God taking the broken things.
4: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sírüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
2: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: tovább.
1: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Felfegyverzett és veszélyes vagy, amikor tudod, hogy ki vagy Krisztusban, amikor használod az igét, használod Jézus nevét, amikor alkalmazod az ő vérét, akkor felfegyverzett és veszélyes vagy. Lehet, hogy semmit nem látsz még, de tudd meg, a démonok menekülnek a szellemvilágban. Háborúban vagyunk, és soha nem szabadna ostobán azt hinnünk, hogy Isten üres kézzel hagyott itt minket. Soha nem kell félned a gonosztól, soha nem kell félned attól, hogy vajon mit próbál majd tenni ellened, mert valójában több, mint győztesek vagyunk. Bármin is mész keresztül most éppen, nem kell azt érezned, hogy a dolgok végén kullogsz. Mert a Biblia azt mondja, hogy te vagy a fej, és nem a farok, fent vagy, és nem alul. Hát azt mondod erre? Hát az biztos, hogy nem így érzem. Nos, nem alapozhatunk arra, hogy mit érzünk. Erősen meg kell állnunk az Isten igében, és azt kell mondanunk. A Biblia azt mondja, hogy még a harcok közepette is több vagyok, mint győztes, azáltal, aki szeret engem. A harcaid során soha ne feledd, hogy Isten szeret téged. Mély és hatalmas szeretettel, és nagyon jó terve van a számodra. Van itt ma néhány ember, akiknek meg kell ezt ragadniuk, és a magukévá kell tenniük. Ne engedd, hogy ez csak elszálljon a füled mellett. Talán különféle dolgok folynak az életedben, valaki megbántott, problémáid vannak. Szembe kell nézned néhány dologgal, és úgy vagy vele, talán abban reménykedve jöttél ma, hogy felvidítalak majd. És én hiszem, hogy képes vagyok erre, de azt is hiszem, hogy ennél többet tehetek. Hiszem, hogy felkészíthetlek, és eljuttathatlak arra a pontra, amikor az Isten igé által többé nem te leszel, akit fel kell vidítani, hanem te leszel az, aki másokat is felvidít. Egy oka van annak, hogy a problémáink annyira le tudnak minket húzni, méghozzá az, hogy azt hisszük, hogy soha nem szabadulunk meg tőlük. Azon aggódunk, hogy nem kapjuk meg majd az életben, amit akarunk, vagy hogy tovább kell majd rájuk várni, mint amennyit várni szeretnénk. Azt gondoljuk, hogy amit ellenünk tettek, az igazságtalan volt, és ez talán igaz is, de arra is emlékeznünk kell, hogy Isten az igazság Istene is, és ő nem fogja elnézni, hogy mások az ő gyermekeit bántsák, hogyha azok szilárdan megállnak az Isten igéjében. Ha valaki megbánt engem, én meg keserűvé válok, és nem vagyok hajlandó megbocsátani, akkor nem várhatom, hogy Isten megszabadít. Ha rossz a hozzáállásom, akkor nem fogom meglátni az életemben Isten igazság szolgáltatását. De ha az ő kegyelméből megteszem az én részemet, amit kér tőlem, akkor Isten mindig igazságot szolgáltat majd az életemben, és a te életedben is megteszi ezt. Figyelj rám, ha valaki megbántott téged, akkor Isten az igazság Istene, és ő kétszeresen kárpótol téged, ha megállsz az Isten igéjén. Értetek engem? Meg kell értenetek ezt. Több, mint győztesek vagytok. Most lehet, hogy úgy érzed, hogy minden rád nehezedik, de a Biblia azt mondja, hogy mindezek közepette. Nem akkor, amikor véget értek, hanem mindenek közepette. Ez a legjobb idő arra, hogy kinyisd a szádat, és azt mondd, diadalmaskodom Krisztus által, aki szeret engem. Hallod, ördög? Több vagyok, mint győztes Krisztus által, aki szeret engem. A fej vagyok, és nem a farok. Fent vagyok, és nem alul. Sok népnek kölcsön adok, de nekem nem kell kölcsön kérnem. A Biblia szerint egy keresztény az legyen éber, és őrködjön. A Lukás 12:15 szerint őrizzétek meg magatokat minden mohóságtól és kapzsiságtól. Vigyáznod kell, hogy amikor Isten elkezd megáldani téged anyagilag és pénzügyileg, akkor ne válj kapzsivá, aki egyre többet, többet és többet akar. Ezért kell megbizonyosodnod arról, hogy minél több van neked, annál többet adsz. Amen. Minél több van neked, annál többet adj. Minél jobb az életed, bánj annál jobban más emberekkel. Amikor Isten megáll téged, akkor mindig oszd meg azt valaki mással. És talán ez az egyik titka az adakozásnak. Talán Isten azt mondja, hogy mindig adjuk oda az első részét annak, amink van. Hogy mindig először adjunk, mert ez az egyik módja annak, amivel a kapzsiság ellen harcolhatunk. ami egy borzasztó dolog. Mert amikor kapzsi és mohó vagy, akkor nem tudsz hálás lenni azért, amit van. Mindig többet akarsz. Máté 16:6. Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok kovászától. A kovász, amiről itt beszél, a törvénykezéshez való visszatérést jelentette, az igazi szabadságban való élet helyett, amit Krisztus a halálával szerzett meg nekünk. Jézus nem azért halt meg, hogy szabályok és előírások alatt éljünk, amit az emberek aggatnak ránk. Azt akarja, hogy szabadok legyünk, hogy a Szent Szellem vezessen, aki bennünk él, aki mindig a szent életre vezet majd minket. Máté 10:17. Óvakodjatok az emberektől, akik ellenkeznek Istennel. Gondold meg, hogy kivel leszel szoros kapcsolatban. Márk 13:23. Ti azonban legyetek éberek, és vigyázzatok magatokra. Ismernetek kell magatokat. Ismerd a gyengeségeidet, és ismerd az erősségeidet. Lukács 17:3. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Amikor látod, hogy valaki elkezd kompromisszumokat kötni egy területen, imádkozz érte. Amikor látod, hogy valaki küszködik, imádkozz érte. Az az egyik legjobb módja annak, hogy segítsük egymást, ha azonnal imádkozunk, amikor meglátjuk egymás szükségét. Nem kell mindig mindenkinek prédikálni. Az pedig biztos, hogy nem kell elmondanod másnak, hú, észrevettem, hogy az XY-nak nehéz napja van. Nem, ha Isten megláttatja veled, hogy az XY nehézségen megy keresztül, akkor rögtön imádkoznod kell. Istenem, Jézus nevében kérlek, hogy erősítsd meg őt. Nem tudom, hogy mind megy keresztül, de érzem, hogy nehéz időket él meg. Ezért imádkozom érte, és arra kérlek, hogy segíts neki mindenben, amivel most meg kell küzdenie. Ezzel Istennek is szolgálatot teszel, de mi gyakran csak beszélünk a dolgokról, ahelyett, hogy imádkoznánk értük. Őrködnünk kell, oda kell figyelnünk a gondolatokra, amelyek eszünkbe jutnak, és oda kell figyelnünk az érzéseinkre is. Hát ez meg honnan jött? És mi az oka? Állj meg és imádkozz! Istenem, mi a forrása ennek? Mi a gyökere ennek a problémának? Egyszer egy éjjel nem tudtam aludni, egyszerűen nem tudtam. Már hajnali 4-5 óra volt, és nem tudtam aludni, pedig általában nagyon jól alszom. Ezért végül, és bárcsak előbb megtettem volna ezt, de végül azt kérdeztem, Istenem, mi a gond? Mert úgy éreztem, hogy a Szent Szellem nem hagyott békén. És abban a pillanatban Isten megmutatta, hogy előző nap durván viselkedtem valakivel. És így bocsánatot kellett kérnem Istentől. És aztán másnap, majd az illetőtől is. De oka volt annak, hogy nem tudtam aludni. Szóval ahelyett, hogy azon tűnődnél, nem tudom, miért nem tudok aludni, vajon miért nem tudok aludni, inkább kérdezd meg Istent. Talán azt mondja, túl sok kávét ittál túl későn. Vagy valami hasonlót. Tudjátok, Dave-nek sok gondja volt az alvással egy időben, és amikor megkérdezte Istent erről, ő azt felelte, túl sok Dr. Pepper-t iszol. Persze semmi baj a Dr. Pepper-rel, de Dave minden nap behajtott egy gyors étterembe, és vett egy litert belőle. Aztán mind megitta, és emiatt nem tudott aludni. Kérdezd meg Istent, hogy mi a bajod. Gyerünk! Néhányan nem is akarjátok tudni, igaz? Én aztán meg nem kérdezem, még lehet, hogy megmondja. Jobban prédikálok, mint amit mutattok. Fel kell ébresztenem benneteket. Tudjátok, ez egy felelősségteljes élet, hogy nem csak úgy élünk, hogy hát nem tudom, miért érzek így, tudod, én nem tudom, az elmém biztosan támadás alatt van. Nos, akkor nyisd ki a szádat, és mondd azt, megdorgállak gonosz, távozz tőlem, menj, fogd a Bibliádat, nyisd ki, és olvasd hangosan, amíg újra békességed nem lesz az elmédben. Mert működni fog, ha megteszed. Egyszer megbántott valaki, és mérges voltam. Dévre voltam mérges. És tudjátok, amikor mérgesek vagytok valakire, akkor nem akartok bemenni abba a szobába, ahol épp tartózkodik. Vagy amikor ő jön be a szobába, ahol te vagy, akkor megáll a levegő. És úgy vagy vele, hogy nem is beszélsz hozzá. Semmit sem mondasz. Nem teszed meg, amit általában megteszel érte. Például, ha normális esetben neki is hoznál inni, amikor magadnak hozol, akkor most nem fogsz. Nem, neked nem hozok. Tudjátok, miután 30-valahány évig tanulmányoztam az igét, megtanultam, hogy ez nem működik Isten királyságában, és hogy ezzel csak ajtót nyitok a gonosznak. A Biblia azt mondja, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokkal, ne adjatok lehetőséget a gonosznak. Ne engedjetek neki területet, de olyan mérgesnek és megbántottnak érzem magam, és elkezdünk újjal mutogatni egymásra. De neked soha nem kell azzal foglalkoznod, hogy más mit csinál, vagy mit nem csinál, te csak a saját részedért vagy felelős. Nem hallottatok engem. Gondoljuk ezt át még egyszer, és mondjuk el ezt mindenkinek, aki a tévében néz minket. Soha nem kell azzal foglalkoznod, hogy más valaki mit csinál, vagy mit nem csinál. Csak a saját részedért vagy felelős. Te megteszed a te részed, és Isten mindig gondot visel majd rád. Ha megteszed a saját részed, akkor Isten mindig gondot visel majd rólad. Persze, az ellenség azt szerette volna, hogy egész éjjel mérges maradjak Dévre, hogy elveszítsem a békességemet, az örömömet, de fogtam a Bibliámat, bementem a kis szobámba, ami akkor az irodám volt. Letérdeltem, arcra borultam, az orrom alá dugtam a Bibliát, és azt mondtam, Istenem, azt akarom, hogy tudd, hogy nem kellek fel innen, és a szobából sem megyek ki addig, amíg meg nem adod nekem a kegyelmet ahhoz, hogy kimenjek az ajtón, és istenfélő nőként viselkedve beszélni tudjak a férjemmel. Amen. És így is tettem. Elkezdtem imádkozni és olvasni. Te jó ég, hogy mit meg nem teszek értetek. De nem elég, ha azt mondod, bár csak ne éreznék így. Istenem, segíts, hogy ne érezzem így. Nem, azt akarom, hogy tűz gyulladjon bennetek. Isten idehozott benneteket, ezért én ráfújok arra a parázsra, ami lehet, hogy épp ki akar hunyni. De ez olyan nehéz. Kérlek, ne mondd ezt többé. Egy Tesszalonika, 5. rész, 6. vers. Ennek megfelelően ne is aludjunk, mint a többiek, és ez nem az esti lefekvésről szól, hanem legyünk éberek, figyelők, óvatosak és őrködők, és legyünk józanok, nyugodtak, összeszedettek, körültekintőek. Ez nem olyan embert ír le, aki csak úgy van vele, hogy mindegy. Ez egy olyan emberről beszél, aki megfontoltan és céltudatosan él. Eldöntötte, hogy győzni fog, és nem éri be mással. Amen. Pál azt mondta, az a határozott célom, hogy megismerjem őt. Bár csak úgy ismerném Istent, mint te. Nem, eltökéltnek kell lenned. Eléggé eltökéltnek kell lenned, hogy időben lefeküdj este, reggel időben felkelj, és időt tölts Istennel, és megismerd őt. Érzi már valaki, hogy végre izzani kezd a bensője? A Biblia azt mondja az 1 Korintus 2.15-ben, hogy a lelki ember azonban mindent megítél, kinyomoz, megkérdőjelez, megnéz és megvizsgál. Ha győzelemben akarunk élni, akkor többé nem élhetünk álmosan. Amen? Figyelj oda a Szent Szellem késztetéseire. Figyelj oda a benned lévő figyelmeztetésre. Sokat foglalkoztam mostanában a példabeszédekkel, és azok újra és újra a bölcsességről, az óvatosságról, a megítélésről és a megfontoltságról beszélnek. Mind a négy szó csodálatos, és szerintem kijelenthetem, hogy sok ember nem is tudja, hogy mit jelentenek igazán. Annak a képességét, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. A megítélés egy olyan dolog, ami a szellemünk mélyén van, és ami biztonságban tart minket, ha odafigyelünk rá. Az egyik reggel múlt héten az otthoni irodámban voltam, és egy hosszú Halloween volt rajtam. Még nem öltöztem fel aznapra, szóval itt egy kép számotokra Joyce a Halloween-ében. Nálam volt néhány biblia, mert aznap tévéfelvételem volt, és ott volt ez a néhány biblia, amit be kellett vinnem az irodába. És nálam volt az üres kávésbögrém. Tehát a kezemben volt a kávésbögre, és odaértem a lépcsőhöz, amikor volt egy kis gondolatom. Azt hiszem, meg kéne fognom a hálóingemet, és kicsit feljebb kéne emelnem, hogy ne akadjon bele a lábfejem, és ne essek el. De arra gondoltam, Ismerős ez nektek? Szóval elindultam felfele a lépcsőn, és majdnem elestem. Először is bocsánatot kértem Istentől. Nos, a következő a lényeg. Isten kegyelme megóvott engem aznap. Ő irgalmas és kegyelmes, de tudjátok, van erről egy véleményem. Ti azt gondoltok erről, amit akartok, de én soha többé nem fogok úgy lemenni azon a lépcsőn, hogy nem emelem meg a hálóingemet, ha ez van rajtam, és megmondom, hogy miért. Azért, mert hiszem, hogy most, hogy láttam az Isten irgalmát, ha továbbra is ostobán viselkednék és elesnék, akkor persze nem arról lenne szó, hogy Isten azt mondaná, nem hallgattál rám, ezért most lelöklek a lépcsőn. Isten nem ilyen. De amikor nem hallgatunk Istenre, és tudjuk is, hogy nem hallgatunk rá, mert az is egy dolog, ha nem tudod ezt. De amikor tudod, az más történet. Ha nem hallgatunk Istenre, akkor mi helyezzük magunkat abba a helyzetbe, és kivonjuk magunkat a védelme alól, és ezzel az ellenség játékszerévé válunk. Mindig azt mondjuk, tudom, hogy nem kéne, de... Tudom, hogy kéne, de... Tudom, hogy le kéne feküdnöm, de... Nos, akkor másnap, amikor fáradt vagy, akkor nem Isten hibája lesz. Nem is a gonoszé, hanem a tied. Én most nem is... Anyáskodni próbálok felettetek, vagy lehet, hogy igen? De segíteni próbálok nektek. Azt próbálom megmutatni, hogy ezek a kis, egyszerű, praktikus dolgok, hogy tudod, amikor meg kéne, vagy nem kéne megtenned valamit, ezek hatalmas különbséget tudnak eredményezni az életedben. Hatalmas.

egyszerű és alapvető dolog, amit minden hívőnek ismernie kellene, mielőtt bármi mást megtanul azon kívül persze, hogy Isten szeret engem. És ez a három dolog, az Isten igéjében lévő erő, a Jézus nevében lévő erő és a Jézus Krisztus vérében lévő erő. Ezek támadó fegyverek. Arra használhatjuk őket, hogy agresszívan a gonoszra támadjunk. Távozz tőlem, sátán! Jézus nevében távozz tőlem! Akkor, amikor a gonosz ránk támad, vagy csak, hogy egyszerűen azért, hogy tudja, hogy hol a helye, ami a talpunk alatt van. Az Isten igéje. Az utóbbi időben egyre inkább rájövök, hogy milyen hatalmasan erős az Isten igéje. Úgy értem, hatalmasan. Énekelhetjük az igét, imádkozhatjuk az igét, szólhatjuk az igét, megtanulhatjuk az igét. Az Isten igéje egy elképesztő dolog. És eldöntöttem, hogy megtanítom az embereket arra. És ezt minden konferenciámon megpróbálom majd, és remélhetőleg minden egyes alkalmon. Hogy amikor valaki az Isten igéjét prédikálja neked, ahogy én is teszem most, akkor Isten kenete van az igén. Jézus maga az ige. Amen. Tehát amikor valaki az Isten igéjéről beszél, akkor nem csak egyszerűen szavakat mond ki. Amikor Isten igéjét hallod, amikor bekapcsolod a tévét, és az Isten igéjét hallod benne, akkor azok nem csak átlagos szavak. Azok tele vannak erővel. Tele van erővel. Sokan vitaminokat szedünk, mert olyan dolgok vannak bennük, ami szerintünk segítenek nekünk. Az Isten igéjét is be kéne venni. Ne csak ülj, hogy nos, eljöttem meghallgatni, hogy mit mond Joyce a hétvégén. Aztán, amikor gyülekezetbe mész, na, vajon miről fog beszélni a prédikátor ezen a hétvégén? Aztán, amikor az első igét felolvassa, észreveszed, hogy te azt már rég aláhúztad, és onnantól nem is figyelsz. Ezt már tudom. De nekünk figyelmesnek kell lennünk, oda kell figyelnünk, jegyzetelnünk kell, és ha esetleg olyat hallasz, amiről azt gondolod, igen, erre szükségem van, akkor szerezd be egy másolatot, hallgass meg újra és újra, de hadd mondjak valamit, nem számít, hogy miről prédikálok. Hiszem, hogy ha felszabadítod a hitedet, akkor gyógyulást nyerhetsz az életed bármelyik területén, miközben ülsz és befogadod az igét. Amikor felkent dicsőítést és imádatot hallasz, amit tele van Isten szavával, akkor is gyógyulást kaphatsz. Akár fizikai gyógyulást is. Meggyógyulhatsz a betegségedből, a nyavajádból. A 107. Zsoltár 20-as verse elküldte igéjét, és meggyógyította őket. Meggyógyította őket. Az összetört szíved is meggyógyulhat a dicsőítés és imádat alatt. A megsebzett lelked is meggyógyulhat, miközben az igét hirdetem, az elméd is meggyógyulhat. Az érzelmeid is meggyógyulhatnak, de mindez nem fog megtörténni, ha csak passzívan ülsz itt. Nos, azt kérdezed, hogy mit kell tennem? Szabadítsd fel a hitedet, légy éber, légy élénk. Istenem, úgy megyek ma oda, hogy kapni fogok valamit. Akarom, hogy az igéd megváltoztasson, akarom, hogy megújítsa az elmémet, és most felszabadítom a hitemet, hogy te meg fogod gyógyítani ezt a betegséget a testemben, és nem maradok sérült és megtört. A következőt szeretném mondani. Úgy hiszem, hogy időnként túlságosan nem törődöm állapotban vagyunk. Sok mindennel kapcsolatban. A dicsőítés felénél esünk be, és 50 embert megzavarunk, amíg helyet találunk és leülünk. Tisztelettel kell állnunk az Isten igéjéhez. És ha többre értékeljük az igét, akkor meglátjuk majd, hogy nagyobb mértékben dolgozik az életünkben. Amen. A gonosz valahányszor Jézushoz szólt, ő azzal felelt. Meg van írva.
Majd idézett neki egy igeverset.

0: népet, tanulj meg hangosan beszélni a gonoszhoz. Mindennél magasztosabbá tetted nevedet, és a te beszédedet még annál is magasabbra helyezted. Zsoltárok 138.2. Amikor Isten igéje jön ki a szádból, akkor felfegyverzett és veszélyes vagy. Jézus neve. Ó, te jó ég, te jó ég. Filippi 2:9-10, Isten azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Amen. Arra bíztatlak benneteket, hogy nyissátok ki a szátokat naponta 10-szer, és mondjátok ki, hogy Jézus. Hú, erő van ebben a névben. Őszintén hiszem. Hogyha többször tennénk ezeket, akkor több áttörést tapasztalnánk az életünkben. Jézus, talán csak kezd el, amikor felkelsz reggelente. Az első szavad legyen Jézus. Aztán csak várj egy percet. Szinte olyan, mintha éreznéd, ahogy beborít a kenet. Az Isten igéje azt tanítja, hogy a név, amit Jézus kapott, azt most mi is megkaptuk. Ugyanazt a nevet kaptuk meg, mint az ő felhatalmazottjai. Használhatod ezt a nevet. Ez a név képviseli mindazt, aki ő.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
0: Időjárás.
1: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, május 26-a, KEDD. 46 éve Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrben a Soyuz 36 fedélzetén. 77-ben vadászpilótaként dolgozott a Gyulaházán született Farkas, amikor az Interkozmosz nevű programnak köszönhetően lehetőség nyílt a szovjet-magyar közös űrrepülésre. A magyar jelölteket abban az évben kezdték kiválogatni a szigorú orvosi követelmények alapján. Végül csak ketten kaptak kiképzést 1978 tavaszától Csillagvárosban, a Gagarin űrhajós központban, Farkas Bertalan és Magyar Béla. Két év alatt kemény fizikai felkészülés mellett kellett megtanulniuk mindent az űrhajóról, az űrrepülésről és az űrállomásról, miközben tudták, csak egyikük mehet majd. Az 1980. május 20-án kilőtt Soyuz 36 fedélzetén Farkas Bertalan lett a magyar részvevő, társa a tapasztalt szovjet asztronauta Valerij Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. Farkas Bertalan három gyermek apja, a hivatásos repüléstől már visszavonult, de a mai napig számos meghívást kap különböző tudományos intézményektől, hogy tapasztalatait, tudását megossza az érdeklődőkkel. 40 éve az Európai Unió hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 arancsillaggal díszített logó. A csillagos zászló 1955 óta volt az Európai Tanács jelképe, amit 1986-ban emeltek az Unió hivatalos lobogójává. A háttér a kékeget, a csillagok az európai embereket szimbolizálják. A 12-es számnak nincs köze a tagállamok számához, a teljességet és a tökéletességet jelképezi. Az európai zászló használata mellett a tagállamok megtartják saját nemzeti lobogóikat is. 132 éve született Lukács Pál, az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Catherine Hepburn, Elvis Presley és James Dean mellett is szerepelt, és Hitchcock is rendezte. Eredeti neve Munkácsi Pál. Az Őrség a Rajnán című filmen nyújtott alakításáért a legjobb férfi főszereplőként kapta az Oscar-díjat, és ugyanezért Golden Globe-ot is. Férfias eleganciája megjelenése volt, a 30-as években játszott fekete-fehér filmdrámában és romantikus alkotásban is. A George Cukor rendezte Fiatal asszonyok című drámában, amelyben a női főszerepet Catherine Hepburn és John Bennett alakította, Lukács egy Goethe-versre komponált Csajkovszki dalt is elénekelt, amelynek szövegét ő ültette át németből angolra. Angliában is forgatott romantikus vígjátékot és krimit Alfred Hitchcock rendezésében. Játszott kalandfilmben, Werner regény Walt Disney féle feldolgozásában, zenés vígjátékban, többek közt Elvis Presley és Ursula Andress volt a partnere, de tévéfilmben is láthattuk. 109 éve született Szörényi Éva, Kossuth-díjas színésznő, kiváló művész, érdemes művész. Schwab Elvira volt az eredeti neve. 105 éve született Bárdi György színész, legendásat alakított mások mellett Jumurdzsákként az Egri csillagokban, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész. 78 éve született szintén a mai napon Gálvölgyi János, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, parodista, szinkron színész, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Pályafutását a Révai nyomdában kemi grafikus fényképészként kezdte, 68-ban parodista győztese lett a Ki mit tud vetélkedőnek. 73-ban elvégezte a Színház és Filmművészeti Főiskolát, a Tália majd a Madách Színház tagja lett. Elsősorban komikus darabokban játszik, rendkívüli népszerűségnek örvend. A Rádió Kabaré és a Heti Hetes című tévéműsor rendszeres vendége volt, saját műsora is volt a Gálvölgyi Show. Műsorvezető még a Klubrádióban. Szinkron színészként is kedvelt Benny Hill, illetve Harry Klein, Derrick állandó magyar hangja volt. És 60 éve nincsen közöttünk Tamási Áron, kossuthdíjas író akadémikus. Ő első novelláját 1922-ben jelentette meg, később az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 1925-ben jelent meg első novellás kötete. Hazatérése után Kolozsvárot telepedett le, és az erdélyi magyar irodalmi és szellemi élet vezető alakja lett. Az Újság is az Ellenzék munkatársa volt, előadáskörutakat szervezett, többször szerepelt Magyarországon is. 1933-tól a Brassói Lapokban külön rovata volt. Budapest ostromát Bajor Gizi házában vészelt át. 45-től 47-ig országgyűlési képviselő volt, később kiszorították az irodalmi életből, aztán újra megjelentek cikkei, elbeszélései. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta. Írásaiban főként a székely falvak világát, az erdélyi szegénységi életet, a megélhetésért, az urakkal és a természettel folytatott küzdelmet, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta.

0: Budapest Update.
1: Nézzük már is, hogy mi mindenről írnak a mai reggelen az internetes lapok, illetőleg a klasszikus értelemben vett újságok. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légi közlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra. A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing 787-8 Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, ami hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. A Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt a Wizzair több intézkedést hozott, ezek kihatással vannak a menetrendre is, közölte a légitársaság. Hangsúlyozták, május 29-én egész nap és május 30-án 17 óráig minden londoni járat az egyes terminálra érkezik, és 30-án 17 órától május 31-éig a nap végéig az egyes terminálról indul. Kiemelték, a Budapest Airport ezen a hétvégén ingyenes transferbuszt biztosít a két terminálja között. A Wizzair azt javasolja utasainak, ellenőrizzék digitális beszállókártyáikon, hogy a járatuk melyik terminálról indul, emellett az érintett utasokat az általuk megadott elérhetőségeken is értesítik a változásról. Vasárnap minden check-in pultnál el lehet majd végezni bármelyik londoni Wizzair járatra az utasfelvételt. Javasolják, hogy az utasok 2 órával a járat indulása előtt érkezzenek a repülőtérre. A Wizzair azt is kéri az utasoktól, hogy a jelentősen megnövekedett forgalom, valamint esetleges közúti korlátozások miatt szánjanak a szokásosnál több időt a repülőtérre való kijutásra, és készüljenek arra is, hogy a belvárosba jutás is több időt vet igénybe. A légitársaság közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy az egyes terminál parkolója ezen a hétvégén nem használható, a járművek csak az utazók ki- és beszállásának idejére állhatnak meg ott. A Budapest Airport a hatóságokkal és az illetékes szervezetekkel közösen hónapok óta készül az UEFA Bajnokok Ligája döntőjével összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésére. Az egyes terminál az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd. A rendezvény időszakában valamennyi érintett szervezet megerősített létszámmal teljes kapacitással működik, közölte a Budapest Airport. A 3 nap során a többletforgalmat a dedikált charterjáratok, a kisgépes forgalom, valamint a légitársaságok által indított sűrítőjáratok adják majd. Május 29 és 31 között a járatok száma a megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik, különösen szombaton és vasárnap, amikor közel 800 járat közlekedik naponta. A legnagyobb forgalom növekedés várhatóan a londoni és párizsi útvonalakon jelentkezik. Ismertették, a repülőtér speciális légiforgalmi és utaskezelési folyamatokat dolgozott ki erre az időszakra, továbbá ideiglenesen infrastruktúra elemeket is kialakít. Ennek részeként a Budapest Airport megnyitja az egyes terminált, amely az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd. Az Airbnb még mindig agyonveri az albérletet, de tűzzel-vassal írtják Budapesten. A 9. kerület kivételével szinte mindegyik belvárosi kerületben napirendre került az Airbnb szabályozás, miután Józsefváros társadalmi egyeztetésre bocsátotta a lakáshotelek szabályozására vonatkozó tervezetét. Ennek kapcsán az ingatlan.com megnézte, hogy mennyi az annyi. Budapesten nagyjából minden 100. lakás működik rövid távú szálláshelyként, azaz Airbnb lakásként. A belvárosi kerületekben viszont ez az arány több mint 4-szeres. Az első, 5., 6., 7., 8. és 9. kerületben a lakások több mint 4%-a lakáshotelként van jelen a piacon, az Airbnb-k több mint 80%-a is a belvárosban található. A lakáshotel a legtöbb belvárosi kerületben körülbelül 2-szeres annyi bruttó bevételt hoz, mint a hosszú távú kiadás. A magasabb bevételhez ugyanakkor nagyobb költség, több munka és erősebb szabályozási kockázat társul. Az ingatlan.com elemzése szerint a fővárosban közel 9800 társasház lakás működik Airbnb jellegű szálláshelyként, azaz lakáshotelként. Ezeknek több mint 80%-a pedig mindössze 6 belvárosi kerületben található. A belvárosi kerületekben az Airbnb lakások kihasználtsága jellemzően 64-70% között alakul, ami továbbra is erős bevételi potenciált jelent a tulajdonosok számára. Közben sikerrel zárult a Heineken rekord kísérlete. Május 16-án az Erzsébet téren felállított közel 7 méteres óriás csocsóasztalon több mint 600-an játszottak együtt, és több mint 700 gólt lőtt a két csapat. Ezzel új magyar rekord született, amelyhez hasonló kísérletről nemzetközi szinten sincs tudomásunk. Az egész napos csocsómaraton azonban nem csak a csúcs döntésről szólt. A résztvevők sokszor idegenként érkeztek és barátként távoztak, ismét bizonyítva, hogy a szurkolóknak több barátjuk van. A 10:30-kor kezdődő és 19 óráig tartó rekordkísérlet során a több mint 7 méter hosszú asztal két oldalán összesen 642 játékos állt egymással szemben, és váltak ezzel a csocsó bajnokaivá. A regisztráltak a helyszínen spontán összeállított csapatokban gyorsan megtalálták a közös hangot. A rekord mellett a nap további csúcspontja volt, hogy a helyszínre érkezett az UEFA Bajnokok Ligája hivatalos trófeája, amellyel a résztvevők is fotózkodhattak. A játékosok között a Heineken napközben több száz ajándékot osztott ki, a nap végén pedig egy páros belépőjegyet is kisorsolt a május 30-i BL döntőre, hogy a nyertesek több tízezer emberhez csatlakozva szerezhessenek felejthetetlen élményeket a Puskás Arénában. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Június 9-én állt át forgalomba a különleges kis busz, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdú Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítási kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek mindent igényhez alkalmazkodni. Szívesen visznek szórakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. A rendhagyó utazásra a szabad helyek erejéig egy internetes kérdőív a hivatalos Google Form dokumentum kitöltésével lehet leadni a jelentkezéseket. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. május 26-a van kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. A BL-döntő miatt hétvégén megbénul a magyar főváros. Júliustól megszűnnek a parkoló automaták és emelkednek a díjak a fővárosban. Megújult a feneketlen tavi szökőkút. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani Budapesten egészen június 4-éig a május 30-ai labdarúgó bajnokok ligája döntő miatt. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Mindeközben városszerte több helyen megállási tilalom is életbe lép, írja az Index. A rendőrség tájékoztatása szerint a leghosszabb ideig tartó lezárások a Városliget környékét érintik. Egészen június 4-én 20 óráig nem lehet közlekedni a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Szintén lezárják a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között, valamint az Állatkerti körút egy részét. Május 28-a és 31-e között a Kóskároly sétányt és a Hősök terét teljesen elzárják a forgalom elől. Május 28-án napközben a Dózsa-György út Városliget felüli külső sávját is lezárják a Városligeti fasor és a Hősök tere között. Az Andrássy út és környéke szintén jelentősen érintett lesz. Május 29-én 0 órától május 31-én hajnalig lezárják az Andrássy út szervíz útjait a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Ugyanezen a napon déltől magát az Andrássy utat és a Dózsa-György út érintett szakaszát is lezárják. Továbbá a Ripperónai, a Munkácsi, a Lendvai és a Benczúr utca bizonyos részein sem lehet majd közlekedni. A mérkőzés napján, május 30-án reggel 8 és 17 óra között a Liszt-Ferenc repülőtérre vezető út, Üllői út és Sajó utca közötti szakaszát is lezárják a személyautók elől. Ezen a szakaszon kizárólag a tömegközlekedési járatok haladhatnak át. Több útszakaszon szakaszos és időszakos korlátozásokra kell készülni. Május 28-án délutántól május 31-én délig a Budai vár környékén a Hunyadi János utcát is lezárják a Clark Ádám tér és a Dísztér között. Május 29-én délelőttől május 31-én délutánig a pesti belvárosban is változások lesznek. Az Erzsébet körút, a Dohány utca, az Osváth utca és a Rákóczi út kijelölt részein korlátozzák a forgalmat. A meccs napján május 30-án reggel 6 órától másnap hajnalig a Puskás Aréna környékén, valamint a Budai Csörsz utcában kell lezárásokra számítani. Szintén május 30-án 12 és 16 óra között időszakosan lezárják a Károly körutat, a Deák Ferenc teret, a Bajcsy-Zsilinszky utat és az Andrássy utat is. A folyamatos és időszakos útlezárások mellett a főváros számos pontján megállási tilalom lép életbe, amelynek pontos listája a rendőrség hivatalos oldalán olvasható. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott türelemmel és figyelemmel közlekedjenek. Megszüntetik az összes parkoló automatát, és a parkolási díj is drágul Budapesten július 1-től. A főváros szerint túl sokba került az automaták üzemeltetése, volt olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millió forintba került az automaták működtetése. Az automaták leszereléséről a fővárosi közgyűlés már 2024-ben döntött, A változás azonban csak most júliustól lép életbe. Az azóta miniszterként politizáló Vitézy Dávid korábban fővárosi politikusként beszélt arról, hogy az automatás pénzbeszedés többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek. A változtatásokkal milliárdos összeget lehet majd lefaragni a fővárosi parkolási rendszer költségeiből. A legtöbben már most is inkább telefonról intézik a parkolást. Akik viszont továbbra is készpénzben fizetnének, azoknak a BKK azt javasolja, hogy fizethessenek a kerületi parkolási üzemeltetési irodákban. Az autósoknak eszerint egy napjuk lenne arra, hogy utólag készpénzben fizessenek a parkolásért. A kártyás fizetés aránya ugyanakkor már most 90% feletti a BKK adatai szerint. A legdrágább belvárosi aljelzésű zónában 600-ról 800 forintra emelkedik az óradíj, a B zónában 450-ről 600-ra, a C zónában 400 forintot, a D-ben pedig 300 forintot kell majd fizetni óránként júliustól. Újabb budapesti kerület lép fel drasztikusan az Airbnb lakáskiadás ellen. A rövid távú lakáskiadás körüli viták azután kaptak új lendületet Budapesten, hogy a 6. kerület a témában indított lakossági népszavazás nyomán 2026. január 1-től betiltotta az Airbnb-zést. Ezúttal pedig Józsefváros döntött úgy, hogy jelentősen korlátozná az Airbnb szállásokat. Társadalmi egyeztetésre bocsátja a józsefvárosi önkormányzat a rövid távú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját, amelynek célja az Airbnb korlátozása is átláthatóbbá tétele. A kerület olyan szabályozást akar kialakítani, amely egyensúlyt teremt a lakhatási szempontok, a helyi közösségek érdekei és a turizmus gazdasági hatásai között. A szabályozás 3 szinten, kerület, lakónegyed, társasház szinten határozná meg a rövid távú szállások arányának maximumát, közölte az önkormányzat. A javaslatcsomag értelmében a kerületi lakások legfeljebb 4%-át lehetne rövid távú szállásként hasznosítani. A lakónegyedek eltérő korlátozás alá esnének, a belső kerületekben az arány csökkentése a cél, a külső negyedekben, ahol most nincsenek rövid távú szállások, ott viszont a jelenleginél megengedőbb lenne a szabályozás. Társasházi szinten lakónegyedenként eltérő korlát lenne érvényben. Annak érdekében, hogy a társasházakban a lakástulajdonosok maradhassanak többségben, számolt be róla a turizmus.com. Az önkormányzat emellett társasházi hozzájáruláshoz kötni a szálláshelyek létesítését, és kötelezővé tenni, hogy minden szállás bejáratánál legyen tábla az üzemeltető elérhetőségével és a szállás egyéb hivatalos információival. Felhívták a figyelmet, hogy a javaslatok nem visszamenő hatályúak, vagyis a belső negyedekben, a Palota negyedben és a Corvin negyedben a már engedélyezett szállásokat nem kell megszüntetni, de újakat ott már nem lehetne létesíteni. A kerület lakói május 31-éig véleményezhetik a javaslatcsomagot, a témában pedig egy társasházi és egy lakossági fórumot is szerveznek, az elsőt május 20-án, a másodikat május 26-án, a Horánszky utca 13-ban. Az Airbnb-s lakáskiadás akkor került előtérbe, amikor a 6. kerületben tartott ügydöntő szavazás keretében a kerületi lakosok a rövidtávú lakáskiadás betiltása mellett döntöttek. Azóta egyre több kerület vizsgálja felül a rövidtávú lakáskiadás kérdését, tekintve, hogy az Airbnb-k miatt csökkent a hosszú távra kiadott lakások száma, ennek következtében pedig növekedtek a bérleti díjak és az ingatlan árak is. A szomszédos Erzsébetvárosban szintén változást ígérnek a közeljövőben. A 6. kerülethez hasonló tiltás nem, de erőteljes korlátozás a 7. kerületben is várható. Újra működik a Feneketlen tó ikonikus szökőkútja Budapesten. A felújított berendezés nem csak látványosabb lett, hanem a tó vízminőségének javításában is fontos szerepet kap. A Feneketlen tó szökőkútja korszerű gépészettel újult meg és ismét üzemel, a 11. kerület egyik legnépszerűbb parkjában. Az új szerkezet kisebb és könnyebb lett, így a téli leállás után egyszerűbb a visszahelyezése és üzembe állítása is. A szökőkút nem csak látvány elemként fontos, a magasra törő vízsugár segíti a tóvizének levegőztetését és frissítését is, ami pedig hozzájárul a vízminőség javításához. Az esti órákban ráadásul fényjáték is várja a látogatókat, amelyet minden este 21 és 22 óra között lehet megnézni. Az elmúlt hónapokban a tó környezete is jelentős megújításon ment keresztül. A park Villányi út felüli része tavasszal új zöld felületekkel, automata öntözőrendszerrel és több új pihenőhelyel gazdagodott. A fejlesztés részeként tóparti dobogót, új padokat és kilátópontokat is kialakítottak. A Brenner János szobra fölötti sétánynál például már zavartalan kilátás nyílik a tó víz felületére. A Városháza tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben a frissen vetett gyep is megerősödött, az évelő növények pedig fokozatosan belépesítették az új ágyásokat. A fiatal növényzetet egyelőre védőhálóval óvják. A felújított parkot már most sokan használják, a tóparti pihenőhelyek és sétányok gyorsan népszerűvé váltak a környéken élők és a kikapcsolódni vágyók körében. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
5: Élet, öröm, zene.
1: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Alvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója. A budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát. Az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videó lejátszást mondtat magáinak, havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádiós játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdie, David Bisbal, Topic és Nico Santos. Álvaro Soler új, immár negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszíves szólóbb és a legszabadabb mindközül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni, másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mind a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló világzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kon Tolbin író lesz az idei 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete, az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló, a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Alice Mist köszöntik. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendégei volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, illetőleg Judmila Ulitskaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint 50 000 kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program várja majd a közönséget. Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényen. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konzsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az I Wanna Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit Sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit Sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit Szigeti Színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit Szigeti Színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti Erdei Vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós időben viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, síklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott Dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombás

0: FM, Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, amíg szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplő

a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző bor vidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.
4: I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Buzás Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahelyi környezetről beszélgetünk. Milyen a jó munkahelyi környezet? Milyen a toxikus munkahelyi környezet? Hogyan tudjuk ezt felismerni? Nyilván a jót azt könnyebb, mert a magyar ember a rosszat mindig könnyebben elhiszi, és abban könnyebben bele is nyugszik, sajnos, valahogy ez kódolva van bennünk. Illetve hogyan választunk munkahelyet, és hogyan hagyjuk el a munkahelyet, mindenről beszélgetni fogunk. Szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük akkor onnan, hogy hogyan választunk munkahelyet, tehát hogy hogyan tudunk jól választani, mennyire kell tisztában lenni magunkkal, hol kezdődik ennek az önismereti része, vagy az önismereti feltétele, hogy ki tudjam választani azt, ami valóban hozzám illik.
2: Jó helyről közelítesz, Petra, mert hogy igen, az önismeret az nagyon-nagyon fontos ebben a témában, mert munkahelyek közül tudunk válogatni. Nyilván mindenkinek van egy vagy több végzettsége, az alapján úgy nagy megvan a csapás irány, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, merre szeretnénk menni, de ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy milyen munkahely illik hozzánk, és milyen nem, ahhoz fontos saját magunkat ismerni. Mondok egy példát. Vannak emberek, akik például nem tudnak multi környezetben dolgozni. Nem tudnak azonosulni egy olyan szemlélettel, hogy nekik A-tól B-ig terjed a munkakörük, van egy munka folyamatuk mondjuk, ami egy nagy egész folyamatnak a része, de neki csak arra a részre van rálátása vagy ráhatása, és a többivel nem foglalkozhat. Nekik nem ajánlott egy ilyen helyen dolgozni, ők sokkal jobban tudnak érvényesülni kisebb vállalkozásoknál, ahol bele lehet folyni mindenbe is egy picit, mert hogy inkább értenek ahhoz, hogy mindenhez egy picit, mindenhez hozzáteszünk egy kicsit, vagy látják a nagy egészet, hogy az ő munkájuknak milyen hatása van a nagy egészre. Tehát tök fontos az, hogy erről legyen tudásunk, hogy mi miben érezzük jól magunkat. Például ide tudom még azt sorolni, hogy vannak olyan személyiségtípusok, akik például nem szeretnek és nem tudnak bandázni a többiekkel. És sokkal jobban érzik magukat egy home office-szal körülölelt környezetben, ahol sokat lehet otthon lenni, és akkor nem kell csicsetelgetni, nem megy el arra az idő, hogy el kell menni ebédelni, mert egyszerűen ő abban nem érzi magát komfortosan. Aha. Ha ezt tudod magadról, akkor olyan munkahelyet fogsz keresni, ahol a home office előnyben van a bejárással szemben.
1: Ez most már gyakori, Dóri? Mondhatjuk azt, hogy gyakoribb, mint a Covid előtt? Tehát Magyarországon is benne van ez már a gyakorlatban? Tehát kereshetek úgy, akkor így kérdezem, álláshirdetést is, hogy home office-ból, tehát otthoni megoldással?
2: Igen, abszolút így van. Nyilván a Covid okozta ennek az elterjedését elsősorban, tehát akkor állt át nagyon sok cég home office-ra, de rájöttek ennek a gazdasági előnyeire is, hogy például nem kell akkora irodát fönntartani, mert nem járnak be az emberek dolgozni. A kis vállalkozásoknak ez egy óriási nagy előny, hogy nem kell irodát bérelni, finanszírozni, befűteni, bebútorozni és így tovább, hanem tök jó eszközök vannak arra, hogy online minimális személyes találkozással hogy lehet menedzselni az embereket. Ezt meg kellett mindenkinek tanulnia, hogy én vezetőként hogy tudok ráhatást gyakorolni a másikra. A munkavállalónak meg kellett azt tanulnia, hogy nem biztos, hogy munkaidőben kell mosni, főzni, takarítani attól még, hogy otthon vagy, hanem munkaidőben végezd el a munkádat, és minden más csinálj ugyanúgy a szabadidődben. De igen, abszolút elterjedtebb, és ezt nagyon sokan hirdetik is, és ez munkavállalói szempontból sokaknak egy előny, úgyhogy ezt mindenképp az előnyök között fel szokták tüntetni az álláshirdetésekben, hogy a home office milyen arányban elérhető az adott vállalatnál.
1: Mennyiben könnyíti meg az ember hétköznapjait a home office, vagy mennyiben nehezíti meg? Te mit tapasztaltál a praxisodban?
2: Mint mindennek, ennek is van előnye és hátránya. Az előnye mindenképp az, hogy az utazással nem veszítesz egy csomó időt napközben. Tehát, hogyha van egy 8-5-ig tartó munkaidőd, akkor nincs benne az, hogy neked még reggel egy órát tömegközlekedni kell, dugóba kell ülni, sétálni kell, és így a munkaidő után. Könnyebb a gyerekeket menedzselni, hogyha csak el kell őket dobni az iskolába, óvodába, bárhova, és utána te hazamész és otthon végzed a munkádat, mint hogy még utána időre beérni a munkahelyedre, egy csomó stressztől megkímél. Például az, hogy nem kell extrán közlekedni. nyilván az ebédidőben, hogyha nagyon gyorsan be tudod lapátolni az ebédet, akkor van arra lehetőséged, hogy berakd azt a mosást, amit beszerettél volna rakni, és ez is segítség, mert akkor nem délután viszi az időt. A saját környezetében mindenki komfortosabban mozog, de van egy óriási nagy hátránya, és ez illetve több is természetesen, de az, hogy nem tudod szétválasztani a munkahelyi és az otthoni környezetet, az nagyon rossz hatással tud lenni például a családi kapcsolataidra. Gondolok itt arra, hogy nem tudod lerakni a stresszt, tehát hogy például pont az utazás hiányából nincs meg az a 10-20 akárhány perced, amíg hazaérsz, hogy a munkahelyi gondokat, feszültséget lerakd út közben, és kitisztult fejjel érkez haza. A munkahelyi stressz ezáltal elválaszthatatlanná válik az otthoni stressztől, és ez a kettő elkezd oda-vissza hatni egymásra, és az egyik begyűrűzik a másik életébe, a másik pedig az egyikébe. Probléma például a nyári szünet, vagy amikor beteg a gyerek, és neked otthon dolgozni kell, de otthon van veled a beteg gyerek, aki már mondjuk valamennyire önellátó, de bebemászkál a megbeszéléseidre, hogy így hello anyu, akkor én most mégiscsak ezt kérem, vagy azt kérem. Tehát mindennek két oldala van, pszichésen tud nagyon megterhelő, de nagyon felszabadító is lenni egy home office.
1: Buzás Dóri a vendégem a mai műsorban, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakértője. Vele beszélgetünk munkahelyről, munkahelyi környezetről, munkahelyi választásról, home office-ról és mindenről, ami ehhez kapcsolódik. Érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégem a Buzás Dóri Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahely választásról, munkahelyi környezetről beszélgetünk, a home office-ról is, bár arról már azért jócskán beszélgettünk eddig is. Most beszéljünk arról, Dóri, hogyha egy munkahelyen bejáros, rendes, normál munkahelyi környezetben dolgozunk, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy ez nekünk való, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy számunkra ez egészséges vagy toxikus, azaz mérgező környezet?
2: Az első és legfontosabb jelzőfény ebben az esetben, hogy hogy érzed magad, hogy milyen kedvel mész be dolgozni, pont mint a gyerekeknél, hogy amikor elindítod őket útnak, iskolába, óvodába, akárhova, akkor ő milyen kedvel indul el. Abból látod, hogy ő rendben van, jó helyen van, és látod magadon is, hogy jó helyen vagy, hogy motiváltan indulsz el. Emellett fölmérni azt, hogy például munkahelyválasztásnál, ha mondjuk meg fel szeretnéd térképezni, hogy toxikus-e egy adott munkahely, akkor nagyon nagy red flag az, hogyha beülsz egy meetingre, akkor azt látod, hogy a kollégák hallgatnak, mindent elfogadnak, tudomásul veszik a teendőket, de nem kérdeznek, nem ötletelnek, nem jönnek elő javaslatokkal. Ennek az oka az a légkörben fellelhető toxicitás, ami abból ered, hogy a hibát azt büntetik, a kreativitást pedig megölik.
1: Miért fordulhat ez elő 2025-ben bárhol is? Hogyan lehetséges az, hogy ez előfordul, mert bizony van ilyen, és azért, hogyha ezt lecsupasztítjuk, ez mindig a vezetéstől függ.
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ilyen miért fordulhat elő, pont úgy, mint mondjuk az is, hogy miért fordulhat elő, nem tudom, párkapcsolati erőszak, tehát, hogy ezek mind olyan témák, amit így az ember nem tud épésszel értelmezni, hogy ilyen hogy lehet a mai modern világban, hiszen mindenki tudja ezekről, hogy ez mennyire kártékony és mennyire rossz, mégis kitermeli magából a rendszer. Azzal viszont nem értek 100%-ig egyet, hogy ez mindig a vezetéstől ered. A vezetésnek abban mindig van szerepe, hogyha e fölött szemet húny, de ez eredhet a munkavállalóktól is. Hogy például olyan kicsinyes játszmák alakulnak ki közöttük, amikkel mérgezik a légkört és a környezetet. És ha ebbe a vezetés nem lép bele, és nem von be segítséget, és nem próbálja meg a szerepeket tisztázni, és fölgöngyölíteni, akkor ez nagyon el tud mérgesedni, és nagyon rossz hatással tud lenni az emberekre. De nem kell messzire menni, az iskolákban is megfelelhető ez a közeg és ez a légkör. Pont most szembesültem egy általános iskolai példával. Az iskolában kimondatlan elvárás a nagyon jó és magas teljesítmény, és már a gyerekek egymást szétcikizért, hogyha valaki nem csillagos ötös, csak ötös dolgozatot ír. Iszonyúan mérgező. Iszonyúan. Hogy mekkora megfelelési kényszer dolgozik azokban a gyerekekben, hogy milyen példákat visznek tovább az életben magukkal, onnan, hogy ők azt látják, hogy a 110% az elvárás, és ha te nem csinálod meg a 120-at, akkor te egy senki vagy. És itt is valahol, hogyha most a tantestületet, meg magát az iskolát, mint vezetőséget tekintjük, akkor az ő felelősségük, hogy ez ennek gátat szabjon. És ugyanígy a munkahelyen is a vezetőség feladata hogy ennek gátat szabjon. És az, hogy ilyen miért történhet, arra talán azt tudom még magyarázatként hozni, hogy a társadalmi működés az hat a vállalati működésre, hiszen maga a munkahely az egy mikrotársadalmi környezet, ott tanulunk kommunikálni, szabályrendszerekben működni felnőttként, és így tovább. És hogyha a társadalomban toxicitás létezik, bizonytalanság, manipuláció, akkor ez kivetülhet a munkahelyi környezetre is, és ott is megjelenhetnek ugyanezek a kimondatlan elvárások és defektusok.
1: Ennek az ellenkezőjeként mondhatjuk-e azt, hogy ha én mindig jó kedven megyek be a munkahelyemre, és jól érzem magam ott, akkor az biztosan nekem való, és jó az a közeg is?
2: Azt gondolom, hogy biztosan jó az a közeg, ahova jó kedve jársz be. Az, hogy neked való-e, az még egy csomó mindenem múlik. Például azon, hogy ha te szeretnél új szakmai kihívásoknak megfelelni, és egy küzdő alkat vagy, akkor kérdés az, hogy ez például megvan-e ott azon a munkahelyen, és hogy tudsz-e előrelépni, tudsz-e fejlődni, jönnek-e új kihívások veled szembe. Attól még érezheted magad jól a munkatársaid körében, meg lehetsz jókedvű, de mondjuk egy tök nagy igényed, ami a szakmai kiteljesedésedre és fejlődésedre vonatkozó igény, az mondjuk nincs kielégítve, akkor nem biztos, hogy jó helyen vagy. Akkor érdemes tovább menni máshova.
1: De hogyha jól érzem magam egy munkahelyen, akkor vélhetően hozzám hasonló emberek vannak ott, és akkor emeljük is egymást. Hogyan működik ez pozitív irányból? Ezzel fogjuk folytatni, mert ez is nagyon-nagyon fontos, hiszen hogyha ez detektálja az ember, magán érzi, hogy ő oké, és jó abban a közegben lenni, és húzzuk egymást, és meghallgatjuk egymás véleményét, és mondjuk a főnök az nem abszolút ignorálja az ötleteinket, hanem várja is őket, akkor egészen másképp éli meg az ember a mindennapjait, azon a helyen, ahol az életének a legnagyobb részét tölti. A munkahelyről, a munkahelyi környezetről, a munkahelyi választásról beszélgetünk ma a műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan válaszunk munkahelyet? Milyen az egészséges, a hasznosan és jól működő, termékeny, illetve milyen a toxikus munkahelyi környezet? Honnan tudom, hogy egy munka nekem való? És milyen az ideális főnök? Erről is beszélgetni fogunk, ezt meg a Dori nem tudta, hogy én ezt be fogom neki dobni. Buzáns Dori, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője a vendégem ma, úgyhogy akkor kezdjük ott, hogyha valami pozitív, hogyha valami jól működik, akkor ez azt is jelenti, hogy ez kihat a magánéletemre, hiszen a munkahelyen töltjük a legtöbb időt, és hogyha ez egy termékeny, egészséges, jó hangulatú közeg, normális elvárásokkal, normális határokkal, és azzal, hogy értékelnek, és akkor ezt honorálják is, akkor egy sokkal-sokkal jobb hétköznapja lehet az embernek rendszeresen.
2: Ez így van mindenképp, és már csak azzal, hogy mondjuk nem viszel haza munkahelyi stresszt, és föltöltődve érkezel haza, mert hogy a munkában is lehet töltődni, hogyha ott olyan élmények érnek, amiktől te többnek és jobbnak érzed magad, az hat a párkapcsolatodra, hat a gyerekeddel való viszonyodra, hat a mindennapjaidra, akkor már reggel nem úgy kezd fel, hogy úristen, nem akarok munkába menni, fúj, már megint egy nap, hétfő van, és a többi, hanem azt érzed, hogy na akkor gyerünk, pattanjunk ki az ágyból, gyerünk, iskola, akármi, gyerünk gyerekek, és ami szerintem tök fontos, hogy a gyerekek is ezt a szemléletmódot el tudják sajátítani, és látják, hogy anya meg apa boldogan megy reggel dolgozni, én akkor tudok boldogan menni iskolába, és nem kell alapból utálni az egészet, és hogy már önmagában ez ad egy pozitív szemléletmódot, egy ilyen nagyon jó vibe-ot, amiben könnyebb működni, és hogy az a fajta mókuskerék, amiben sajnos én azt gondolom, hogy a háztartások nagy része az életüket élik, azon pszichésen iszonyú megterhelőek tudnak lenni. Tehát ez a mindennapos mókuskerék, amikor nem szereted azt, amiben vagy, de menni kell, mert nincs más választásod, az kiégéshez és iszonyú rossz közérzethez tud vezetni. És hat a párodra, hat a családodra. Úgyhogy igen, mindenképp, hogyha jó helyen vagy, jó emberekkel dolgozol, és tudsz töltekezni, akkor az életedre is egy olyan pozitív hatással van, ami segít egy kicsit abban a szemléletmódban élni, hogy én bármit el tudok érni, amit szeretnék.
1: Amikor ilyen munkahelyi élményekkel találkozol, akkor az nyilván egy teljesen másik helyzetet eredményez, hogyha valaki ilyen helyzetbe jön, és mégis segítségre szorul például, ott milyen probléma lehet? Nem tudom, hogy érthető, hogy mire akarok kiukadni.
2: Mindjárt kiderül a válaszból, hogy értem-e. Hát figyelj, azt gondolom, hogy így a 30-as generációtól fölfelé nagyon sokrétűen van megpakolva a puttonyunk, amit hozunk a gyerekkorunkból, a mintáinkból, akár hogyha most elmegyünk transzgenerációs irányba, tehát hogy nagyon sok olyan dolog hatott ránk egész életünk során, amit a mi generációnk már elkezdett feldolgozni, és próbál vele haladni, és tök jó az, hogyha valaki a felnőtt életében a helyén van, de lehet, hogy gyerekkorában mondjuk érték olyan hatások, amiket ő szeretne megdolgozni, és szeretne benne fejlődni, és szeretne változtatni. Gondolok itt például arra, hogy hozott magával egy ilyen óriási nagy teljesítménykényszert és maximalizmust, ami társadalmi szinten nagyon díjazott személyiségjegy, mert ki ne örülne annak, hogyha a munkavállalója nem nap 8 órát, hanem 12-t akarna dolgozni, és nem 100%-ot, hanem 120-at szeretne oda tenni az asztalra, mert az neki nyilván milyen hatékony összvállalati szinten, de hogy egyéni szinten ez nagyon kártékony, mert egy folyamatos megfelelési kényszerrel és folyamatos feszített állapotban tartja az embert. Tehát például ilyenen lehet dolgozni attól még, hogy a munkahelyeden, meg a családodban, meg mindenhol tök egyben vagy.
1: Amikor egyben vagyok a munkahelyemen, akkor azt gondoljuk mondjuk nagyságrendileg, hogy azért ott nincsen probléma, tehát hogy ez az kezelhető még akkor is, hogyha vannak kisebb-nagyobb döccenők. Mi van akkor, hogyha valaki váltani szeretne? Mert ugye erről még nem beszéltünk. Ez egy nagyon nehéz dolog. Nehéz dolog magamban eldönteni, nehéz dolog meglépni, és legnehezebb dolog talán elmondani, hogyha mondjuk felmondok. Nehéz meghozni a döntést akkor, hogyha egy toxikus közegben vagyok, de ugye ugye egy generációs mintának köszönhetően én megszoktam ezt, hogy örülj, hogy ott vagy, örülj, hogy van munkád, csöndbe legyél, szép lezze, okos, nem stb. Illetve, hogyha egy jó munkahelyen van, de mondjuk egy még jobb helyre hívnak, vagy egy még jobb ajánlatot kapok, és szeretem a helyet, akkor is nehéz megmondani. Na, ezt hogyan tudjuk megugrani úgy, hogy ne betegedjen bele a lelki világunk ebbe?
2: Én megint az önismeretet hoznám be, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a saját határainkkal és a saját értékeinkkel. És abban az esetben, amikor egy nagyon jó munkahelyen dolgozol, ahol elismernek és jól érzed magad és szeretsz oda tartozni, akkor ez az oda tartozás érzés, ez óriási frusztrációt tud kelteni benned, amikor felmerül az a gondolat, hogy akkor te mégiscsak váltani szeretnél. Tehát kicsit a lojalitás, az összetartozás érzése az visszahúz, míg mondjuk új szakmai kihívások vagy bármi más meg elkezd elhúzni az adott vállalkozástól. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések, ez például coachinggal egy nagyon jól megtámogatható téma, tök jól végig lehet ezen vezetni az ügyfelet, hogy akkor mi az, amit ő szeretne, mik az ő erőforrásai, mik az ő tulajdonságai, amik akár a maradásra, akár a menésre ösztökélik, akkor mi az egyik vállalat előnye hátránya, mi a másik vállalat előnye hátránya, és végül meg lehet hozni ezt a döntést. Ha ezt egy olyan munkahelyen hozod meg, ahol értékelnek, ahol tiszteletben tartják a határaidat, akkor könnyen el fognak engedni, mert tisztelnek téged, és tiszteletben tartják a te autoritásodat. Ha viszont egy toxikus környezetből szeretnél menekülni, ott sokszor nehezen érkeznek meg az emberek oda, hogy innen el kell menni, váltani kell. Egyrészt azért, amit behoztál a generációs minták miatt, hogy örülj, hogy van munkád, nem váltasz, dolgozzál, egy életet egy munkahelyen kell ledolgozni, de maximum hár. Szóval, hogy vannak olyan kimondatlan régi elvárások, amiknek meg akarsz felelni, annak ellenére is, hogy neked rossz. Van egy pszichés mechanizmusa az embernek, hogy ő az ismeretlen helyet inkább a rosszat választja, és csak azért választja a rosszat, mert azt ismeri. Tehát bármennyire is rossz az, amiben vagy, abban maradsz a helyet, hogy lépj az ismeretlen felé, mert abban benne van, hogy ez lehet még rosszabb is akár. Ez nagyon sokszor visszatartja az embereket a váltástól, és sajnos a toxikus munkahelyek egyik sajátossága a kollektív hallgatás, ami annyit takar, hogy kollektív szinten az emberek nem próbálják meg felfejteni a problémákat meg a hibákat, hanem mindenki magában kezd el ezen gondolkodni. Van egy bizonytalanság és bizalmatlanság egymással szemben, nem tudjuk, hogy kivel lehet megbeszélni a problémáinkat, és ez egy idő után oda vezet, hogy elkezd az ember saját magában kételkedni, mivel nincs reális, objektív visszajelzése annak tekintetében, hogy amit ő érez, az csak az ő sajátja-e, vagy a többieké is, ezért elkezd saját magában kételkedni a saját megítélésében, a saját érzéseiben, értékítéleteiben, és úgy gondolja, hogy ő látja rosszul a helyzetet, valamint ez az egész odáig tud eszkalálódni, hogy leképződik az emberbe az a gondolatmenet, hogy de mindenhol máshol is valószínűleg ilyen munkakörnyezet van, minek váltsak, ott se lesz jobb.
1: Uh-huh. És ilyenkor mi a teendő?
2: Puha, ez kérdés. Most én szakemberként nyilván azt mondanám, hogy ilyenkor fordulj szakemberhez, de hozzá kell ismerni, hogy itt van egy ilyen probléma. De hogyha már azt látod, hogy tényleg rosszul érzed magad, minden nap egy kínszenvedés, nincsenek jó kapcsolódások a munkahelyeden, fáj bemenni minden nap, fizikailag és lelkileg is, ne adj Isten, már fizikai tüneteid vannak, akkor mindenképp fel kell, hogy gyulladjon a piros lámpa, ami azt jelzi, hogy menj el szakemberhez. És akkor nem kell egyedül megfejtened, hogy akkor itt most mi is történik, mert akkor ebben segítséget kapsz.
1: A munkahelyektől beszélgetünk munkahely választásról, bár arról keveset, de majd még a következőkben a Manna délelőttben erről is szó lesz. Szakértő vendégem volt, aki segítségünkre volt ebben, Buzás Dóri, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakembere. Köszönjük szépen az idődet!
2: Köszönöm szépen, Petra!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kiderült, hogy mik a legboldogtalanabb munkakörök. Munkahelyi elégedettségünket azért messze nem csak a fizetésünk befolyásolja, ezzel azért mindannyian tisztában vagyunk. Van, aki bevallja, van, aki tagadja, van, aki nem tagadja, de nem beszél róla. Úgyhogy most erről kell, hogy beszéljünk egy kicsit. Ahogy ezt az NLC-n is írják, ugye az ember élete során több mint 80 ezer órát tölt munkával, és ez nagyjából egyharmada az ébren töltött időnknek. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan érezzük magunkat a munkahelyünkön. A munka nyilván nem csak a megélhetést biztosítja, de alapvetően befolyásolja a lelkiállapotunkat, az önértékelésünket és akár az egészségi állapotunkat is. Ha pedig olyan munkánk van, amit örömmel végzünk, az pozitívan hat a közérzetünkre, míg főállásban boldogtalannak lenni akár testileg is megbetegíthet bennünket. Egy friss amerikai jelentés, a Deputy Shift Pulse Report, ez egy 2025-ös jelentés, több mint 1,5 millió műszak végén kitöltött dolgozói kérdőív alapján állapította meg, és állította össze a legboldogtalanabb és a legboldogabb munkahelyek listáját. Az amerikai lista legvégére, vagyis a boldogtalansági toplista élére némileg talán meglepő módon a gyógyszertári dolgozók kerültek. Köztük mindössze 14% mondta azt, hogy jól érzi magát munka közben. A nyilvánvaló stresszfaktorokon túl, mint a nagy felelősség vagy a betegekkel való rendszeres konfliktusok, a szakértelmük megkérdőjelezése vagy az alulfizetettség. A gyógyszertárak dolgozói arról is beszámoltak, hogy gyakran érzik magukat kiégetnek, és hogy kevés támogatást kapnak. A gyógyszerészeket a friss amerikai kutatásban szorosan követték a csomagküldő, illetve a postai dolgozók, sőt az állategészségügyi szakemberek is. A kérdés persze nem csak Amerikában foglalkoztatja az embereket, egy észtországi kutatás is készült, ami 59 ezer embert vizsgált meg 263 szakmában, hogy kiderüljön, mely munkahelyek teszik boldoggá az embereket. A kutatók pedig arra jutottak, hogy a legelégedettebb dolgozók azok közül kerülnek ki, akik a munkájukat értékteremtőnek érzik. A legboldogabbak között voltak például a lelkipásztorok, mondjuk ezt reméltem is, a segítő szakmákban tevékenykedők és a művészettel hivatásszerűen foglalkozók. Érdekességnek számít, hogy ebben a kutatásban, mármint az észtországiban, az egészségügyi dolgozók is többnyire boldognak érezték magukat. Ez mondjuk elég különlegesnek számít, és ez rámutat arra, hogy az, hogy egy adott állam mennyire becsüli meg például az egészségügyi szektorban dolgozókat, igen jelentős hatással van azoknak az elégedettségére, a boldogságára és az egészségére is egyébként, és nem csak a mentális, hanem a fizikai egészséget is értjük itt most. A skála boldogtalan végén itt a kereskedelemben dolgozók, a pincérek, a biztonsági őrök, illetve a monoton gyári vagy sofőri munkakörökben dolgozók szerepeltek. E kutatás szerint minden olyan állás, ahol a dolgozók kevés önállóságot élveznek, gyakran tulajdonképpen éppen csak kiszolgáltatott helyzetben dolgoznak, és kevés visszajelzést kapnak a munkájuk értelméről, ez csökkenti a munkahely elégedettség érzését. Egy másik hosszú távú, 17 éven át tartó kínai kutatás szerint a legtöbb munkahelyi stressz a vendéglátáshoz kötődik. A felszolgálók munkája például kiugróan magas érzelmi és fizikai megterheléssel jár, a gyors tempó, a gyakran udvariatlan vendégek, a váltott műszak és az alacsony fizetés együttese sokaknál vezet kiégésre. No, de hát a kérdés ugye nyilvánvaló, bármelyiket nézzük is, hogy hogyan legyünk jobban. Hát legyünk jobban a kutatók szerint, akkor tudunk jobban lenni, vagyis hogyha szeretnénk jobban érezni magunkat a munkahelyünkön, akkor az egyik legfontosabb dolog, hogy keressük meg a munkánk értelmét. Ha ezt nem találjuk, és ezt Péter Petra én teszem hozzá, nem a kutatók, akkor azt hagyjuk ott és keressünk egy másikat. Nyugodtan meg kell próbálni bátran és merészen váltani. De ha nem tesszük ezt, akkor próbáljuk meg előtte még, mielőtt váltanánk, meglátni, hogy kinek és miben segítünk, vagy segíthetünk a mindennapokban. Fontos az is, hogy ápoljuk a kapcsolatainkat a kollégákkal, még a legstresszesebb munkakör is elviselhetőbb, hogyha jó csapatban dolgozunk. Emellett a rendszeres visszajelzés, az elismerés és az egyértelmű feladatkörök is segítenek és segíthetnek abban, hogy ne érezzük magunkat elveszettnek vagy láthatatlannak. Ez viszont, haló, kedves főnökök, vezetők, erre tessék figyelni, mert hogy ez bizony a főnökök és a vezetők dolga, felelőssége és hatásköre. Ha viszont úgy érezzük, legjobb igyekezetünk ellenére sem tudunk örömet lelni a munkánkban, és ez már hosszú ideje fennáll, akkor viszont érdemes elgondolkodni azon is, hogy váltsunk, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni, hogy kitől kérhetünk segítséget a váltáshoz, ez nagyon fontos, hogy merjünk segítséget kérni, és legyünk merészek. Ne teljen el úgy az életünk, hogy egy olyan helyen dolgozunk, ahova utálunk bejárni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagénstimuláló eljárások léteznek. Hogyan kell elképzelni egy komplex kezelést a nyakon?
2: Hogyha ráncos, akkor ugye lehet a bőrminőséget

0: javítani mindenféle skin boosterekkel, lehet keresztkötött hialuron oda injektálni, de hát mivel annyira vékony a bőr, hogyha nagyon kemény anyagot teszünk be, akkor az esetleg átsejlik, hogyha nagyon vékony anyagot teszünk be, esetleg nem annyira látványos az eredmény, és azt gondolom, hogy ahogy ez a kálciumhidroxiapatitos kezelés, amit esetleg kombinálunk még egy kis bőrminőségjavító hialuronsavval, egy nagyon látványos, szép eredményt tud biztosítani anyag területére is.
1: Hogyan zajlik a kezelés?
0: Azt tudom mondani, ugye a nyak területén nagyon-nagyon sok az ér, vékony a bőr, nehéz az injektálási technikák, ezért erre a területre általában kanült használunk, amitől egy pillanatra megrémülnek a páciensek, de azt tudom mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb kezelési eljárás, hiszen egy-egy pontból nagyobb területen tudjuk a kezelést végrehajtani, az anyagot jobban el tudjuk egyenletesebben teríteni, és ez a kanül, ez egy hosszabb végű tompa tűként funkcionál, tehát eltolja maga előtt a szöveteket, kevesebb lesz a bevérzés, kevesebb fájdalommal jár, úgyhogy ez egy egészen biztonságos kezelési módszer, amit a páciensek jól viselnek.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az alvás fontosságáról nagyon sokat szoktunk beszélni itt a Manna délelőttben, de azt gondolom, hogy nem lehet róla eleget. Főleg akkor, hogyha magára ismer a kedves hallgató, azokban az emberekben, akik kialvatlanul járnak a munkába, hogyha gyakran kialvatlan az ember a munkában, akkor meg kell keresni azt, hogy mi az, ami segíthet. Különböző okokból bárkivel, mindannyiunkkal előfordulhat, hogy egy-egy éjszaka nehezebben telik, ezért aztán másnap fáradtan kell helytállnunk a munkahelyen. A szakértő szerint ugyanakkor néhány egyszerű tanács megfogadásával mérsékelhetjük az alvás hiány negatív hatásait. Kutatások igazolják, hogy a megfelelő alvás mellett az emberek jobban teljesítenek alapvető munkahelyi teendőikben, elkötelezettebbek a munkavégzés iránt, illetve munkatársaikkal is támogatóbbak, hogyha elegendő mennyiségűt aludtak, pihentek. Ezzel szemben az alvás hiány, a halogatás, meleg ágy, ami több, akár olyan etikátlan viselkedése is hajlamosíthat, mint hogy más munkáját eredményeit a sajátunként tüntetjük fel. Ahogy egyébként ez a The Conversation oldalán megjelent cikkében dr. Vladislav Rifkin, a Dublini Trinity College szervezeti viselkedés kutató intézetnek a docense meg is írta. Rifkin elsődleges kutatási területét az önkontroll hatásai képezik a dolgozók egészségére, jólétére és munkahelyi hatékonyságára. Hozzáteszi, hogy a múltban olyan kutatási eredmények is születtek, amelyek szerint egy-egy álmatlanul töltött éjszaka után a vezető beosztásban dolgozók beosztottjai gyakrabban számoltak be sértő vezetői számonkérésekről. Így például olyan esetekről, amikor a felettesük kollégáik előtt tett rájuk negatív megjegyzéseket. Az alvás különösen fontos a magas szintű kognitív képességekhez, amelyekkel a gondolatainkat és a viselkedésünket irányítjuk és koordináljuk. Az egyik alapvető kognitív képesség, amely nagyban függ a jó alvástól, az önkontroll, vagy az akaraterő. Ezt hangsúlyozza Rifkin szakértőként, és kifejtette azt is, hogy a hétköznapi munkavégzés számos aspektusában erős akaraterőt igényel. Szükségünk van rá az érzelmeink és hirtelen ösztönös cselekedeteink kontrolljához, a kevésbé élvezetes vagy kifejezetten kellemetlen feladatok elvégzéséhez, illetve hogy ellent tudjunk állni munka közben a zavaró tényezőknek. Elég példaként mondjuk csak arra gondolni, amikor valakinek ügyfélkezelő pozícióban akkor is mosolyogva kell tenni a dolgát, amikor amúgy nincs éppen túl pozitív hangulatban, vagy ha nem aludta ki magát, vagy bajban van mondjuk a magánélete, vagy ha távmunkában, home office-ban kell a feladataink koncentrálni úgy, hogy közben mondjuk a gyerekek visonganak a háttérben. Szóval egy szó mint száz, egy zaklatott éjszaka után mindezek a kihívások sokkal nehezebbek tűnhetnek, ahogyan ezt a házipatika.com is írja. Egy csomó tipp van, és nagyon sokat hallunk is arról, hogy miként segíthetjük elő a nyugodt éjszakai pihenést. Ezzel együtt bárkivel előfordulhat, hogy nem tudja magát egy-egy alkalommal kellően kialudni. Rifkin pedig éppen ezért összegyűjtött 4 tippet, amit érdemes lehet ilyenkor megfogadni annak érdekében, hogy könnyebben átviselhessük a fáradtan vánszorgó munkaórákat. Úgyhogy érdemes elsőként például aféle jó stratégaként megszervezni, megtervezni a napunkat. Először is, amennyiben az lehetséges, igyekezzük elkerülni azokat a munkahelyi feladatokat ezeken a típusú fáradt napokon, amik nagy akaraterőt kívánnak. Inkább azokat a teendőket végezzük el, amik egyszerűbbek, nem igényelnek sok gondolkodást és figyelmet. Ha viszont mégis muszáj nagyobb akadályokat is leküzdeni, akkor próbáljunk meg minél előbb és minél korábban szembenézni velük és végrehajtani őket. Semmi esetre se halogassunk fáradtan attól, csak bajba kerülünk. Egy álmatlan éjszaka után is több mentális energiája lesz az embernek délelőtt és reggel, mint a nap többi részében, ez biztos. Úgyhogy ezért is jobb mielőbb és mi hamarabb túlesni a nehezén. De vajon meddig terjed egy ember akaratereje? A kutatások szerint az, hogy az emberek mit gondolnak az akaraterőről, jelentősen befolyásolja azt, hogy mennyiben képesek kihasználni azt. Mit is jelent ez valójában? Nos, az egyik domináns tudományos teória szerint az akaraterőnket használva egyre inkább elfogynak a mentális energiáink, ami aztán végül ahhoz vezet, hogy gyengülni fog az akaratunk, illetve a képességünk, hogy az akaraterőnkre támaszkodjunk a továbbiakban. Magyarán az akaraterő is hasonló az izomerőhöz, azaz az akaratunk is épp úgy kifáradhat, mint az izmaink, csak hogy ez még mind nem minden. Azok, akik úgy hiszik, hogy az akaraterő az tulajdonképpen egy korlátozott mértékű mentális forrásból táplálkozik, jellemzően kimerültednek érzik magukat, miután használniuk kell az akaratereiket, mint azok, akik úgy tartják, hogy az akaraterőnk korlátlan forrásokból ered, és nagyon könnyen regenerálódni képes. A szakember kutatása szerint ugyanez a munkavilágában is érvényes, így aztán az utóbbi csoportba tartozó munkavállalók jellemzően azokon a napokon is jól teljesítenek a munkájukban, amikor egyébként alvás hiánnyal küzdenek, és ezáltal, bár még a kutatók is csak próbálják megérteni az akaraterők korlátait, érdemes megpróbálni újra gondolni a nézeteinket arról, hogy vajon az akaraterünk kifejtése mennyire meríti ki a mentális tartalékainkat. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ezeket végig kell gondolni, és megfelelő mennyiségűt kell aludni, főleg azoknak az embereknek, nekik különösen, hogy jól tudjanak normálisan teljesíteni, akiknek agymunkát kell végezniük. Szóval tessék megfelelő mennyiségűt pihenni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Sok kocat, búcskaság,

A lenyomata a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon túli bent lakó. Pereg az életmozi,

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Olyan sokszor hallani arról, hogy a generációk harcolnak, de legalábbis sokszor kerülnek ellentétbe egymással egy munkahelyen belül. Ha csak arra gondolunk, hogy milyen gyakran halljuk azt, hogy bezzeg az én időmben, vagy hogy régen minden jobb volt, amire egyébként már én is hajlamos vagyok, hogy ezeket mondjam. Mondjuk én tényleg azt gondolom, hogy bezzeg az én időmben, ez a 90-es években azért elég sok minden jobb volt. No, szóval, hogy kire mi a jellemző a generációk harcán belül? Hát nyilván az egyes generációk között mindig is voltak, és mindig lesznek is különbségek. Az élet ezer területén is megmutatkozhat, de hogyha ez a munkahelyen történik, akkor mindig egy kicsit nehézkesebb ezt elviselni. Gen Z, vagyis generáció Z, boomerek, milleniálok, stb. Ezeket a kifejezéseket az utóbbi 5 évben egyre gyakrabban láthattuk és hallhattuk a médiában. Egy kicsit idegesítő már egyébként, hogy minden el van nevezve, nyilván, de hát régen is volt, ugye? Neve csak nem ilyen fancy neveket adtak a generációknak. Egyre több kutatás szól az egyes generációkról, és hát természetesen ennek következtében a köztük lévő különbségekről is. Az utóbbiak közül sokat bizonyára mi magunk is tapasztaltunk, akár családi összejöveteleken, amikor mondjuk 3-4 vagy akár több generációból is jelen vannak rokonok, akik aztán eltérően beszélnek, eltérően gondolkodnak. Az ilyen formán különböző embercsoportok pedig az élet nagyon sok területén keverednek. Persze nem mindenhol van jelentősége azért annak, hogy ki mikor született, de a munkahelyi környezetben viszont biztos, hogy igen. Nem a szakmai előéletre vagy a tudásra kell ilyenkor gondolni, ahogyan ezt a kolor is megírta, hanem például a munkához vagy az autoritáshoz való hozzáállásra. Ugye, hogyha 4 generációt vesszük, akkor a következőkkel számolhatunk. Korcsoportok szerint elkülöníteni és nevesíteni a második világháború után kezdték el az embereket. Jelenleg 4 generáció van jelen a munkaerőpiacon, hogyha csak ezt a vetületet nézzük, de hát nyilván az élet, hétköznapi életet is lehet ilyenkor korcső alá venni ez alapján, vagy ennek mentén. Egy munkahelyen több korosztály dolgozhat együtt, és ez a 4 nem is lehetne különbözőbb, úgyhogy éppen ezért egy vezetőnek érdemes tudni tisztában lenni mindegyik generációnak, legalábbis a 4 közül a jellemzőit, a munkához való viszonyát, a vezérelveiket, mert ilyenik is vannak. Ugyanakkor persze azt sem szeretné az ember sugallni ilyenkor, hogyha erről beszél, hogy ők teljesen eltérőek, vagy egyik jobb a másiknál. Kik is ők? Ki ez a 4 csoport? Mi ez a 4 csoport? Az első a baby boomerek, akik 1943 és 65 között születettek csoportját erősítik. Ők nálunk a szocializmus alatt nőttek fel, és aktív éveik jelentős százalékát is ebben a rendszerben dolgozták végig. Ezért aztán tiszteletben tartják a hierarchiát, fontos számukra az előmenetel, a kemény munka, hűségesek, lojálisak a munkahelyük iránt, erősen kötődnek is hozzá, és nem jellemző rájuk a gyakori váltás. Ugye ők azok, akik gyakorlatilag az egész életüket lehúzták egy munkahelyen. Aztán jobban szeretik a személyes megbeszéléseket az e-maileknél, lassabban alkalmazkodnak a változásokhoz, a fiatalabb generációhoz képest. Ez azonban semmiképp sem jelenti azt, hogy ne lennének hasznos tagjai egy csapatnak. Aztán ott van az X generáció, aki 1966 és 79 között született, mint például én is, aki 1975-ben. Mi még a szocializmusban jöttünk a világra, közel a rendszerváltáshoz kezdtünk el beépülni, vagy belépni a munkaerőpiacra, ott rugalmasságra, versenyszellemre volt szükség, és a szüleink példájából tanulva viszont vannak néhányan az X generációsok között, akik nagyon figyelnek arra, hogy a munka ne menjen a magánélet rovására. A baby boomerekkel ellentétben kevésbé ápolnak jó viszonyt a főnökükkel és a munkatársakkal. Nyilván ez egy erős általánosítás, de azért általában jellemző. Az újabb és újabb feladatok, a folyamatos visszajelzések motiválják őket, az internettel való viszonyukra pedig a digitális bevándorló kifejezést használják, mert hogy már idősebb fejjel ismerkedtek meg az online lét előnyeivel és hátrányaival, jellemzően sokáig dolgoznak egy munkahelyen, akár egész életükön át, ám ha úgy adódik, a fölöttük lévő generációhoz képest sokkal könnyebben tudnak váltani.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Toxikus embereket mindenki ismeri, mindenki találkozott már velük. Itt van néhány olyan tulajdonság, ami roppant vonzó és egyedi tulajdonságnak minősíthető, és egészen biztos, hogy könnyebb így őket felismerni. Manapság ugye úgy dobálózunk a toxikus szóval, mint hogyha valami bélyeg lenne, egy nagyon erős ítéletként hangzik ez, és keményen koppan a szó. A legnagyobb természetességgel illetünk valakit ezzel a jelzővel, miközben azért az ember rendre megfeledkezik arról, hogy egykor nagyon is vonzónak számítottak azok a tulajdonságai, amelyeket később mérgezőnek tituláltunk. Persze, hogyha ezek a tulajdonságok azért minősülnek később toxikusnak, mert kiderült, hogy ezeket csak a saját, tehát csak a manipuláció miatt használta felénk vagy rajtunk, akkor nyilván az ember jogosan állapítja meg és mondja ezt ki. No, mit kell tennünk? Hát fussunk először is, hogyha toxikus emberrel találkozunk, nyilván nem rögtön, mert hogy ennek ki kell derülnie. Nyilván hallott már mindenki olyan párbeszédet, főleg a nők körében dívik ez, amelynek során a toxikus és a narcisztikus szó szinte minden második mondatban elhangzott. Egyik barátnő próbálta lebeszélni a másikat az éppen aktuális pasiról, aztán a következő mondatban már az hangzott el, hogy a másik pasi milyen unalmas és egyhangú vele minden találkozás, vagy pedig narcisztikusnak vagy toxikusnak van bélyegezve. No, hát mit kell tennünk akkor, hogyha viszont valóban ilyen emberrel találkozunk? Milyen tulajdonságok, amik nagyon vonzók, és amik alapján viszont egészen könnyen fel tudjuk ismerni őket? Nagyon izgalmasnak tűnnek az átlagember számára, mert olyanok, mint egy hullámvasút. Amikor az ember felül a hullámvasútra, tudja, hogy mit vállal, a gyomrunkban dobog a szívünk, nagyon izgalmas az egész, fentről lefelé megyünk, lentről felfelé megyünk, szédít az adrenalin, nem ismerjük a félelmet, kontrollt vesztve, idézőjelben zuhanunk a mélybe, és érezzük magunkat végtelenül szabadnak. Aztán persze az is megtörténhet, hogy a hullámvasút végeztével émeigünk, és soha többé nem akarunk fölülni rá. Hát hasonlóképpen működik egy párkapcsolat egy toxikus emberrel is. Csak az lehet toxikus, akiben van valami plusz. Egy lehengerlő személyiség, humor, spontaneitás, vadság, ami első látása olyan, mint a legizgalmasabb hullámvasút, amire az ember fél felülni, de mégis nagyon vonza őt. Aztán a következő tulajdonság a toxikus embereknek, a roppant vonzó egyedi tulajdonságai közül, amik alapján fel lehet őket ismerni, hogy nagyon intelligensek tudnak lenni. Mindig a legintelligensebb emberek tudnak a leginkább toxikusak lenni. Ez azért lehetséges, mert ők jól tudják használni azokat a rejtett képességeiket, és ráadásul tudatosan, amivel, vagy aminek segítségével igazán jól bánnak más emberekkel, és a más emberek érzéseit nagyon jól tudják irányítani és manipulálni. Nőként pedig hát ki ne szeretne felnézni egy olyan férfira, hogyha így viselkedik vele, és mellette áll partnerként, támaszként, aki mindig lenyűgöző, tudja, hogy mikor milyen mondatokra van szükség, ugyanakkor legalább ennyire tudja azt is, hogy mivel tud minket leginkább büntetni. Az eszük a legnagyobb fegyverük, és egy kapcsolat elején a legnagyobb szerelemmel ugrunk bele az életbe egy ilyen férfival az oldalunkon, és természetes, hogy az elején mi is beleadunk mindent, aztán egyre másra derülnek ki ugye a tényleges dolgok. Nagyon tehetséges színészek a toxikus típusú emberek. A színészek között rengeteg a sérült ember, és a legtehetségesebbek mindig a narcisztikusok táborából kerülnek ki. Ezt egyszer egy legendás interjúban mondta el. Azt hiszem, hogy vagy a Robert De Niro, vagy pedig a Robin Williams. Ennek egészen egyszerű magyarázata van, mégpedig az, hogy érzelmileg roppant sokszínűek, tökéletesen váltogatják magukban a karaktereket, és mindig elérik, amit akarnak, sokszor úgy, hogy ez a másiknak fel sem tűnik, és csak áldozatai lesznek egy narcisztikus embernek, pontosabban az ő tervének, a tudattalan és gyakorlatilag alvó végrehajtói. Mégis van valami, ami miatt nem tudunk tőlük szabadulni, ez pedig az a különlegesség, ami a személyiségükben rejlik, ami egyszerre ijesztő és szerethető, ami miatt olyan izgalmas velük együtt lenni, ami miatt olyan izgalmas velük a játék, és még a szürke hétköznapot is képesek konkrétan varázslatossá tenni a puszta létezésükkel. Aztán természetesen ott van még az a meggyőző érvelési stílus, amivel ők folyamatosan jelen vannak a számukra a fontos emberek életében. Onnan ismerhetők fel a leginkább toxikus emberek, hogy a közelükben súlyos önbizalom hiánnyal küzdködünk. Megkérdőjelezzük szinte azonnal valahogy megjelennek a döntéseinket, de még azt is, hogy egyáltalán igazunk lehet-e bármiben is. A toxikus emberek végtelenül profik az érvelésben. Képesek meggyőzni olyan gondolatokról is, amelyekről korábban esetleg az ellenkezőjét gondoltad, akár világ életedben elvekként magadat ezekhez tartva, de ezzel már akár át is formálják a teljes személyiségét a másiknak. Ezzel párhuzamosan viszont roppant gondoskodó és odaadó társak is lehetnek, amennyiben minden az ő elképzeléseik szerint történik, és mi úgy hajtjuk végre a dolgokat. Mondhatni, hogy egy win-win szituáció, a magabiztos meggyőző érvelőnek szüksége van egy hűséges követőre és végrehajtóra, cserébe viszont biztosítja a legstabilabb érzelmi hátteret. Ez az oka annak, hogy a toxikus emberek nagyon vonzónak tűnhetnek az önbizalom hiányos emberek számára. Ezek alapján talán már könnyebb eligazodni az életben a toxikus emberekkel kapcsolatban, úgyhogy legyünk körültekintőek, leginkább ezt tudom javasolni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Csini Baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini Baba című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbház az ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Ki mit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávölgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. Online. És a

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sokszor halljuk a vízivás fontosságát és a mozgás fontosságát és az alvás fontosságát. Hogyha valaki helyesen táplálkozik, megfelelő mennyiségűt alszik és mozog rendszeresen, ha az csak napi 20 perc séta, akkor már gyakorlatilag mondhatjuk, hogy úgy él, ahogyan ki vagyunk találva, hogy kellene éljünk. Nem ülésre lettünk ugyanis teremtve, ahogy ezt Katus Attila is írja, és a gerincgyógyás szakember is elmondta annak idején, aki itt voltam Anna délelőttben, arra vagyunk kitalálva, hogy mozogjunk, ezért létfontosságú a testmozgás, főleg akkor, hogyha az ember ülő munkát végez, tehát irodai munkát. Ha nem jut idő heti egy-két edzésnél többre, sőt, örül az ember, egyáltalán be tud szorítani a napirendbe némi sportolást, akkor nem árt, hogyha a munkahelyünkön is jobban odafigyelünk arra, mert hogy valószínűleg ott éri az embert a legtöbb stressz, ráadásul a napunk egy részét az irodában töltjük. A mozgásszegény munkastílus az az első, amire oda kell figyelni, tisztába kell lenni vele, hogy mi egy ilyen munkát végzünk, ahol tulajdonképpen csak ülünk egész nap. Egy átlagos irodai munkahelyen dolgozó ember a mindennapjai során keveset, vagy egyáltalán nem mozog, inkább így mondom, ha csak nem mondjuk az emeleten van az iroda, és följebb vagy lejjebb egy-egy szinttel mondjuk a konyha, ahová azért a nap folyamán egyszer-kétszer csak lemegy az ember. Márpedig, hogyha nem dolgoztatjuk meg időnként a testünket, garantált, hogy nem fog jól működni, bármennyire is erős koncentrációt igényel a munka, mindig szakítani kell néhány percet arra, hogy átmozgassuk munka közben a végtagjainkat. Hogy miről is van szó pontosan? Tehát, aki ülő munkát végez, legyen az irodai munka, vagy bármilyen más munka, akkor fontos odafigyelni arra is, hogy hogyan ülünk, milyen pozícióban, ne görnyedjünk, mindig egyenes háttal üljünk. A helytelen testtartásnak ugyanis súlyos következményei is lehetnek hosszú távon biztosan. A gerinc könnyen merevvé válik, elveszti a hajlékonyságát és a rugalmasságát. A merev gerincoszlop hátfájást okoz, és többféle komoly bajt is előidézhet. A szív- és érrendszeri problémák mellett az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a mozgásszegény életmód mind kéz a kézben jár, egyik a másiknak a következménye. Tehát, hogyha valaki úgy tapasztalja magán, hogy elindult ezen az úton, tehát meghízott, annak már a következményeképpen ott vannak a szív- és érrendszeri problémák, a kettes típusú cukorbetegség, és ez mind következménye a mozgásszegény, vagyis ülő életmódnak. Fontos továbbá az is, hogy ne üljünk soha kicsavart helyzetben, legyünk ideális távolságra a monitortól, a lábainkat pedig ne tegyük sokáig keresztbe, mivel ez sem az izmoknak, sem pedig az izületeknek nem tesz jót. Ne üljünk hosszú ideig egy pozícióban, még akkor sem, hogyha az irodai székek kényelmesek. Ez is nagyon fontos, tehát az ülésnek is vannak szabályok. Aztán, hogyha búcsút szeretnénk inteni a visszereknek, akkor érdemes odafigyelni a mozgásra szintén. Az alsó végtagból a vér visszaáramlásához szükség van izommunkára, ugyanis a vénák falában nincs izom, ami továbbítaná a vért. Ha nem mozgunk eleget, nem működik a szívet segítő izmok által generált pumpáló funkció, és ezért az erekben pang a vér. Ezért szokott bedagadni a lábunk, ezért alakulnak ki például ugye a visszértágulatok is. Mindenképpen át kell mozgatni a testünket az irodai időben is. Már az is sokat számít, hogyha eleinte az ember óránként csak feláll néhány percre és nyújtózik egyet, aztán folyamatosan érdemes hozzászoktatni magunkat a több mozgáshoz. Nyilván az iroda nem egy fitness terem, ezért a munkahelyi helyiségekben a hagyományostól eltérő speciális, mondjuk lehet, hogy néha humorosnak tűnő, de annál hasznosabb mozgásformákat kell előnyben részesíteni. Ilyenek például a fitness labdával történő gyakorlatok, már az önmagában is segítség lehet, hogyha az ember labdán ülve dolgozik, vagy egy olyan ergonomikus kialakítású széken ül, ami kifejezetten jót tesz a pozícióval a gerincünknek, és nem fáradunk el úgy, nem lesz fejfájásunk például a rossz tartástól. Ezekre mind-mind oda kell figyelni akkor, hogyha az ember ülő munkát végez. De hogyha fölállunk időnként, és lépcsőzünk egyet például, vagy kimegyünk egyet sétálni, akkor már megtettük azt a testünk egészsége érdekében, amit meg kell tennünk, mert mozgásra vagyunk kitalálva.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nyilván takarítani nem szeretünk olyan nagyon. Vannak pillanatok a hölgyek életében, és ezt szerintem a nők tudják is, kedves hölgyhallgatók, ugye, hogy igazán van, hogy bizonyos periódusokban, illetve hát azok előtt van, amikor ránk jön ez a takaríthatnék, és akkor attól tudunk megnyugodni a hormonális viharos idegbajban, hogy egy kicsit kitakarítunk, vagy nagyon. Na de ki gondolná, hogy van olyan házi munka, ami konkrétan képes elűzni a stresszt, és ezt nem én találtam ki, és nem is a brit kutatók, vagy brit tudósok, akikről egyébként én azt gondolom, hogy a brit tudósok, nyilván vannak brit tudósok, de ugye ez a hír így kezdődik, hogy brit tudósok, az szerintem egy pattanásos hacker, és a biciklitolvaj barátja, akik különböző híreket írnak a neten, és egy kicsit megforgatják. Na jó, nem, tényleg okos dolgokat szoktak, csak tudjátok, ezen már nevetni szoktunk társaságban, biztos ti is, hogy brit tudósok bebizonyították, hogy. Szóval van olyan házi munka, visszatérve a lényegre, ami előzi a stresszt konkrétan. Ugye a kortizol nevű stresszhormon magas szintje az abszolút pusztítást okoz a szervezetben, de van néhány meglepő dolog, egészen egyszerű, itt karnyújtásnyira tőlünk, ami képes csökkenteni a stressz szintet. Egy 2018-as középkorú felnőtteken végzett tanulmány szerint a stressz nem csak a memóriát rontja, hanem az agy zsugorodásával is összefüggésbe hozható. Van viszont néhány nagyon egyszerű, viszont sokak által indokolatlanul rettegett tevékenység, a rettegett szó talán kicsit erős, de hát azért érteni fogjuk, hogy miért mondom ezt, ami képes segíteni csökkenteni a stressz szintet. Olykor egészen meglepő dolgok is képesek ezt oldani, nyilván jó párral azért tisztában vagyunk, hogy mi ez, ami stresszoldó, de most nem arról van szó, hanem a házi munkáról. A stressz csökkentő tevékenységek között ott van, gyerekek, a mosogatás, úgyhogy innentől kezdve, ha a gyerek, vagy a párod, vagy a férjed ideges, akkor tessék mondani neki, hogy nyugi, menj mosogass el, tökre meg fogsz nyugodni. Ha jót akarsz magadnak, drágám, mosogass el. Ha meg akarsz nyugodni, mosogass el. Felbosszantott a főnököd? Gyere, összeköszolok néhány edényt, mosogass el. A Mindfulness folyóiratban jelent meg ez, 2014-es korábbi tanulmány, úgyhogy most nevetgélünk, pedig tényleg így van, csökkentheti a stresszt. A viccet félretéve különben az abszolút tény, hogy minden olyan repetitív tevékenység, amivel az agyunk gyakorlatilag kikapcsol, és az ismétlődés miatt csak a kezünkre figyelünk, vagy arra, amit csinálunk, de az agyunk meg tud pihenni, ettől tudunk lenyugodni. Meg lehet mérni egyébként például így, ilyen módon vasalás, felmosás, vagy porszívozás, vagy mosogatás például előtt és után a pulzus számot, vagy a vérnyomást, hogy hogyan csökken szépen, és hogyan nyugszunk meg. Egy 51 fős főiskolai hallgatókban álló csoportnak volt ez a feladata, hogy mosogassanak el olyan mérések előtt, amelyek az éberséggel, az érzelmekkel és a tapasztalat felidézéssel voltak kapcsolatosak. A mosogatós csoport eredményeiben a pozitív hatások, például az inspiráció növekedését és a negatív hatások, mint idegesség, stressz csökkenését mutatták ki. Aztán figyeld, rendrakás otthon? Hát a kutatások szerint a rendetlenség nagyobb valószínűséggel fokozza a stresszt a nőkben. 2010-ben szociológiai, illetve tudományos folyóiratnak a tanulmányában vizsgálták azt, hogy a házaspárok hogyan kezelték a rendetlen otthonaikat, és mit éreztek közben. A vizsgálatban résztvevő feleségeknek, akiknek zsúfolt vagy rendetlen volt az otthona, általában megemelkedett a kortizol szint a nap folyamán, így tehát mindenképpen érdemes alaposan rendet rakni a lakásban. Nem csak az otthon lesz tőle szebb és tisztább, hanem a stressz szint is csökkent tőle. Ugye nem véletlenül mondjuk azt, hogy ahogy kint, úgy bent, és ahogy bent, úgy kint. Tehát, hogyha kupis a lakás, és vannak ezek az úgynevezett hotspotok, ami ebben az esetben nem a wifi-t jelenti, hanem azokat a kupis pontokat, mint például az előszobában, az a kis szekrényen elhelyezkedő tál vagy doboz, amiben belehaintjuk a kulcsunkat, amikor hazaérünk, meg a zsebünk tartalmát, úgyhogy van ott összegyűjt papírzsebkendő, zseppiszok, morzsa, kulcs, apró pénz, cetlik, stb. És több ilyen pont is van, mondjuk a szekrény teteje vagy a sarkok. A csoportos edzés például a másik, amerikai masszőröknek a folyóirata szerinti kutatásban jelent meg ez az eredmény, hogy a csoportban végzett testmozgás előnyösebb a stressz csökkentésben, mint a magányos edzés. A szeretett pár szennyesének megszaglászása Ez most bizarrul hangzik, de hogyha belegondoltok, akkor nem véletlenül adják oda a kisállatnak a pólót, amin aludt a mamája, vagy hogyha nem a mamája, akkor a gazdi ott hagyja a pólót, amiben aludt, és leteszi neki, vagy a gyerek sem véletlenül kéri el anyukájának, apukájának mondjuk a pólóját, ruháját, vagy az alvos ruháját, vagy szereti a párnáját, és azon aludni tovább mondjuk a reggeli ébredés után, mert ez azt mutatja, hogy a szeretett személy, hogyha megszaglásszuk a ruháikat, akkor gyakorlatilag megjelenik lelki szemeink előtt, és ez megnyugtat bennünket, hogy nem vagyunk egyedül. Ennek a vizsgálatnak a során 96 nő szagolta meg három illat egyikét, egy semleges, egy romantikus partner, és egy idegen illatát, és az idegenének hatására a kortizol szint megugrott, a párjuk illatának az érzésére pedig csökkent a stressz szint. Tehát, hogyha nagyon meg akarjuk nyugtatni magunkat, akkor menjünk el csoportosan edzeni, vigyünk magunkkal a párunknak egy pólóját, és utána mosogassunk el akárhol. De be kell kopogni valahol, elnézést, van egy kis szennyes edény? Szívesen elmosnám. Mindennel kapcsolatban. Ezért kell valami, ami a mi irányításunk alatt van. És hogyha ez esetben ez a mosogató, a szekrényünk, az otthonunk, az autónk, ha csak az, hogy kitakarítunk, vagy színek szerint szétválogatjuk az oknikat a fiókban, az is mind segíteni tud abban, hogy meg tudjunk nyugodni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 8-ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8-ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8-keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8-ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8-kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket

0: Fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
1: Időjárás.
2: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Manna Hits! Manna Hits!